0: Elhoztuk neked a legnagyobb slágereket.
1: Hi, this is Angus Young from AC/DC, and you are listening to our new single, Shot in the Dark.
0: Készen állsz?

0: Mi nem ragaszkodunk stílusokhoz.
1: Nem ragaszkodunk csak a retrohoz.
0: Csak az újdonságokhoz.
1: Mi a slágereket szeretjük.

0: Paks FM. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Azt láttuk, hogy valamennyi feljelentés, ami a korábbi kormány intézkedései, nerlovagok, stb. Kapcsán esetleg elindultak, azok elég gyorsan megfeneklettek. Tehát ez ugye adott esetben feltételezi azt, hogy most egy új rendszerben egy ilyen hivatal talán ügyesebben fog. Tehát ez egy gesztus.
2: De akkor azt gondolod, tehát, hogy amúgy a rendőrségen belül működő vagyonvisszaszerzési szervezeti egység, az jelenleg is olyan emberekkel van tele, akiken ez megbukna? Ezért
1: nem,
2: van
1: erről
2: szükség.
1: Beszélek. Jó, de akkor miért van szükség? Ezekkel dolgoznak.
2: Hanem mi kell?
1: Hát kis halakkal, középhalakkal.
2: Ja, értem. De most
1: olyan
2: akkor
1: halakkal, akik udva voltak a nagy halakkal.
2: Várjál, és akkor most hogy lesz, hogy a vagyonvisszaszerzési hivatal, amit most létrehoztak majd, az akkor az alapján ez egy kis hal, nagy hal. Jó, akkor ez a te ügyed lesz.
1: Igen, azt gondolom, hogy a fókusz.
2: Ez az ügyelosztás lényeg.
1: Szerintem a fókusz, igen.
0: Szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: Paks FM.
1: Paks FM.
2: Mennyire vagy otthon a vizen? Tarts velünk ezekben a napokban, mert ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. Figyeld a játékainkat, válaszolj helyesen a kérdéseinkre, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt a Paksi Nike Sportbolt jóvoltából. Készen állsz az evezésre? Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet, hogy megvédje Európa közös határait, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a visegrádi országok Írország részvételével tartott csúcs találkozóját követő sajtótájékoztatón csütörtökön Pozsonyban. Magyar Péter azt mondta, nem brüsszelezni akar, de szerinte nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet azért, hogy megvédje Európa közös határait és a magyar határt, miközben más miniszterelnök kap 200 millió eurót az Európai Bizottságtól, mert esetleg nem végezte el a feladatát. Ez nagyon nincs rendben, ez nem jó üzenet, fogalmazott a magyar kormányfő, egyben megköszönte a cseh miniszterelnök szolidaritását ebben az ügyben. Az illegális migrációval kapcsolatban hangsúlyozta, rengeteget változott a világ, az a vélemény, amivel Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország az elején egyedül volt, most már többségi álláspont, írja az MTI. Megtartotta soron következő testületi ülését Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete csütörtök délután. A városvezetés mintegy 20 pontban hozott döntéseket. Több napi rendi pont kapcsolódott a város költségvetéséhez, valamint beruházásaihoz. Paks több projektjének költsége jelentősen alacsonyabb lesz, mint ahogy azt előzetesen betervezték, de lesz néhány beruházás, aminek magasabb lesz a bekerülése. A testület döntött egy új projekttel kapcsolatosan is, melynek keretében a paksi strand egy jelentős felújításon mehet majd keresztül. Heringes Anita, Paks polgármestere a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, örül, hogy a nagymedencén kívül a többi is megújulhat.
2: Én a strandnak nagyon örülök, hogy neki tudunk állni a Pancsolómedence és az Élménymedence felújításának, mert ezek is olyan problémákat oldunk meg, amiket elég régen el kellett volna kezdeni. Például a Pancsolómedencéhez ugye muszáj lesz lábmosót kialakítanunk, mert a mostani jogszabályoknak így tudjuk megfeleltetni a Pancsolómedencét, és eleve akkor már elkezdjük úgy kialakítani a Pancsolómedencét, hogy rendes fedése is legyen, hogy a pancsolni kívánó gyermekek és a szüleik, akik a medence szélén tartózkodnak, ők is tudjanak akár árnyékos területre is behúzódni. Az új átalakításoknak köszönhetően erre lesz lehetőség. Az Élménymedencénél is komolyabb átalakításokra lesz szükség, új csúszdákat kell kialakítani, mert a mostaniak azért már eléggé elhasználódtak, és akkor tényleg egy teljes körülön megújult strand állhat Paksváros szolgálatába, úgyhogy most ezen fogunk dolgozni a következő időszakban. Azt hittem, hogy egy strand időszak lezárul.

0: amikor most el tudjuk venni a nagymedencét, de nem, egy újabb kihívás van Paksváros műszaki területen dolgozó hivatali munkatársai előtt, és majd a kivitelező előtt, aki esetlegesen majd elnyeri ezt a szép feladatot, úgyhogy ezen fogunk dolgozni a következő időszakban.
1: Tolna vármegye közbiztonságáért elnöki elismerésben részesült Megyiri Zsolt rendőr a lezredes, a Bonyhádi rendőrkapitányság vezetője. Az elismerést azoknak ítélik oda, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárulnak a vármegye biztonságához. Megyiri Zsolt a lezredest kimagasló szakmai munkájáért, magas színvonalú felkészültségéért és a Bonyhádi rendőrkapitányság élén végzett eredményes vezetői tevékenységéért méltatták. A megtisztelő elismerést és díszoklevelet szeptember 9-én Szekszárdon vette át Orbán Attilától, a Tolna vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnökétől, adta hírül a rendőrség.
2: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Mint arról már beszámoltunk, Pakson rendezték meg múlt szombaton a Morgan Court pályán az Országos Streetball Fesztivál atomvárosi állomását. 1993-ban volt az első országos Adidas Streetball Fesztivál, azóta töretlen sikerrel járja az országot nyaranként. Pakson is már 14. alkalommal állomásozott és 17 kategóriában lehetett nevezni. Kálai Éva, az országos sorozat főszervezője rádiónknak elmondta, Pakson az utánpótláskorú fiatalok körében a legnépszerűbb a streetball.
3: Idén a 7. állomása a 34. évadunknak, viszont már 12. alkalommal vagyunk itt streetballon Pakson. Ezen a különleges helyszínen, a Morgan Court pályán, viszont második alkalommal. Nagyon örülünk, hogy kialakult egy ilyen kültéri pálya, és mellette ilyen adottságokkal rendelkezik, mert egy igazán családias, természetközeli hangulatú rendezvényt tudunk szervezni, és nagyon örülünk, hogy az utánpótlás, a kenguru és még az óvodás, kisiskolások is ilyen nagy számban megjelentek a rendezvényen. A minden korosztály győztese sportszereket kap, sportruházatot itt a minden állomáson, és így a paksi állomáson is, de egyúttal meghívást kapnak a szeptember 19-én a Hősök terén megrendezésre kerülő Magyar Kosárlabdázás napjára.
1: Számos paksi induló lesz ott az országos döntőben a Hősök terén Budapesten szeptember 19-én. Többek között a kenguru korosztály részeske gyorsítók elnevezésű csapata, Jantyik Milos, Frigyesi Tamás és Raut Áron, valamint az ASE 3x3-as felnőtt csapata, Krasznai Iván, Vida Máté, Turi Dávid és Szalai Milán. A paksi nebdóra tripla és two-ball game dobó versenyben is bejutott az országos döntőbe.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai, a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paksfm.
2: Összeköt.

0: Ez a Paks FM.
1: Paks FM.
0: Paks FM.
2: Nem csúszik az este.

mosolyod nekem, ugyanolyan szép maradt. Régóta már nem láttalak,

0: ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezési javaslatcsomagot dolgoztak ki, amelyről a végleges döntés a 2027-es költségvetés tárgyalásakor születhet meg, közölte Pósfai Gábor belügyminiszter. A tárcavezető tájékoztatása szerint a létszámhiányos ágazatban a 2008 óta változatlan illetmény alap emelését, a pótlékok növelését és preferált települési pótlék bevezetését tervezik, emellett felülvizsgálják a szolgálati lakások és albérletek támogatási rendszerét is. A miniszter elmondta, a visszaszerelés lehetőségével már több mint 1000-en élnének, és több mint 200-an már vissza is tértek a testületekhez. Pósfai Gábor beszámolt, a belügyminisztérium a háttérszervek és a kapcsolódó gazdasági társaságok átvilágításáról is, amelynek során több ügyben már feljelentést tettek. Kitért arra is, hogy a TAO támogatások felülvizsgálatával a sportfinanszírozási rendszert átalakítanák, és megtiltanák az aktív politikusok, valamint állami cégvezetők tisztségviselését a sportszövetségekben. A tárcavezető hozzátette, vizsgálják az augusztus 20-ai programsorozat közbeszerzéseit is, az eredményeket és a jövőbeni nagy világversenyek költségvetését pedig nyilvánosságra fogják hozni, írja az MTI. Jelentős forgalmi rendváltozásokra és útlezárásokra kell készülniük a közlekedőknek Szekszárdon szeptember 17-e és 20-a között megrendezésre kerülő szekszárdi szüreti napok miatt, adta hírül a Babits Mihály Kulturális Központ. A rendezvény előkészületei és lebonyolítása során lezárják többek között a Béla Király teret, a Szent István tér egy részét, a Bezerédi utcát, valamint a Zeneiskola és az OTP Bank közötti négy sávos útszakaszt is. A korlátozások fokozatosan lépnek életbe már szeptember 15-e kedd reggeltől, és egészen szeptember 21-e hétfő éjfélig tartanak. A Széchenyi utca egy részén csütörtök délutántól csak a megkülönböztető jelzést használó járművek, a buszok és a taxik haladhatnak át. A szombat délutáni szüreti felvonulás ideje alatt pedig további lezárásokra kell számítani a Béri Balog Ádám és a Széchenyi utca környékén. A szervezők kérik a járművezetőket, hogy a rendezvény ideje alatt fokozott figyelemmel és a kihelyezett jelzéseknek megfelelően közlekedjenek. A lezárásokkal kapcsolatosan további részletek a Babits Mihály Kulturális Központ weboldalán találhatók. Fegyveresen elkövetett garázdaságért kaptak el több helyi férfit a rendőrök Faddon, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Egy nő tett bejelentést telefonon augusztus 27-én, hogy egy több fős társaság este 9 óra előtt megjelent Faddon a Kossuth utcában a házuk előtt. A hangos beszédre figyeltek föl, majd látták, hogy az utcán 5-6 férfi van, akik karokkal ütögetik az ablakot és egy téglával be is törték. Ezután egyikük egy pisztollyal belőtt a házba. A férfiak a rendőrség kiérkezése előtt elmenekültek a helyszínről. A tolnai rendőrök másnap elfogtak egy 34 éves helyi férfit, aki elismerte, hogy gázriasztó pisztollyal lőtt be az ablakon. Néhány napon belül a másik két elkövetőt, egy 36 és egy 38 éves, szintén helyi férfit is elfogtak a rendőrök. Mindkettőjüket csoportosan fegyveresen elkövetett garázdaság büntette miatt hallgatták ki. Vallomásaik alapján két fiatalkorú fiú is volt velük akkor este. Az idősebb

0: Férfi néhány hónapon belül több hasonló bűncselekményt is elkövetett a településen. Korábban is volt büntetve erőszakos jogsértések miatt, ezért őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság el is rendelt. Társai szabadlábon várják a ügyük elbírálását.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az Élesztő. A Paksfm reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő minden hétköznap a Paksfm-en.

6 óra 8 perc van, szeptember 11-e péntek, ti a Paks FM-et halljátok, azon belül pedig ez az élesztő a Paks FM reggeli ébresztő műsora. Jó reggelt kívánok mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen fél tízig, fantasztikus zenékkel jövök, felképesztő témákkal, tudósításokkal és interesting vendégekkel. Lesz minden mi szemszájnak ingere ezen a csodás reggelen, ezen a most már egészen sötét reggelen, bár világosodik a szitu, az tény és való, de abszolút érezhető, hogy most már ősz van, hál' Istennek. Például konkrétan Pulcsiba jöttem dolgozni. Ó, te jó ég! Hát mi történik itt az ég szerelmére? Hát az történik, hogy a mai napon is sárga figyelmeztetés van kiadva zivatarra. Bizony, bizony, bizony. A hidegfronti hatás következtében még ezen a napon is kaphatunk egy kis zuhét a nyakunkba, ami nem lenne baj. 16 Celsius fok van jelen pillanatban odakint, kettős fronti hatás várható a mai nap, és egyébként amúgy 18-nál följebb elméletileg nem megyünk, tehát konkrétan be fogunk állni kb. Erre a típusú időre egész álló nap, ami úgy kellett már, mint egy falat kenyér a kánikulás napok után, úgyhogy én abszolút friss hangulatban vagyok, remélem, hogy rátok is rátok ragad valami ebből az üdeségből. Igen, a víz az jó, higgyétek el, jól fog esni ez. A talaj és a növények már nagyon szomjazzák ezt az esőt, remélhetőleg ma egy kicsit hosszantartóban fog zuhogni reánk a téma az égből. Egyébként pedig holnaptól kezdve azért egy kicsit ennél enyhébb idő lesz. Szombaton 22, vasárnap pedig 24 fok várható. Szóval körülbelül ez lesz a szitu. Most már úgy tűnik az előrejelzések alapján a hónap hátralévő felében, kivéve talán a jövő hét közepét, amikor is szerdára nekünk ilyen 27 fokot jelez előre, ó, te jó ég, minden csak eszne. A lényeg, hogy 30 közelében eljussunk, hogyha körülbelül ilyen 20 fokok lesznek, akkor szerintem már helyben vagyunk. Minden esetre úgy tűnik, hogy ez lesz a helyzet. Az imént természetesen Pink Floyd szólt, egy kevéssé ismert kis gyöngyszem, ami azt illeti, ha jól tudom, 1970-ből a Crumbling Landet hallottátok, ez egy filmzene volt, a Zabriskie Point című művészfilmnek a zenéjét is ők csinálták, egyébként ez már körülbelül a, igen, ez már a második filmzene albumuk volt, az első az 1968-as More című filmnek a zenéje volt, aztán utána még egy filmzene albumot csináltak 1972-ben, Barbie Schroeder Lavallée című filmének a zenéjét, amit ők Obscured by Clouds címmel adtak ki. De ez a Zabriskie Point egyik betétdala volt a Crumbling Land, most pedig átadom a szót a Liverpooli négyes fogatnak. Az alig ismert alter banda a Beatles következik, Don't Let Me Down, John Lennon szerzeménye, amit alap, hogy Yoko Ono iránt érzett perzselő szerelme ihletett, és a srácokkal közösen meg is valósították, 1968-ban pedig a híres háztető bulin az utcsó koncertjükön elő is adták, ezt az élő felvételt hallhatjátok most, amit 1970-ben a Let It Be albumon adtak ki a srácok. Utána pedig jövök vissza, megünnepeljük a névnaposainkat, és azt is elárulom, hogy ez a szeptember 11-i naphoz milyen születések, halálozások, egybeesések és mérföldkövek köthetők szerte a világtörténelem vihara során. Let's go!

0: Ébresztő, a Pax FM reggeli ébresztő műsora.
1: 6 óra 15 perc van, szeptember 11-e péntek, ez pedig itt az élesztő. Hogyha véletlenül lemaradtál volna eddig, és csak most csatlakoztál volna a bulihoz, akkor közlöm, hogy egyrészt hello, jó reggelt, másrészt pedig 16-17 fok van kb. Odakint, felhős időnk lesz, és valószínűleg csapadékot is kapunk a nyakunkba, és nem lesz ennél már melegebb, kb. 18 fokig melegszünk fel, szóval csak egy picit, és az elkövetkező napokban viszont már 20 fok fölött leszünk, szóval kellemes időnk lesz, kvázi tavaszias időnk így össze. Minden esetre éppen itt volt már az ideje a csapadékos napok. Remélem, hogy tényleg megkapjuk azt a zuhét. Nos, az imént természetesen a Liverpooli 4-es fogat szólt a Beatles-től. Hallottátok a Don't Let Me Down-t, 1970-ben adták ki, de amúgy 68-ban írták. John Lennon szerzeménye egy szerelmes klasszikus, amit a Yoko Ono iránt érzett perzselő szerelme ihletett egyértelműen. És a srácokkal dolgozta ki közösen. Ez volt az egyik utolsó közös munkájuk. Azért még egy albumot összehoztak 1969-ben, az Abbey Road című ős klasszikust, az tekinthető igazából a búcsújuknak. Nos, minden esetre ez szeptember 11-e van, most pedig megünnepeljük a névnaposainkat, illetve közlöm, hogy milyen elképesztő események kötődnek ehhez a dátumhoz. Egyébként Teodóra, Emmanuel, Emil, Emilián, Félix, Helga, Igor, Jácint, Jácinta, Károly és Milán nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Pax FM szerkesztőségéből. Fő névnaposaink Teodóra és Emmanuel nevű hallgatóink. Lássuk, mit jelentenek a csodás nevek. A Teodóra, görög, német eredetű név, a Teodor, férfi név, női párja, jelentése Isten ajándéka. Az Emmanuel pedig héber eredetű bibliai név, Immanuel nevéből származik, jelentése velünk az Isten, szóval abszolút vallásos szignifikanciával rendelkező nevek kötődnek ehhez a naphoz. Teodórák, Emmanuelek, boldog névnapot kívánunk! Most pedig nézzük szeptember 11-ét, kezdve a totálisan egyértelmű és mindenki számára mondhatni hírhedett jelentéstartalommal bíró dologgal, amennyiben éppen 25 éve történt a borzalmas 2001-es terrortámadás, amelynek következtében összeomlott a világ egyik legmagasabb épülete, a New Yorki World Trade Center. Két eltérített utasszállító repülőgép csapódott az ikertornyokba, ezek később összeomlottak. Egy másik gép a Pentagon épületébe csapódott, hivatalos adatok szerint 2819-en haltak meg ebben a katasztrofális eseményben, ami tényleg egy brutális sokként hatott a világon. És nem tudom, ez is egy olyan dolog szerintem, egy kicsit hasonlóan az 1999-es teljes napfogyatkozáshoz, aminél nem tudom, szerintem mindannyian emlékszünk, hogy éppen hol voltunk és mit csináltuk, amikor ezeket a híreket megkaptuk, amikor a tévében elkezdték sugározni ezt a történést és a következményeit. Igen, hát még én is emlékszek rá, pedig fiatal voltam, és nem nagyon érdekeltek az ilyesmik, akkoriban sem néztem híradót, de mégis emlékszek egy tipikus ilyen nappali szobában állós, nem is ülős, döbbenten televízió irányába bámulós szituációra, amikor ezeket a rettenetes felvételeket sugározták a magyar televízióban is természetesen. Úgyhogy sokkoló volt, abszolút, és visszanézve most a felvételeket, például amatőr felvételeket főként azon látszik, hogy mennyire drámai volt ez az egész. Sokkoló volt, és igen, jó, hogy minden évben megemlékezünk arra, hogy ez milyen rettenetes dolog volt, a nyugati világ egyik rettenetes katasztrófája. De folytassuk tovább, mert ettől függetlenül szeptember 11-e más szignifikáns jelentőséggel is bír. Amennyiben éppen 81 éve született, 1945-ben ezen a napon Franz Beckenbauer, világbajnok, német labdarúgó, edző, csapatvezető, akinek becenneve az volt, hogy Der Kaiser, azaz a császár. Játékosként írja az oldal 1974-ben, szövetségi kapitányként pedig 1990-ben volt bajnok a nagy Beckenbauer. 85 éve kezdték meg a Pentagon építését, amit eredetileg könyvtárnak szántak. Később Pentagon néven az amerikai hadügyminisztérium székháza lett, és hát Pentagonnak hívják, hiszen egy különös ötszögletű dizájnja van ennek az épületnek. Tényleg nagyon különleges sen néz ki a Pentagon. Eredetileg ezek szerint könyvtárnak kezdett el épülni, ami egy új információ volt a számomra. 210 éve született Carl Zeiss, német mechanikus, 1816-ban. Ma is világhírűek a gyárában készült urák, finom mechanikai cikkek. Én azt azért tenném hozzá, hogy még az objektívjei, fényképezőgép objektívei is nagyon híresek Carl Zeissnek. Nagyon keresettek napjainkban is azok a vintage objektívek, amelyek az ő gyárában készültek. Elképesztő tisztaságúak, mégis van egy érdekes karaktere a Zeiss lencséknek, úgyhogy Carl Zeiss 210 éve született éppen. Folytassuk tovább, 417 éve történt az a, hát nem is tudom, hogy minek nevezzem, egy elég baljóslatú, hogyha belegondolunk, szóval Henry Hudson 1609-ben, 417 évvel ezelőtt fedezte fel, dobbergést kérek, Manhattant. Akkoriban azt hiszem, hogy Manhattan szigeteként volt ismerős, egy meglehetősen mocsaras vidék volt, amit később természetesen tele lett telepesekkel, letelepettek és létrehozták Manhattant. Később természetesen New York egyik kerületeként, az abszolút belvárosi üzletközpont kerületeként ismerős számunkra Manhattan. De akkoriban még egy indián territórium volt, ez is Manhattan szigete, innen jött a Manhattan, átangolosodott kvázi az eredeti őslakos kifejezés. Szóval 1609-ben fedezte fel Henry Hudson. Előbb-utóbb mindenképpen megtörtént volna, minden esetre nem is tudom, hogy mit mondjak. Eredetileg az egy erdők, mezők és mocsaras ökoszisztéma által borított terület volt, most meg már telides-teli van felhőkarcolókkal az egész. Igen, a civilizáció egyik hatalmas központja lett Manhattan. 1609-ben fedezte fel Henry Hudson. 49 éves Varró Dániel. József Attila díjas költő, műfordító, 1977-ben született, és nagyon jellegzetes stílusával hamar belopta magát, főként a gyermekek és fiatal olvasók szívébe, hiszen könnyed hangvételű és nagyon kedves hangulatú verseket ír Varró Dániel. Például nekem megvan a Túl a Maszat hegyen című kvázi ilyen verses sztori, történet, egy egész kötetnyi Varró Dániel vers, amik egy összefüggő történetet képeznek. És tényleg nagyon kedves hangulata van. 49 éves Varró Dániel. 42 éve, 1984-ben Bruce Springsteen új rekordot állított fel a Philadelphia Spectrumban. Ez egy aréna, 16 ezer néző előtt adott koncertet. Ezt öt ugyanilyen teltházas buli követte, ami akkoriban nem volt jellemző. Tehát akkoriban egy, azt hiszem, hogy az első bulin 16.800-an jegykelt el éppen, ami akkoriban tényleg rekordnak számított. Most már az ilyen számok, azok kvázi elvesztették a jelentőségüket, ennél jóval nagyobb stadionbulik a jellemzőek, de minden esetre akkoriban ez a 16.000 néző, ez nagy szám volt, főleg annak tükrében, hogy utána még ugyanezen a helyszínen öt ilyen előadás történt a rákövetkező napokon, és ugyanígy mindegyik teltházas volt, úgyhogy Bruce Springsteen a 80-as években rekordokat döntögetett. És egy másik nagy zenei mérföldkő, mielőtt folytatjuk tovább, 1996-ban David Bowie a Telling Lies című dalát az interneten mutatta be. 24 órán keresztül volt elérhető. Ez 30 éve történt, hölgyeim és uraim. Most már az interneten megjelentetni számot, hát kvázi az alapvető üzleti modell lett a fizikai kiadványokkal szemben. De akkoriban, 1996-ban szerintem ez óriási nagy szám volt, és David Bowie, aki mindig is ismert volt arról, hogy valamilyen szempontból kész megújulni és megújítani magával a zeneipart, meg a szórakoztatóipart. 1996-ban egy nagy mérföldkövet vitt véghez, amikor is a Telling Lies című dala az interneten volt elérhető egy teljes napon keresztül. Na most folytassuk Oasis-szel. A Supersonic következik a Gallagher tesóktól, akik... kell kapcsolatban egyébként, hogy nemrég bemutattak azt hiszem egy dokumentumfilmet, ami konkrétan az egész Oasis sztorit és természetesen a kettejük rivalizálását, Liam és Noel Gallagher rivalizálását, ami a központi eleme volt az Oasis sztorinak, ezt is bemutatja. Most a Supersonic-kal folytatjuk, a kettejük közti zenei kémia egyik gyöngyszeme, aztán utána Robi jön a hírösszefoglalóval, és aztán jövök vissza a zenékkel, és mindenféle más témákkal, például a nyereményjáték akciónk mai napi részleteivel is jelentkezni fogok. Let's go!

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Rekordévet zárhat a horvát turizmus. Idén augusztusban fordult elő először, hogy a belépő turisták száma meghaladta az 5 milliót az országban, jelentette be Tonči Glavina, turisztikai és sportminiszter. Az év első 8 hónapjában 17,5 millió vendég több mint 90 millió vendégészakát töltött el Horvátországban, ami egyaránt 1,1%-os növekedést jelent a tavalyi évhez képest. A legtöbb vendégészakát továbbra is a németek regisztrálták, a magyar turisták pedig 3 millió 700 ezer vendégészakával vették ki részüket a forgalomból. A turisztikai ágazat bevételei az első 8 hónapban elérték a 7,4 milliárd eurót, ami 17,6%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest, írja az MTI. Megtartotta soron következő testületi ülését Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete csütörtök délután. A városvezetés mintegy 20 pontban hozott döntéseket. Több napi rendi pont kapcsolódott a város költségvetéséhez, valamint beruházásaihoz. Paks több projektjének költsége jelentősen alacsonyabb lesz, mint ahogy azt előzetesen betervezték, de lesz néhány beruházás, aminek magasabb lesz a bekerülése. A testület döntött egy új projekttel kapcsolatosan is, melynek keretében a paksi strand egy jelentősebb felújításon mehet majd keresztül. Heringes Anita, Paks polgármestere a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, örül, hogy a nagymedencén kívül a többi is megújulhat.
2: Én a strandnak nagyon örülök, hogy neki tudunk állni a Pancsolómedence és az Élménymedence felújításának, mert ezek is olyan problémákat oldunk meg, amiket elég régen el kellett volna kezdeni. Például a Pancsolómedencéhez ugye muszáj lesz lábmosót kialakítanunk, mert a mostani jogszabályoknak így tudjuk megfeleltetni a Pancsolómedencét, és eleve akkor már elkezdjük úgy kialakítani a Pancsolómedencét, hogy rendes fedése is legyen, hogy a pancsolni kívánó gyermekek és a szüleik, akik a medence szélén tartózkodnak, ők is tudjanak akár árnyékos területre is behúzódni. Az új átalakításoknak köszönhetően erre lesz lehetőség. Az Élménymedencénél is komolyabb átalakításokra lesz szükség, új csúszdákat kell kialakítanunk, mert a mostaniak azért már eléggé elhasználódtak, és akkor tényleg egy teljes körülön megújult strand állhat Paksváros szolgálatába, úgyhogy most ezen fogunk dolgozni a következő időszakban. Azt hittem, hogy egy strand időszak lezárul, amikor most át tudjuk venni a nagymedencét, de nem, egy újabb kihívás van Paksváros műszaki területen dolgozó hivatali munkatársai előtt, és majd a kivitelező előtt, aki esetlegesen majd elnyeri ezt a szép feladatot, úgyhogy ezen fogunk dolgozni a következő időszakban.
1: Tolna vármegye közbiztonságáért elnöki elismerésben részesült Megyeri Zsolt rendőr a lezredes, a Bonyhádi rendőrkapitányság vezetője. Az elismerést azoknak ítélik oda, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárulnak a vármegye biztonságához. Megyeri Zsolt a lezredest kimagasló szakmai munkájáért, magas színvonalú felkészültségéért és a Bonyhádi rendőrkapitányság élén végzett eredményes vezetői tevékenységéért méltatták. A megtisztelő elismerést és díszoklevelet szeptember 9-én Szekszárdon vette át Orbán Attilától, a Tolna vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnökétől, adta hírül a rendőrség. Összesen 22 alkalommal riasztották a tűzoltókat Tolna vármegyében szerdán, közölte a katasztrófa védelem. A beavatkozások többségét az erős szél okozta kármentések adták, 12 esetben kidőlt fák miatt kellett kivonulniuk a hivatásos és önkéntes egységeknek. Szárazdon a vasúti pályára, Bátaszéken pedig egy lakóház tetejére dőlt fa adott munkát a szakembereknek. A műszaki mentések mellett 8 szabadtéri tűzesethez is riasztást kaptak az egységek. Szálkán 1 hektáron erdő és annak ajnövényzete égett, míg Simontorján avar és kommunális hulladék gyulladt ki. Utóbbi helyszínen egy személyautó is teljesen kiégett, de személyisérülés szerencsére egyik esetben sem történt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM most sportos vizekre elvez. Ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. A paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
1: Így van, már itt is vagyok a nyereményjáték akciónk részleteivel. Egészen vasárnapig fogunk játszani, méghozzá Facebookon, a közösségi média felületünkön, ahol minden nap felteszünk egy-egy kérdést posztformájában, és kommentformájában várjuk a helyes megfejtéseket erre a kérdésre. Aztán majd 14-én, azaz hétfőn délelőtt 9 óra után kisorsolunk a Nike Bolt Paks támogatásával egy 20 000 forint értékű Nike vásárlási utalványt. Érdemes lesz tehát velünk játszani és csekkolni itt a rádió hullámhosszán is a kérdést, de mindenképpen Facebookra menjetek fel, és ott a poszt formájában létező kérdés alá kommenteljétek majd a helyes megfejtést. Ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes a játékunk centruma. Ezek tagjai között ott volt az ASE két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf is. A mai napi kérdés pedig, amit Facebookon elcsíphetek, a következőképpen hangzik. A C4 500 méteren kétszeres világbajnok kenu négyes melyik tagja nyert a poznani világbajnokságon C1 1000 méteren világbajnoki címet? A. Juhász István, B. Fejes Dániel. Irány a Facebook, keressétek meg a kérdést, kommenteljétek a helyes megfejtést, A-t vagy B-t. Játsszatok és nyerjetek!
0: Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Oh yeah, ellenállhatatlan lendület a Queen-től. A Princess of the Universe hallottátok 1986-ból a srácok egyik leghatalmasabb klasszikusát, ami természetesen a Highlander, azaz a Hegylakó című filmnek az egyik felejthetetlen betétdala is volt. Szóval 6 óra 46 perc van, és szeptember 11-e péntek, ez itt a Paks FM, azon belül pedig az élesztőt hallgatjátok. Hello mindenkinek, remélem, hogy király reggeletek van, legalább annyira király, mint amilyen király nekem van. Kezd világosodni a szitu, de attól függetlenül ma ilyen esős időnk lesz, kb. 17 fok van odakint, és 18-nál tovább nem is nagyon fogunk melegedni, és zuhét is kapunk a nyakunkba, szóval erre készüljetek a mai nap folyamán. Én a magam részéről imádom, hogy egy kicsit megérkezett végre Valhallára az ősz. Nos, minden esetre most pedig egy hamisítatlan pálfikati féle tudósítás következik. Így van, hiszen minden hónap első hétfőjén Marton Renáta tart előadást Pakson a Pákolic István Városi Könyvtárban a Szavak ereje címmel. A díjmentes összejövetel első őszi előadása hétfőn este zajlott. Amit látsz, amit mondasz, amivé válsz, az agy, a szavak és a mentális képek ereje témakörben. Marton Renátával Pál Fikati beszélgetett az előadás után.
2: Ezekben a percekben ért véget a Pákolic István Városi Könyvtárban Marton Renátának az előadása összejövetele, mégpedig a szavak ereje. Ez egy sorozat tulajdonképpen, most már ez több éve folyik. A mai estén mi volt az, ami itt az érdeklődőket ide vonzotta hozzád? Azt tudom, hogy a te személyed is, mert hát sokan, nagyon sokan ismernek téged közelről is, és ezt a pozitivitásodat nagyon sokan magukba szippantják. Mi volt az, amit a mai nap folyamán, mai este folyamán feldolgoztatok?
3: Először is köszönöm szépen a kedves szavaidat, nagyon jól esik. Igen, arra jöttem rá, hogy nagyon fontos része az önismeretnek az, hogy megtapasztaljuk azt, hogy megtudjuk azoktól, akik okosabbak nálunk, hogy hogyan működik az agyunk. És az egyik ilyen hölgy, akivel nemrég találkoztam, mert szerintem csak pár éve van a piacon külföldön is, akit úgy hívnak, hogy Tara Swart, és ők írt kettő könyvet, amit most már magyarul is kiadnak, az egyik címe az, hogy a forrás, a másiknak meg az, hogy a jelek. És ő egy agykutató, neurotudós, és a neuroplaszticitással foglalkozik, és megfigyelte azt, mert hogy pszichológus, meg pszichiáter is, meg mindenféle dologgal foglalkozik, ami ugye az emberi lelket, elmét segíti, javítja, előbbre viszi, hatékonyabbá teszi, és rájött arra, hogy az egyik olyan eszköz, ami nagyon segít az ő pácienseinek, az ez az álomtérkép, amit céltérképnek hívunk, vagy vision boardnak, és én erről szerettem volna beszélni, mert én is azt tapasztaltam, hogy ez az egyik olyan nagyon erős eszköz, amikor képalkotásokkal, illetve képek kiválasztásával, amiket kiteszünk magunk elé, vagy a falra, vagy csinálunk belőle egy montást, azon nagyon erősen elő tudjuk segíteni azt, amire igazán vágyunk, és ki is tűzzük célul, majd erős érzelemmel párosítjuk, akkor azok vagy valóra válnak, vagy valamilyen szinten megjelennek úgy az életünkbe, ahogy igazából szeretnénk. Erre fókuszáltunk ma, mert nagyon szeretném segíteni azokat, akik ugye érdeklődnek az önfejlesztés iránt, hogy segítsek nekik abba, hogy talán pszichológus segítsége nélkül is át tudják lépni azokat a korlátokat, határokat, vagy meg tudják ugrani azokat a kihívásokat, amik előttük állnak. És nekem tulajdonképpen az a célom, hogy mindenki saját magát megismerje, és saját magát fejlesz abba az irányba, hogy végül is a világunk sokkal jobb legyen, szebb legyen, és boldogabb emberek legyenek, éljenek benne.
2: Filmvetítéssel is színezted az előadást, ugye az érdeklődést fent kell tartani hosszan.
3: Igen, a sztori ereje, a történetek ereje az nagyon fontos, akkor, amikor beszeretnéd bizonyítani, hogy ez azért működőképes, amiről beszélsz, és akkor igazából egy ilyen film részletet is hoztam be a Titok című filmből, a Titok merj álmodni, ez a cím, nagyon cuki film, és van benne egy pont ide tartozó rész, ami nagyon jól működik. Nem csak a filmből hozok részleteket, hanem a valóságos történeteket is beszoktam hozni, hogy ezzel és ezzel az ember, csak ez történt, csak ugye ezek távoli dolgok, ezért igazából néha megfoghatatlanok számunkra, viszont az a jó, hogy ennek hatására, ugye akik itt vannak, ők is meg akarják osztani azt a történetet, ami velük történt, és ugye számukra ez csoda számba megy, vagy ők ők csodának élték meg, és ez a csodálatos, hogy igazából mindenkinek van egy ilyen története, vagy nem emelet ki a többi közül, vagy éppen arra is árakodik az élet, a mindennapok rutinja, de amikor kiemeled a történeteid közül, akkor rájössz arra, hogy na hát erre én is képes, tényleg képes vagyok rá, akkor ha erre képes vagyok, akkor arra miért ne lehetnék képes? Tehát ugyanezzel a módszerrel. Nincs olyan nap alatt, mert ugye a Bibliában is benne van, hogy kérdés adatik. Úgyhogy tulajdonképpen erről szólt az egész előadás ma.
4: A résztvevők, a hallgatóságod az általában ugyanaz, vagy azért van némi mozgolódás?
3: Azok, akik járnak az előadása, ők igyekeznek mindig itt lenni. Tehát igen, van egy állandó közönség is, de meg szokott lepni az, hogy vannak olyan témák, amik bevonzanak több más embert is, és akkor sok van, aki itt ragad, illetve ugye akkor tovább megy.
1: Martó Renátát hallhattátok az imént. 6 óra 51 perc van, szeptember 11-e, péntek, ez pedig itt az Élesztő. És mielőtt tovább mennénk, azért közlöm, hogy milyen fantasztikus vendégekkel fogok beszélgetni az elkövetkezendő órákban. 7 óra 30 perctől a Celüke IAS Sport Egyesület tagjai érkeznek, világbajnokságon jártak, és elképesztő eredményekkel tértek haza. 8 óra után Cseh Tamás képviselő úrral beszélgetünk az atomfutásról. A rendezvény biztosítása, közlekedési és forgalomváltozások, ez lesz főként a téma. 8 óra 30 perctől pedig Romhányi Károly érkezik a stúdiónkba, Gerjen polgármestere. Szeptember 12-én ugyanis Gerjeni falunap közeledik, és erről fogunk beszélgetni, és egy kicsit Gerjenről magáról is, hogy éppen mi a szitu. Most Porcupine Tree következik, a Fear of a Blank Planet, a progresszív rock titánoktól, aztán reklám jön, Robi hír összefoglalóját fogjátok hallani, és utána jövünk vissza. Let's go!
5: 96.3 Paks FM.
6: It's my favorite.
7: I love it.
5: Paks FM. Összekötő.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel.
1: Mennyire vagy otthon a vizen? Tarts velünk ezekben a napokban, mert ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. Figyeld a játékainkat, válaszolj helyesen a kérdéseinkre, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt a Paksi Nike Sportbolt jóvoltából. Készen állsz az evezésre? Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: oldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet, hogy megvédje Európa közös határait, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Visegrádi országok Írország részvételével tartott csúcs találkozóját követő sajtótájékoztatón csütörtökön Pozsonyban. Magyar Péter azt mondta, nem brüsszelezni akar, de szerintem nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet azért, hogy megvédje Európa közös határait és a magyar határt, miközben más miniszterelnök kap 200 millió eurót az Európai Bizottságtól, mert esetleg nem végezte el a feladatát. Ez nagyon nincs rendben, ez nem jó üzenet, fogalmazott a magyar kormányfő, egyben megköszönte a cseh miniszterelnök szolidaritását ebben az ügyben. Az illegális migrációval kapcsolatban hangsúlyozta, rengeteget változott a világ, az a vélemény, amivel Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország az elején egyedül volt, most már többségi álláspont, írja az MTI. Jelentős forgalmi rendváltozásokra és útlezárásokra kell készülniük a közlekedőknek Szekszárdon szeptember 17-e és 20-a között megrendezésre kerülő szekszárdi szüreti napok miatt, adta hírül a Babits Mihály Kulturális Központ. A rendezvény előkészületei és lebonyolítása során lezárják többek között a Béla Király teret, a Szent István tér egy részét, a Bezerédi utcát, valamint a Zeneiskola és az OTP Bank közötti négy sávos útszakaszt is. A korlátozások fokozatosan lépnek életbe már szeptember 15-e kedd reggeltől, és egészen szeptember 21-e hétfő éjfélig tartanak. A Széchenyi utca egy részén csütörtök délutántól csak a megkülönböztető jelzést használó járművek, a buszok és a taxik haladhatnak át. A szombat délutáni szüreti felvonulás ideje alatt pedig további lezárásokra kell számítani a Béri Balog Ádám és a Széchenyi utca környékén. A szervezők kérik a járművezetőket, hogy a rendezvény ideje alatt fokozott figyelemmel és a kihelyezett jelzéseknek megfelelően közlekedjenek. A lezárásokkal kapcsolatosan további részletek a Babits Mihály Kulturális Központ weboldalán találhatók. Fegyveresen elkövetett garázdaságért kaptak el több helyi férfit a rendőrök Faddon, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Egy nő tett bejelentést telefonon augusztus 27-én, hogy egy több fős társaság este 9 óra előtt megjelent Faddon a Kossuth utcában a házuk előtt. A hangos beszédre figyeltek föl, majd látták, hogy az utcán 5-6 férfi van, akik karokkal ütögetik az ablakot és egy téglával be is törték. Ezután egyikük egy pisztollyal belőtt a házba. A férfiak a rendőrség kiérkezése előtt elmenekültek a helyszínről. A tolnai rendőrök másnap elfogtak egy 34 éves helyi férfit, aki elismerte, hogy gázriasztó pisztollyal lőtt be az ablakon. Néhány napon belül a másik két elkövetőt, egy 36 és egy 38 éves, szintén helyi férfit is elfogtak a rendőrök. Mindkettőjüket csoportosan fegyveresen elkövetett garázdaság büntette miatt hallgatták ki. Vallomásaik alapján két fiatalkorú fiú is volt velük akkor este. Az idősebb férfi néhány hónapon belül több hasonló bűncselekményt is elkövetett a településen. Korábban is volt büntetve erőszakos jogsértések miatt, ezért őrizetbe vették és kezdett

0: kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság el is rendelt. Társai szabadlábon várják a ügyük elbírálását. Összesen 22 alkalommal riasztották a tűzoltókat Tolna vármegyében szerdán, közölte a katasztrófavédelem. A beavatkozások többségét az erős szél okozta kármentések adták, 12 esetben kidőlt fák miatt kellett kivonulniuk a hivatásos és önkéntes egységeknek. Szárazdon a vasúti pályára, Bátaszéken pedig egy lakóház tetejére dőlt fa adott munkát a szakembereknek. A műszaki mentések mellett 8 szabadtéri tűzesethez is riasztást kaptak az egységek, Szálkán 1 hektár erdő és annak ajnövényzete égett, míg Simontorján avar és kommunális hulladék gyulladt ki. Utóbbi helyszínen egy személyautó is teljesen kiégett, de személyisérülés szerencsére egyik esetben sem történt.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Élesztő. Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 13 perc van, szeptember 11-e péntek, ti a Paks FM-et hallgatjátok, azon belül pedig az élesztő szól. Hello mindenkinek! Már meg is kezdődött a fergetegesen izgalmas új óránk. Robi hírösszefoglalója után elképesztő zenékkel, méghozzá egészen konkrétan a Barabás Lőrinc Eclectric-től hallhattátok a D-D-D-D című tracket 2009-ből, utána pedig az Anna and Barbie's Felejthetetlen túl az Operencián című hátborzongató klasszikusa szólt 2013-ból. Ja, így kell megalapozni a vibe-okat. By the way, odakint jelen pillanatban 17 Celsius fok van, és már hallom az eső hangjait, szóval megérkezett a csapadék, a várva várt eső, ami mai nap kávé jellemző lesz egy jó darabig, jó pár órán keresztül, feltetőleg kisebb-nagyobb léptékben, és ennél a 17-18 foknál nem is nagyon fogunk feljebb menni a mai nap folyamán, felhős és esős idő várható. A holnapi nap lesz egy kicsit ennél tisztább, 22 fok lesz a napi csúcshőmérséklet, és úgy tűnik, hogy ezen az ilyen 22 és 24 vagy 25 fok közötti átlagos hőmérséklet ben maradunk itt folyamatosan, egészen talán a jövő közepéig, amikor is szerdán látok egy ilyen 27 fokos kilengést, az időkép.hu előrejelzéseit csekkolom, de azért a nyár már nem fog visszaköszönni feltehetőleg, hanem inkább csak ez a kellemes 20 fokok lesznek, és némileg felhős idők, nem inkább annyira tiszta napsütéses, mint inkább felhő réteggel borított. Na, ez már úgy hiányzott, mint egy falat kenyér, abszolút, én üdvözlöm az esőt, és üdvözlöm ezt a kicsit szürkébb, kicsit hűvösebb időt is. Nos, egyébként pedig Pálfi Kati tegnap új anyagot küldött a számunkra. Lássuk csak, miről szól ez a szitu. Hát arról szól, hogy az atomerőmű SE férfi kosárlabda csapatát Ivica Skelin vezeti az idei nyártól. Az 52 éves horvát szakember személyében tapasztalt edző érkezett az atomvárosba. Vezetőedzőként 2005-ben mutatkozott be a KK Split együttesénél, és az elmúlt években különböző országokban dolgozott, többek között Belgiumban és Hollandiában. Itt aratta a legnagyobb sikereit. Több trófeát is nyert, 2014-ben és 2015-ben a Hollandia év edzője díjat vehette át, Holland Superkupa győztes és Holland bajnok volt 2014-ben, 2015-ben ismét Holland kupa győztes, majd 2023-ban Belga kupa győztes, valamint BNXT liga győztes, és 2015-ben átvette a Belgium évedzője díját is. A 2017-18-as szezonban a horvát válogatott vezetőedzője volt, Ivica Skelin legutóbb Lengyelországban a Legia Varso és a Czarny Slupsk csapatát irányította, az ASE vezetőedzőjével Pálfi Kati kolléganőnk beszélgetett, Mikolics Dániel a csapat kommunikációs menedzserének segítségével.
2: So my agent was contacted by a club. Normally he send my prof CV over here and then we get into the contact. I had interview like any regular job.
3: Az ügynökömön keresztül ők kontaktáltak a klubbal, megérkezett egy megkeresés, meg volt egy interjú, a szakosztályelnökkel tudtam beszélni. Úgy tűnt, hogy megfeleltem nekik, úgyhogy körülbelül ugye ez június közepén már ez véglegessé is vált. Gyakorlatilag innen jött ez a megkeresés, és így kerültem én Paksra.
4: A több évtizedes edzői pályafutásod alatt melyek voltak a legnagyobb sikerek, amelyeket te így abszolváltál?
3: Hát úgy gondolom, hogy így egyetlen egy nagy sikert nem tudnék kiemelni. Több kisebb, nagyobb sikerem azért van. Például én ezt annak tekintem azt is, hogy a horvát válogatottnak lehettem a szövetségi kapitánya, majd szintén a horvát válogatotta, hogy az olimpián is szerepeltük, akkor ugye másodedzőként voltam jelen. Hollandiába és Belgiumba a bajnokságot is sikerült nyernem, kupát is, Lengyelországba a playoffba kerültünk. Volt mindenhol valami, amit én sikernek könyvelek el a karrierem során.
4: A magyar bajnokságot mennyire, hogy mint is?
3: Nyilván azért követtem a magyar bajnokságot, nem csak a csapatok miatt, hanem ugye a játékosok miatt is, mint ahogy bármilyen másik európai ligát ugyanúgy követek, úgyhogy azért volt elképzelésem arról, hogy milyen a magyar bajnokság. Nagyjából tudom azt, hogy milyen csapatok milyen struktúrában játszanak. Én úgy látom, hogy az elmúlt években azért a magyar bajnokság az pozitív fejlődésen megy át. Rengeteg olyan például külföldi játékos is van, aki Magyarországról el tud igazolni egy elég komoly ligába, és ott ugye tovább tudja vinni a karrierjét egy magasabb szinten. Úgyhogy ez mindenképpen pozitívum. Én nem azt mondom, hogy mindent tudok a ligáról, de azért úgy gondolom, hogy tájékozott vagyok, és tisztában vagyok azzal, hogy milyen erőviszonyok vannak, és milyen csapatok.
4: Az atomerőmű eset csapatát, azt Milyennek látod? Ugye most már itt van mindenki. Mi jellemzi majd az ASE csapatát? Mire törekszel, mit szeretnél?
3: Ami a mi játékunkat fogja jellemezni ebben a szezonban, az az, hogy rengeteget fogunk futni. Próbálunk minél több tranzíciós kosarat szerezni. Mindemellett sok kosarat és sok pontot várok a csapattól, tehát szeretném azt, hogyha sok pontos meccseket tudnánk játszani, és persze védekezésben is és támadásban is a keménységet és a gyorsaságot fogom elvárni, úgyhogy összességében talán ez fogja a játékunkat jellemezni.
4: Kinek milyen szerep juthat a csapaton belül?
3: Ugye talán az úgymond különleges ebben a csapatban, hogy nagyon sokan ismerik egymást, és összeszoktak már ugye az előző szezonokból. Kémia az úgy gondolom, hogy megvan. Igazából így egy-egy játékos nem is tudnék kiemelni, hogy ki milyen esetleg vezérszerepet kaphatna ugye a pályán. Ez majd úgyis idővel fog eldőlni, hogy ahogy a bajnokság elkezdődik, és mi is ritmusba jövünk, és még jobban összeszokik a gárda, akkor lehet majd talán azt észrevenni, hogy kik azok a játékosok, akik a pályán vezéregyeniségek tudnak lenni. Úgyhogy egyelőre nekünk az a fontos, hogy ezt a jó kémiát, amit a játékosok egymás között kialakítottak már a korábbi évekből is, nem csak a pályán, hanem azon kívül is, ezt megtartsuk, és ezt építsük tovább, és majd ebből lehet még esetleg valami a későbbiekben.
4: Számtalan helyen voltál már edzőként. Milyen körülményeket látsz itt Pakson? Hogy érzed magad itt az Atomerőmű Sport Egyesületnél?
3: Úgy gondolom, hogy gyakorlatilag itt minden megvan ahhoz, hogy jó munkát tudjak végezni. Ugye, ami elsősorban az én munkámat segíti, az az, hogy ugye vannak segédeim, van egy másodedzőm és van egy erőléti edzőm, akik képzettek és rengeteg munkát tesznek már most bele ebbe az egészbe. Mindemellett maga az aréna az egy nagyon kellemes környezetet biztosít. Mindenünk megvan arra, hogy jól tudjuk végezni a munkánkat, gondolok itt a kosárlabda tevékenységre, vagy akár az erőléti edzésekre, tehát igazából panaszunk semmire nem lehet, minden adott. A staff is mindenben segít minket, nekünk gyakorlatilag innentől kezdve már csak egy dolgunk van, ugye meccseket kell nyernünk.
2: Something they are there, so I have no any problems, and I think that our conditions for work are really, really good.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Messzecsinkát hallottatok, ez volt az Unca Brito 2012-ből a Messzecsinka című bemutatkozó albumukról. Micsoda banda volt, hölgyeim és uraim. 7 óra 24 perc van, szeptember 11-e péntek, ez itt az élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora. Vendégeim a következő percekben Robi hírösszefoglalója után a Celőke IA Sportegyesület tagjai lesznek, akik mind messengeres hívás keretében, mind pedig személyesen is itt lesznek a stúdióban, szóval egy epic multimédiás beszélgetés következik az elképesztő eredményeikről, amit nemrég a 3D IA-sz világbajnokságon magukénak tudhattak. Most Spongőt fogtok hallani, a When Shall I Be Free következik tőlük, utána pedig egy kis reklám, Robi ír összefoglalója, aztán jövök vissza zenékkel, és a Celőke IA Sportegyesület tagjaival. Let's go!

0: órát folytatjuk az élesztővel.
1: Mozduljunk együtt a városért! Szeptember 12-én szombaton, az atomfutás napján Paksra érkezik a Richter Egészségváros programja. A Richter Gedeon nyerté alapadománya a Paksi Gyógyászati Központ felé 3,5 millió forint, amelyet 500 forintonként tudunk növelni, amennyiben részt veszünk egy-egy ingyenes szűrésen, tanácsadáson vagy előadáson, de a délelőtt 9 órakor a Csengei Központtól induló egészségséta háromszoros pontot ér. Az ASE sporttelepen délelőtt 9 órától délután 5 óráig egész nap szűrések, tanácsadások és színpadi programok várnak helyi fellépőkkel. A bemelegítő tornát Katus Attila vezényli, a napházi asszonya Barabás Éva, de az Egészségváros Facebook oldalán online meghallgatott előadásokkal is tudjuk növelni az adományt. Richter Egészségváros. Egészség ezreknek, milliók a paksi egészségellátásnak. Találkozzunk szeptember 12-én szombaton Pakson az ASE sporttelepen. Mozduljunk együtt a városért!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
3: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
4: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
3: Igen, az egész lakást én nem bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
5: Konyha bútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával!
6: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
7: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezési javaslatcsomagot dolgoztak ki, amelyről a végleges döntés a 2027-es költségvetés tárgyalásakor születhet meg, közölte Pósfai Gábor belügyminiszter. A tárcavezető tájékoztatása szerint a létszámhiányos ágazatban a 2008 óta változatlan illetmény alap emelését, a pótlékok növelését és preferált települési pótlék bevezetését tervezik, emellett felülvizsgálják a szolgálati lakások és albérletek támogatási rendszerét is. A miniszter elmondta, a visszaszerelés lehetőségével már több mint 1000-en élnének, és több mint 200-an már vissza is tértek a testületekhez. Pósfai Gábor beszámolt, a belügyminisztérium a háttérszervek és a kapcsolódó gazdasági társaságok átvilágításáról is, amelynek során több ügyben már feljelentést tettek. Kitért arra is, hogy a TAO támogatások felülvizsgálatával a sportfinanszírozási rendszert átalakítanák és megtiltanák az aktív politikusok, valamint állami cégvezetők tisztségviselését a sportszövetségekben. A tárcavezető hozzátette, vizsgálják az augusztus 20-ai programsorozat közbeszerzéseit is, az eredményeket és a jövőbeni nagy világversenyek költségvetését pedig nyilvánosságra fogják hozni, írja az MTI. Megtartotta soron következő testületi ülését Paksváros önkormányzatának képviselő testülete csütörtök délután. A városvezetés mintegy 20 pontban hozott döntéseket. Több napi rendi pont kapcsolódott a város költségvetéséhez, valamint beruházásaihoz. Paks több projektjének költsége jelentősen alacsonyabb lesz, mint ahogy azt előzetesen betervezték, de lesz néhány beruházás, aminek magasabb lesz a bekerülése. A testület döntött egy új projekttel kapcsolatosan is, melynek keretében a paksi strand egy jelentős jelentősebb felújításon mehet majd keresztül. Heringes Anita, Paks polgármestere a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, örül, hogy a Nagymedencén kívül a többi is megújulhat.
8: Én a strandnak nagyon örülök, hogy neki tudunk állni a Pancsoló-medence és az Élménymedence felújításának, mert ezek is olyan problémákat oldunk meg, amiket elég régen el kellett volna kezdeni. Például a Pancsoló-medencéhez ugye muszáj lesz lábmosót kialakítanunk, mert a mostani jogszabályoknak így tudjuk megfeleltetni a Pancsoló-medencét, és eleve akkor már elkezdjük úgy kialakítani a Pancsoló-medencét, hogy rendes fedése is legyen, hogy a pancsolni kívánó gyermekek és a szüleik, akik a medence szélén tartózkodnak, ők is tudjanak akár árnyékos területre is behúzódni. Az új átalakításoknak köszönhetően erre lesz lehetőség. Az Élménymedencénél is komolyabb átalakításokra lesz szükség, új csúszdákat kell kialakítanunk, mert a mostaniak azért már eléggé elhasználódtak. És akkor tényleg egy teljes körülön megújult strand állhat Paksváros szolgálatába, úgyhogy most ezen fogunk dolgozni a következő időszakban. Azt hittem, hogy egy strand időszak lezárul, amikor most át tudjuk venni a Nagymedencét, de nem, egy újabb kihívás van Paksváros műszaki területen dolgozó hivatali munkatársai előtt, és majd a kivitelező előtt, aki esetlegesen majd elnyeri ezt a szép feladatot, hogy ezen fogunk dolgozni a következő időszakban.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
7: Mint arról már beszámoltunk, Pakson rendezték meg múlt szombaton a Morgan Court pályán az Országos Streetball Fesztivál atomvárosi állomását. 1993-ban volt az első országos Adidas Streetball Fesztivál, azóta töretlen sikerrel járja az országot nyaranként. Pakson is már 14. alkalommal állomásozott és 17 kategóriában lehetett nevezni. Kálai Éva, az országos sorozat főszervezője rádiónknak elmondta, Pakson az utánpótláskorú fiatalok körében a legnépszerűbb a streetball.
9: Idén a 7. állomása a 34. évadunknak, viszont már 12. alkalommal vagyunk itt streetballon Pakson. Ezen a különleges helyszínen, a Morgan Court pályán, viszont 2. alkalommal. Nagyon örülünk, hogy kialakult egy ilyen kültéri pálya, és mellette ilyen adottságokkal rendelkezik, mert egy igazán családias, természetközeli hangulatú rendezvényt tudunk szervezni, és nagyon örülünk, hogy az utánpótlás, a kenguru és még az óvodás, kisiskolások is ilyen nagy számban megjelentek a rendezvényen. A minden korosztály győztese sportszereket kap, sportruházatot itt a minden állomáson, és így a Paksi állomáson is, de egyúttal meghívást kapnak a szeptember 19-én a Hősök terén megrendezésre kerülő Magyar Kosárlabdázás napjára.
7: Számos paksi induló lesz ott az országos döntőben a Hősök terén Budapesten szeptember 19-én. Többek között a kenguru korosztály részeske gyorsítók elnevezésű csapata, Jantyik Milos, Frigyesi Tamás és Raut Áron, valamint az ASE 3x3-as felnőtt csapata, Krasznai Iván, Vida Máté, Turi Dávid és Szalai Milán. A paksi nebdóra, tripla és two-ball game dobó versenyben is bejutott az országos döntőbe.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: lezet.
1: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
2: 7 óra 43 perc van, és szeptember 11-e péntek. Ti a Paks FM-et hallgatjátok, azon belül pedig az élesztő szól. Hello mindenkinek, Emirül ezt hallottunk, a kivágni a rezet szólt. De már megérkeztek a vendégeim hozzám a stúdióba, illetve még Messenger vonalon keresztül is itt vannak velünk. Méghozzá a Celőke IAS Sport Egyesület tagjait köszönhetem. Kisnerné Katona Anett van itt előttem. Jó reggelt!
3: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Bóka Lászlóval beszélgetünk. Jó reggelt!
4: Jó reggelt!
2: Itt van velünk Makai Róbert, az Egyesület elnöke is.
5: Jó reggelt! Reggelt.
2: A vonalban pedig Kalácska Kun Aliszt köszönthetem. Szervusz!
6: Jó reggelt! Sziasztok! Köszönöm a hallgatókat!
2: Itt van velünk Hán Árpád. Jó reggelt! Szervusz!
7: Sziasztok! Jó reggelt!
2: És Kelemen István is. Jó reggelt!
8: Szép jó reggelt mindenkinek!
2: És még elméletileg várunk valakire, de majd meglátjuk, hogy ő, azaz Bóka László, az ifjabb Bóka László felbukkan-e. Mindenesetre jó lenne, hogyha csatlakozna hozzánk, hiszen elképesztő eredményekről számolhatunk be. A fő témánk itt a 3D IAS világbajnokság témája lesz, ahonnan fantasztikus eredményekkel tértetek haza. Tulajdonképpen mik is ezek az eredmények? Itt mindenkinek föl van írva nekem, hogy milyen helyezést ért el, és nagyon impresszív, mert csak ilyen első, meg ezüst, meg bronzérmek vannak, szóval egyrészt gratulálunk, másrészt meséljetek akkor a világbajnokság élményeiről.
3: Szilvásváradon rendezték meg ugye a világbajnokságot az idei évben. Ezt ugye mi már tudtuk több mint egy évvel ezelőtt, hogy idén Magyarországra fog érkezni a világbajnokság. Ezért azt gondolom, hogy az Egyesület majdnem minden tagja lelkesen készült erre a világbajnokságra. Úgy kell elképzelni, hogy ez 3 napig egyéni versenynapok vannak, 28 célt kell ugye meglőni, és csak egyszer lehet, tehát egy esély van minden állatot meglőni, ugye egy nap 28-at, és akkor ebből van 3 egymást követő nap. Itt gyűjtögetjük ugye a pontokat, és a pontszámok alapján dől az el, hogy az első legjobb 6-ba bekerülünk-e. Hogyha igen, akkor pedig döntőre kerül sor, ahol még változhatnak ugye a helyezések, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas, nagy kivetítős speakerrel, nagy közönség előtt zajló, hát mentális nyomás alatt
2: igen.
3: Egy igazán izgalmas esemény.
2: Igen, abszolút. Nekem például egyébként amúgy full laikusként rá kellett kérdeznem, hogy a 3D, ebben a 3D IAS világbajnokságban mit jelöl? És kérlek, ti is fejtsétek ki esetleg, hogyha valaki nem lenne képben ezzel kapcsolatban, hogy mitől 3D? Laci?
4: Hát a 3D, hát azért, mert hát élő nagyságú műanyag gumi állatokra lövünk, olyan, mint egy vadászat, mint hogy egy szafarin lennénk, vagy bármi. Különböző távokra vannak, soha nem tudjuk, hogy milyen messze van, és nekünk kell megsaccolni, hogy milyen távolságra van erre, 1,5 percünk van, még irányzékot állítunk, távcsövezzünk, meg minden is, a 1,5 percben lőni is kell. És hát attól függ, hogy az ember ugye milyen pontot ér el, mert hát szabad szemmel nem nagyon lehet látni rajta a dolgokat, és akkor 4 ember megy ki általába, A, B, C, D, és akkor mindig forgunk, minden célnál más kezdi a lövést. És akkor van az embernek ideje, ha pont nem én kezdek, akkor már előre tud satszógatni, hogy mégis mennyire lehet. Már nagy vonalakban tudjuk, mikor ránézünk, hogy mi újság. Igen, hogy körülbelül, hogy áll a dolog. Úgyhogy egy nagyon érdekes dolog. És akkor ugye mindenki lelőtt, akkor megy az értékelés. Mindenkinek ki kell menni a célhoz. És bemondani, hogy mit lőtt.
2: Igen. Már pedig ez ugye látszik, hiszen a nyíl belefúródik ezekbe a háromnemezős állatfigurákban.
4: A vékony vonalak vannak, azzal van jelölve az állaton az elejtési pontok.
2: Ott is mint egy céltábla, csak az is 3D-dimenzióban.
4: Így van. Igen. És már az is pont, ha a vonalat érinti kívülről.
2: Kívülről.
4: Mert ugye ebben van egy olyan rész is, szakasz az AFE, amikor belülről kell érje a vonalat, úgyhogy És
2: akkor, még ez is külön van.
4: Há, hogy meg külön van véve, távolságok változnak. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes folyamat, és hát körülbelül ennyi.
2: Arra rákérdeztetek, miközben egyébként Anett megtennéd, hogy a telefonodon rákeresel ezekre a 3D állatokra, mert egy nagyon látványos képeid vannak a telefonon, mutassuk meg őket a kamerának, hogy majd, hogyha Facebookra kiposztoljuk a rólatok készült beszélgetést, akkor a nézők is láthatják, de közben egyébként arra szeretnék rákérdezni, az merült fel bennem, miközben itt magyaráztad a szabályokat, hogy nem mindenki egyforma jó abban, hogy mondjuk megsatszoljon távolságokat, de ez egy olyan dolog, amit lehet fejleszteni?
4: Hogyne, persze. Hát ezt ugyanúgy gyakoroljuk. Például én kutyasétáltatás közben mindig kinézek egy pontot, és akkor megsatszolom, és akkor lelépem.
2: Jó, igen, és akkor rögtön ellenőrzik.
4: De már ettől van komolyabb dolog, egy távmérő, egy lézeres távmérő, és akkor nem kell lelépni, mert azelőtt azt csináltuk, még nem volt. Most csak ránézünk egy pontra, leszámolom, na, az körülbelül 30 méter, és akkor ott a távmérő, rámérek, hogy mennyit tévedtem. És igen, ezzel fejlesszük a...
2: Igen.
4: Magunkat a távbecslés, mert hiába tanul meg valaki nagyon jól lőni, hanem jó a
2: távbecslés. És akkor igen, akkor igazából
4: és ennek is a kettőnek össze kell állni.
2: Tehát akkor itt tulajdonképpen másfél percetek van arra, hogy megsacoljátok, távcsővel még megnézzétek, aztán utána még a lövés is meg kell, hogy történjen.
4: Meg.
2: Ez alatt a rövid idő
4: így
2: alatt.
4: Van.
2: Hát ez elképesztő pszichológiai nyomás lehet azért. Mármint tehát egy versenyhelyzet valóban.
4: Sőt, nem tudjuk, hogy a bíró hol van, mérje az időt. Van, mikor elbújnak egy fa mögé, és akkor ugye beállunk a karó, mert milyen csak karóhoz állunk, már megy az idő. És akkor nem tudjuk, hogy hol van, úgyhogy érdemes, mert figyelmeztetést kapunk, és ha három összegyűlik, kizárják az embert.
2: Aha.
4: Úgyhogy erre nagyon ügyelni kell.
2: Igen, komoly szabályok vannak. Itt is. Srácok, a vonalban nagyon csendben vagytok. Hogy éltétek meg a versenyt? Ti is nyilatkozzatok.
0: Én egyébként tátott szájjal hallgatom azt, amit az elmúlt 15 évemről mesélnek itt a sportársaim, és olyan jó érzés itt ücsörögni a vonal másik végén, és ezt végighallgatni, amit helyettem megfogalmaznak.
2: Igen.
0: De én is csak csatlakozni tudok Anetthez is. Nekem személy szerint nagyon hiányzik a pályán lévő nézőközönség és a szurkolás. Ugyanis bemegyünk az erdőbe, akkor ugye csak mi vagyunk magunk a csapattársaink, és célról célra haladunk. Uh-huh. Viszont a döntőben akkora tömeg van mögötted, ha csak egy maroknyi magyar csapat, mondjuk most ezen a világbajnokságon nagyon nagy százalékban képviseltette magát a magyar íjászat, de tehát nekem pontokat hoz az, hogy meghallom, meglátom a nézőtéren a magyar zászlót, a kiabálást, a szurkolást, és minden izgalom és minden feszültség, ami egyébként a döntőben való lövéssel jár, az elmúlik, és értük lövök, tehát egyszerűen hihetetlen volt a mostani döntőzés, én eléggé kis pont különbséggel mentem a döntőbe első helyen, és hát onnan még könnyen el lehet veszteni akár az első, a második helyet is, és még hoztam pontot a második előtt, úgyhogy ez zseniális volt, és ahogy Anett írta egy posztjában, hogy a lelkének egy része ott maradt, szívemből szóltál, mert ez egy életérzés szerintem, ami most velünk történt, és ami ott volt.
2: De ez magára az íjászkodásra is jellemző, ez egy életérzés, ez nem lehet, valahogy úgy érzem mindig, amikor valaki beszél róla, aki benne van, mint például ti is, hogy egy igazi szenvedéllyel nyilatkoztok erről a sportról.
0: Nyilván, aki benne van, aki a lövést, tehát magát a lövést ismeri, tudja, hogy mit ad, és a versenyzés, vagy akár csak az edzés, az tudja és érzi. Az, aki még mondjuk nem lőtt íjjal, az nehezebben éli ezt át, vagy érzi ezt át, inkább ezt mondom. Ki kell próbálni. Csak ezt tudom javasolni. És akkor tudod, hogy miért nem tudod többet letenni azt az íjat.
2: Igen, abszolút. Még még annyi merült fel bennem, hogy ugye beszéltünk erről a 3D-s íjászatról, valódi állatfigurákról, és ugye kérdeztem tőletek, és mondtátok, hogy igen, rendkívül sok különbség van a között, hogy valaki céltáblára lő, vagy pedig konkrétan egy ilyen vadászat imitációban vesz részt. Meséltek erről is, ti melyiket preferáljátok?
5: Erről inkább a Kelemen Pisti tudna, mert ő igazából pályaíjász. Uh-huh. Az a fő profilja, úgyhogy itt van a vonalban, szerintem ő erről többet tudna
2: mondani. Igen.
8: Hát igen, teljesen más a két osztály, ugyebár lövöm mindkettőt. Ugye a 3D-t ebben az évben csak azért kezdtem el, mert tudtam, hogy világbajnokság lesz, és azért meg szerettem volna próbáltatni magamat ott, uh-huh. én is. De főszakág az a pálya, és hát ugyebár ott annyi csak a különbség, hogy fix távra lövünk, uh-huh. lőlapra, táblára, és még ami nagyon fontos különbség, ugye, hogy nem egy vesszőt adunk le, és nem erdőben mászkálunk, hanem egy adott ponton leszünk, és 6 vesszőt fogunk leadni, 2x6x6 vesszőt. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Az 72 darabot összesen a rangsoroló körök alatt.
2: Uh-huh. Igen, tehát akkor megvannak a különbségek itt. Egyébként Anett, elhoztatok, mi ez egy érem? Ez már maga a díj? Itt van az asztalon, és nem is mutattátok, mi? Kérlek, mutasd meg a kamerának.
3: Ez is érmem. Nagyon szép érmeket kaptunk, úgy gondolom, idén azért ez egy nagyon-nagyon, hát szerintem nagyon dizájnos lett.
2: Abszolút.
3: Főleg azért, mert egyébként majdnem egyformán néz ki. Nem viccelek. Hogyha megfordítjuk, akkor látszik, hogy ugye ez egy ezüst így érem. Van, egyébként ugye az arany és a bronznak más-más színe van.
2: Igen, így van. Hát még egyszer gratulálok az eredményekhez. Még időt kell szakítanunk arra is, hogy Robi, te a pályafelújítással kapcsolatos hát dolgokról igen, szerettél volna
5: értekezni. Igen, először is, mint egyesületi vezető vagyok itt. Sajnos egy térsérülés miatt én nem tudtam vállalni a versenyt, de egy jó alkalomnak mutatkozott az a dolog, amiről még a többiek sem tudnak, hogy körülbelül 3 évvel ezelőtt, kicsit visszaugrok, 3 évvel ezelőtt történt egy olyan baki az íjász pályánkon, hogy egy nagy vízzuhatak tulajdonképpen elmosta az épületet, meg magát az egész területet, és utána egy évig tulajdonképpen nem történt semmit, ígéretek voltak, uh-huh. de abból tudjuk, hogy a padlás tele van, és mikor megtörtént egy váltás ugye a hivatalban is, a polgármester asszony volt olyan kedves, és hát mondjuk úgy, hogy segítő kezet nyújtott, és kimentünk a pályára, és hát a műszaki osztállyal hát megnéztük egyáltalán, hogy milyen állapotok vannak, és hogy ebben mit lehetne kezdeni.
2: Igen.
5: És ott kaptunk tulajdonképpen egy ígéretet arra, hogy segítő kezet nyújtanak, és hát ugye látva ezeket az eredményeket, meg az előző évi eredményeket, hogy sportolóink milyen munkát és egyáltalán hát, milyen munkát és eredményeket tudnak, fetetnek bele, és eredményeket tudnak hozni.
2: Így van.
5: Ennek egy alapvető feltétele azt, hogy felkészülést ezt biztosítani kell a sportolóknak. Na most az íjászat egy olyan speciális dolog a sportok között, hogy mivel a maga az íj egy közbiztonságra különösen veszélyes eszköznek van titulálva, tehát nem úgy van, hogy kimegyek a szabadba, és mondjuk az űrgemezőre és lövöldözök jobbról balra.
2: Nem, egyfajta fegyver mégiscsak.
5: Igen, fegyvernek nem mondanám, direkt nem használtam ezt a szót.
2: Igen, gondoltam, hogy van egy
5: megkülönböztetés. Mert ez is sok mindenkit eltántorított, hogy kipróbálja, másrészt meg ugye más szabályok vonatkoznak rá. Na most ugye speciális dolog ez, nekünk egy olyan területre van szükség mindenképpen, ahol nincs mozgás, körül van kerítve, tehát minden szabálynak megfelel. Ez ott, ahol voltunk, ez egy régi MHS lőtér, tökéletesen megfelelt. Uh-huh. Na most ez körülbelül egy éve voltunk innen a hivatallal, illetve a polgármesterasszonnyal, és 2 napja kerestek újra meg a műszaki osztályról, hogy már a kivitelezővel együtt szeretnének egy bejárást tartani. Ezen mi részt vettünk, és tulajdonképpen mondjuk úgy, hogy egy igényfelmérés történt, hogy mik azok a mondjuk úgy minimális elvárások, ami egy lőteret, meg egyáltalán komfortos edzéseket tudjuk végrehajtani. Nyilván ezt mi ott megbeszéltük, ennek van egy anyagi vonzata, ezt majd nyilván nem a mi hatáskörünk, mi elmondtuk, hogy mi az a minimum dolog, ami mindenképpen szükséges ehhez, és végre újra el tudnánk kezdeni, nem csak a felnőtteknek a biztos felkészülés biztosítását, kint és bent is, ugye tudni kell, hogy télen is vannak versenyek, hanem végre újra el tudnánk kezdeni az utánpótlás nevelést. Nagyon-nagyon nagy igény volna rá.
2: Igen.
5: Nagyon sok megkeresésünk van különböző korosztályokból. Amikor ez ment ez a dolog, több korosztályos országos, európai és világbajnok gyerekeink voltak. Beletettük mi is azt a munkát, meg a gyerekek is, de meg voltak azt nem mondom, hogy megfelelő körülmények, mert már azok nagyon-nagyon messze voltak, de mi tudtunk velük birkózni.

0: eszközök, minden saját, de mi nekünk azt gondoljuk, hogy az utánpótlás nevelés az nagyon fontos dolog, és mi ezt beáldozzuk. Úgyhogy ezt szerettem volna elmondani, és innen is köszönjük a támogatását az önkormányzatnak, úgyhogy várjuk a további munkát.
1: Igen. Közben kifutottunk az időből, nagyon szépen köszönöm, szerintem elhangzott minden fontos dolog, és az eredmények is önmagukért beszélnek valóban, ahogy mondtad. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzám a stúdióba.
2: Nagyon köszönjük.
1: Illetve, hogy itt voltatok
3: köszönjük
1: a vonalban.
3: Köszönjük szépen a lehetőséget.
1: És még egyszer gratulálok, és most zenével folytatjuk tovább. Wollner Mus következik, utána a Robi ír összefoglalója, reklám, és aztán jövünk vissza.
4: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Rekordévet zárhat a horvát turizmus. Idén augusztusban fordult elő először, hogy a belépő turisták száma meghaladta az 5 milliót az országban, jelentette be Tonči Glavina, turisztikai és sportminiszter. Az év első 8 hónapjában 17,5 millió vendég több mint 90 millió vendégészakát töltött el Horvátországban, ami egyaránt 1,1%-os növekedést jelent a tavalyi évhez képest. A legtöbb vendégészakát továbbra is a németek regisztrálták, a magyar turisták pedig 3 millió 700 ezer vendégészakával vették ki részüket a forgalomból. A turisztikai ágazat bevételei az első 8 hónapban elérték a 7,4 milliárd eurót, ami 17,6%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest, írja az MTI. Jelentős forgalmi rendváltozásokra és útlezárásokra kell készülniük a közlekedőknek Szekszárdon szeptember 17-e és 20-a között megrendezésre kerülő szekszárdi születinapok miatt, adta hírül a Babits Mihály Kulturális Központ. A rendezvény előkészületei és lebonyolítása során lezárják többek között a Béla Király teret, a Szent István tér egy részét, a Bezerédi utcát, valamint a Zeneiskola és az OTP Bank közötti négy sávos útszakaszt is. A korlátozások fokozatosan lépnek életbe már szeptember 15-e kedd reggeltől, és egészen szeptember 21-e hétfő éjfélig tartanak. A Széchenyi utca egy részén csütörtök délutántól csak a megkülönböztető jelzést használó járművek, a buszok és a taxik haladhatnak át. A szombat délutáni szüreti felvonulás ideje alatt pedig további lezárásokra kell számítani a Béri Balog Ádám és a Széchenyi utca környékén. A szervezők kérik a járművezetőket, hogy a rendezvény ideje alatt fokozott figyelemmel és a kihelyezett jelzéseknek megfelelően közlekedjenek. A lezárásokkal kapcsolatosan további részletek a Babits Mihály Kulturális Központ weboldalán találhatók. Tolna vármegye közbiztonságáért elnöki elismerésben részesült megyi

0: Zsolt rendőr a lezredes, a Bonyhádi rendőrkapitányság vezetője. Az elismerést azoknak ítélik oda, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárulnak a vármegye biztonságához. Megyeri Zsolt a lezredest kimagasló szakmai munkájáért, magas színvonalú felkészültségéért és a Bonyhádi rendőrkapitányság élén végzett eredményes vezetői tevékenységéért méltatták. A megtisztelő elismerést és díszoklevelet szeptember 9-én Szekszárdon vette át Orbán Attilától, a Tolna vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnökétől, adta hírül a rendőrség.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Mint arról már beszámoltunk, Pakson rendezték meg múlt szombaton a Morgan Court pályán az Országos Streetball Fesztivál atomvárosi állomását. 1993-ban volt az első országos Adidas Streetball Fesztivál, azóta töretlen sikerrel járja az országot nyaranként. Pakson is már 14. alkalommal állomásozott, és 17 kategóriában lehetett nevezni. Kálai Éva, az országos sorozat főszervezője rádiónknak elmondta, Pakson az utánpótláskorú fiatalok körében a legnépszerűbb a streetball.
2: Idén a 7. állomása a 34. évadunknak, viszont már 12. alkalommal vagyunk itt streetballon Pakson. Ezen a különleges helyszínen, a Morgan Court pályán, viszont 2. alkalommal. Nagyon örülünk, hogy kialakult egy ilyen kültéri pálya, és mellette ilyen adottságokkal rendelkezik, mert egy igazán családias, természetközeli hangulatú rendezvényt tudunk szervezni, és nagyon örülünk, hogy az utánpótlás, a kenguru és még az óvodás, kisiskolások is ilyen nagy számban megjelentek a rendezvényen. A minden korosztály győztese sportszereket kap, sportruházatot itt a minden állomáson, és így a Paksi állomáson is, de egyúttal meghívást kapnak a szeptember 19-én a Hősök terén megrendezésre kerülő Magyar Kosárlabdázás napjára.
0: Számos paksi induló lesz ott az országos döntőben a Hősök terén Budapesten szeptember 19-én. Többek között a kenguru korosztály részeske gyorsítók elnevezésű csapata, Jantyik Milos, Frigyesi Tamás és Raut Áron, valamint az ASE 3x3-as felnőtt csapata, Krasznai Iván, Vida Máté, Turi Dávid és Szalai Milán. A paksi nebdóra, tripla és túlból game dobó versenyben is bejutott az országos döntőbe.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
3: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
4: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra, vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez és az élesztőhöz. Élesztő!

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 12 perc van, szeptember 11-e péntek, ti a Paks FM-et hallgatjátok, azon belül pedig az élesztő szól. És megérkezett újabb vendégem a stúdióba, Cseh Tamás képviselő úrral beszélgetünk, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Méghozzá a téma, mint ahogy mostanában állandóan a témánk, a közelgő atomfutás. A 14. atomfutás készülődik szeptember 12-én, holnap, szombaton kerül megrendezésre. És tulajdonképpen most útvonaltervekről és ilyesmikről lesz szó, hogyha jól tudom.
2: Igen. Hát minden évben ugye felhívjuk a városlakók figyelmét, hogy nyugodjanak le, semmi rendkívüli nem történik, nem jöttek el a földön kívüliek, nem hódítják meg a várost, illetve nem kell annyira bevásárolni pont holnap délelőtt, hogy aztán hetekig, hónapokig ne lehessen semmit se kapni a boltokba. Ezek halaszthatóak, vagy átütemezhetőek. A program egyébként hasonló, a jókedvű, jó hangulatú lesz, mint mindig, és inkább részvételre, mint észrevételekre számítunk.
1: Tulajdonképpen van egy kis módosulás, hiszen egy másik programmal is összeütközik ez, vagy jobban mondva nem összeütközik, hanem itt egymás tetején van két program. A Richter Egészségváros is szeptember 12-én, azaz holnap érkezik Paksra. Mennyiben kellett emiatt módosítani például az útvonalakat, vagy mindenféle ilyen infrastruktúrai
2: dolgokat? Hát a legfontosabb az, hogy nagyon üdvözöljük ezt a rendezvényt mindenféle módon, én is, mint országgyűlési képviselő, az atomfutás szervező csapata, és szerintem az atomfutáson és az egészségváros rendezvényen résztvevők is nagyon jól fogják magukat és egymást érezni, hiszen ez egy nem véletlenül és tudatosan erre a napra lett téve ez a rendezvény. Szűrővizsgálatokkal, olyan tematikájú előadásokkal készülnek ugye az egészségváros résztvevői, ami nagyon jól kiegészíti a futóknak is, vagy az éppen a futókat elkísérő hozzátartozóknak is az idejét.
1: Igen, így van. De valamelyest azért így az előző évekhez képest átszervezésekre azért volt szükség?
2: Igen, amit minden évben elmondok, hogy én az életem egyik álló csillaga, ugye a Flóra, aki minden évben kitalál valami újat, hogy nehogy még egyszer ugyanazt a biztosítási tervet föl lehessen használni. Most is így történt. Egyéb dolgok miatt is új útvonal van, és új útvonal várja a futókat, de maga az egészségváros annyiban befolyásolja ott a rendezvényközpont, ahol a verseny rajtja és célja van, az ottani mozgást, hogy ugye egy egészségügyi séta keretében jönnek majd át a Csengély Dénes Kulturális Központ parkolójától, a Kishegyi úton, az Ifjúság utcai sátrakig, az ő rendezvényközpontjukig, emiatt mi nyilván nem azon az útvonalon fogjuk megrendezni a rajt, illetve a célt, hanem ezt a sétát tiszteletbe tartjuk. Van még ugye a fenékküszöb emelés a Dunán, ami ugye meg a teherforgalom miatt az erőmű körüli futásunkat módosítja.
1: Uh-huh.
2: Ott is sokáig folytak a tárgyalások az illetékesekkel, hogy zavarunk, nem zavarunk, és aztán úgy döntöttünk, hogy a teherautók mindig erősebbek, mint a futók, úgyhogy utat engedünk az ő számukra.
1: Igen. Most hogy alakul az útvonal? Most mettől meddig fog tartani?
2: Hát mindig ennek a futóversenynek az a célja, hogy először is, hogy jó kifárasztja a futókat, tehát ez egy nagyon kegyetlen pálya, szerintem óriási szintkülönbségekkel felle futkároznak a futók. Alapvetően mindig elmondjuk, hogy egy ilyen 8-as számjegyet lehet formázni, aminek a közepén, ahol a két hurok találkozik, az maga az Ürgemezei Gesztenyés utcai sportcsarnok és a rendezvényközpont. Az egyik, a 8-asnak az első szára, az ugye elfut itt az Erzsébet szállóig, Kishegyi út, főutca, és az Erzsébet szállónál aztán van, aki már visszaindul, a Sárgödörtelet megcélozva vissza itt a Kápolna utcán, és a Zsíros közön Pollák Mihály utcán felfelé. Aki hosszabbat fut, az ebbe a szárba, még mielőtt elérni ezt újra a versenyközpontot, beveszi ugye az Öreghegyet többször, tehát ott az Arany János utcán, a Munkácsi Mihály utcán, a Tavasz utcán fognak futni, egészen kifutnak új terület, amit meghódítanak az öreghegyi szőlőkbe, ott tesznek egy kört a levendulásba, beengednek bennünket a tulajdonosok, ez egy nagyon jó ötlet, mert nagyon gyönyörű a kilátás, jó lesz a zenei aláfestés is, ahol megfordulnak, és aztán érkeznek ugye ők is vissza a városba, megtekintik a Dunapartunkat, a Gesztenyefasort, a Sárgaőrtelet, mondtam, ott a pincék között, és akik a leghosszabb utat választják, a 21, illetve 32 kilométert, ők a versenyközpontból egy újabb hurokra indulnak. A 21 kilométeresek cseresznyésbe látogatnak el, uh-huh. abba az irányba, és onnan jönnek aztán vissza. A 32 kilométeresek pedig ugye futnak el egészen a elkerülő úton, át keresztezve a Kölesdi utat, keresztezve a 6-os számú főútvonalat, az erőmű területére egy kicsit, ott is megmutatják magukat, és aztán úgy jönnek vissza. Várhatóan az egész mozgás, az ugye lesznek kisebb távok, amiknek a rajtjai 8.30-kor, 9 óra, 5 perckor lesznek, ezek csak ott a lakótelepet uh-huh. érintik. A hosszú távok rajtja az 10 órakor és 10 óra 15-kor van. Innentől kezdve tulajdonképpen 3:30-ig, amikor a legjobban várt, nem mindig a legutolsó futót várjuk a célba a legjobban, hiszen nekünk akkor ér véget a feladat, akkor gördül le a kő a szívünkről, az olyan 3:30-4-ig tart. Tehát ez egy olyan körülbelül masszív 5 és fél órás időszak, amikor chillbe kell lenni autósnak, kerékpárosnak, rolleresnek.
1: Igen, tehát itt gondolom ez a legfontosabb, hogy mindenki nagyon körültekintő, önközlekedjen igen. úgy eleve igen. a városban. De itt ilyen lezárások is várhatóak, ugye azért? Tehát, hogy konkrétan teljesen komplett lezárások hát is.
2: Igazából, igen, igen, tehát azt mindenképpen szóba kell hozni, hogy a közlekedés az továbbra is egy élhető, működő dolog lesz, járni fog a busz, uh-huh. és autóval mindenhova, mindenhonnan el lehet jutni. Arra az időre, ameddig ugye a futó áthalad egy útkereszteződésen, áthalad egy közlekedési csomóponton, nyilván akkor addig és csak is addig az időig kérjük az autósokat, hogy álljanak meg, álljanak sorba, és aztán utána mi fogjuk őket engedni. Tapasztalt polgárőrök, a nagyon frekventált csomópontokban rendőrök uh-huh. fogják segíteni ezt a forgalom irányítást. Ugye elsősorban a futók tájékoztatásáért vannak ők ott, hogy a futó tudja, hogy merre kell tovább futnia, de amikor szükséges, akkor a futónak elsőbséget biztosítunk azáltal, hogy zárunk. Komolyabb ilyen közlekedési dugók, én azt gondolom, hogy az Erzsébet szálló körül szoktak kialakulni, uh-huh. hogy ott az Öreghegyről lezúduló forgalom, vagy oda-vissza igyekvő autósok. Őnekik nagyon nagy fokú türelmüket kérjük, mert ők a Tavasz utcánál is fognak találkozni uh-huh. velük, de még egyszer hangsúlyozom, ezek azok a legszükségesebb ideig tartó lezárások, tehát ez maximum 3-4-5 perc,
1: amit igénybe vesz.
2: Igen. Valószínűleg többször. A legelső atomfutáson ugye mi úgy készültünk nulla tapasztalattal, hogy milyen jók ezek a futók, ezek egyszerre elindulnak, egyszerre végigszaladnak a városon, és körülbelül egyszerre is érik el a célt, tehát hogy nekünk hogy ezt a zömöt kell biztosítani, és ugye akkor kiderült, hogy a leggyorsabb futó átlag 4 percenként tesz meg egy kilométert,
1: igen.
2: A leglassabb az pedig, hát van egy szintidő, ugye ez a bizonyos 8 perc per kilométer lesz, egy záróbusz, ami ezen a sebességen megy végig a pályán, és elvileg fölszedegetni a futókat, de ilyenkor mindenkiben ott van a hős, aki akkor is lefutja ezt a távot, ha még életében nem futott ennyit, és nem száll fel a záróbuszra. Nekünk ő is egy védeddő személy, aki kint van.
1: Igen.
2: És így akkor el kell egyszerű matematika, hogy mondjuk egy 32 kilométeres szakaszon az első és a legutolsó futó között a mezőny végén már 32-ször 6 perc különbség van, uh-huh. tehát körülbelül 3 óra.
1: Igen.
2: Úgyhogy az elsőként befutó már lehet, hogy a holnap utáni reggeliét is megette, mire még várjuk az utolsó mártírt, aki
1: igen,
2: komolyan gondolta.
1: Az utolsó mártírt. De egyébként ez a mentalitás mégiscsak azért érthető valahol, nem is valahol, hanem konkrétan, hogyha valaki már részt vesz egy ilyen egészen titáni feladaton, mint végigfutni ezt a távot. Bármelyik távot igazából, hogyha valaki elszánja magát, akkor már persze, hogy végig fogja
2: igen.
1: futni.
2: Igen, tehát... Én ezt gondolom, hogy mi mindig egy kicsit megkönnyezzük ezeket a küzdelmeket, mert látjuk a fájdalmat, nem őszinte a mosolyuk mondjuk, amikor befutnak egy zsíros közbe, és maguk előtt meglátják a Pollák Mihály utcát felfelé. De drukkolunk nekik, szurkolunk, nagyon sok zenei aláfestést helyeztek el Floráék a pályán. Mi is egyfolytában kiabálunk nekik, tapsolunk, és erre kérek egyébként mindenkit, hogyha ha éppen nincsen 2-20 kilós szatyor a kezébe, és ez belefér, akkor egy hajrá, egy taps, egy mosoly rengeteget jelent.
1: Igen, szeretném is hozzátenni, előző beszélgető társaim az IASZ Egyesülettől mondták azt, hogy ezen a világbajnokságon, amikor meghallották az éjjelzést, a szurkolást, amikor látták az arcokat, akik mind drukkolnak és szurkolnak, akkor egyszerűen valahogy szinte emberfeletti teljesítményre is képesek ilyenkor a sportolók.
2: Igen, ez nagyon fontos. Szeretik egyébként, tehát több mint 1300 környékén van már a jelentkezők száma. Uh-huh. Ez, illetve az a stabilitás, hogy 14. éve ezt a futóversenyt minden évben sikerül megrendezni, ez egyértelműen annak a jele, hogy egy nagyon jó csapat áll a szervezés mögött, illetve az, hogy ez egy olyan város, ami alapvetően befogadó. Vannak zsörtölődések, mindenkit imádunk, és jöjjön el szervezőcsapatba, aki zsörtölődik, tudunk feladatot adni. De attól függetlenül mindig úgy mennek haza a futók, hogy gyerekek, a pálya az megint nagyon kegyetlen volt, szép a város, tiszta a város, és hogy nagyon szeretik a futókat az itt élők.
1: Ilyen jó visszajelzések érkeznek mindig?
2: Igen.
1: Hát
2: igen,
1: ezért abszolút, de azért viszont meg kell kérdeznem, hogy ezek alatt az évek alatt történt valami olyan nagyon komoly fennakadás, valami nagyon, nagyon kirívó krízis helyzet, amire reagálnotok kellett?
2: Hát én azt gondolom, a tanulás az egy örök folyamat, tehát most 14. alkalommal én most egy picit hátrébb léptem, mert a lebonyolításban már nem fogok tudni itt lenni, hat rendezvényen van szombaton, amit végig kell látogatni, úgyhogy de a szívem az itt lesz, meg a fülem is, hallgatni fogom, hogy mit csinálnak a fiúk. Volt, hát talán a legkomikusabb dolog az amikor a futó eltéveszti a jelet, eltéveszti az útmutatást, és mondjuk volt három kisgyerek például, akiket itt a szovjet emlékműnél szedtünk össze a Deák Ferenc utca alján, hoppa, ami már ugye egy 5. kilométer elvileg a távon. Teljesen ki voltak fulladva, ki voltak száradva, kétségbe voltak esve, volt a sok felnőtt ember között ott tévelyektek. Kiszúrta őket a rendező, kiemelte, hogy gyerekek, veletek valami nem stimmel. Ja, tehát látszik, hogy ez így nem komfortos. És mondták, hogy igen, mert ők azon csodálkoznak, hogy életük leghosszabb 3 kilométerét futják, és hogy még mindig csak... Még mindig csak odafele futnak, tehát ugye még mindig nem érzik, hogy hol lesz az, amikor már a cél felé kell futni, és akkor mondtuk, hogy az a baj, gyerekek, hogy ti nagyon-nagyon nem azon a pályán vagytok, ahol lennie kellene, akkor őket rendőrautóval visszavittük egyébként a célba, hiszen biztosan lefutottak 3 kilométert, még annál jóval többet is. Tehát vannak ilyen, aztán van nyilván, amikor autósokkal kellett egészen parázs vitát folytatni, mert ő mindenképpen elindul, és bele akar hajtani a futók közé.
1: Ilyenre is volt példa?
2: Igen, ezt meg tudtuk beszélni. Hát ott állítólag égett a tűz a leves alatt, ami ki fog futni, ő csak elugrott egy gereszt fokhagymáért, és neki nagyon-nagyon haza kell érni, értsük meg, hogy nincs az a futó verseny, aminek a biztonsága többet ér, mint az ő húslevese. Próbáltuk akceptálni ezt a dolgot, nyilván szerintem finom lett az a leves így is, hogy megvárta a végét.
1: Talán még jobb is, egy kicsit oda kapott.
2: Igen, egy kicsit, lehet, hogy még gazdagabb lett az íze. Igen, tehát, hogy ezek így benne vannak. Volt olyan kollégám, aki jót akar tenni a futóval, és egy adott kereszteződésbe, ő ugye tudta az útvonalat, tudta, hogy az az út, amin elindul ez a futó, az hol fog visszaérni közel ehhez a biztosítási ponthoz, és egy laza mozdulattal pont a fülem hallatára tájékoztatta a futót, hogy figyelj, a többiek arra mennek fel a hegynek, de ha rám hallgatsz, elmész itt jobbra, mert arra rövidebb. És nyilván, hogyha egy ilyen embert meg tud venni, akkor már utána a futó, aki az orráig nem lát, mert csak a gondolatai a következő lépéssel járnak, ő csak mind a birka megy az előtte levő után. Még ezt tudtuk korrigálni, és visszatereltük őket a megfelelő mederbe.
1: Oh, wow.
2: Annak a kollégának megköszöntük, hogy továbbiakban nem kell a következő évben részt venni.
1: Igen, ez hát egy kicsit szélhámosság volt az azért részéről.
2: Minden, ami megtörténhet, az megtörtént itt is már. Igen. Ami nagyon jó dolog, hogy talán egy inszalag szakadás volt a legsúlyosabb sérülés eddig, és ez 14 év alatt ez egy nagyon komoly eredmény, hiszen nagyon nagy odafigyeléssel mindent meg lehet előzni, meg lehet fogni, igen, és mi ezt a odafigyelést biztosítjuk. Egyszer volt egy idős futó, Imre bácsi, aki 90 pluszosan mindig a leghosszabb távra jött el, derekasan végig kocogta, gyalogolta az egész utat, rettenetesen le volt maradva, és nagyon nagy hőség volt aznap, ez talán holnap nem lesz. Jobb ötletem nem volt, mint hogy a biztosításért felelős mentőautót tettük be az Imre bácsi mögé, azzal a jó szándékkal, hogy akkor majd, ha bármi probléma lenne, akkor...
1: Rögtön kéznél vannak.
2: Egy másodperc adott a legmagasabb szintű segítség.
1: Így van.
2: Imre bácsi nem szólt semmit, amikor befutott a célba, nagyon nagy öröm volt, és ott körbe ünnepeltük, és akkor elkezdett íratlanul ordítani, hogy jó, hogy nem már a halottas kocsit rakjátok mögém, hogy én mit gondoltok rólam, hogy én milyen halálos beteg vagyok, vagy állapotban vagyok.
1: Egész végig ezt magában tartotta, és így alig várta, hogy célba érjen, és végre mindenkit leosztas, hogy mit képzelnek.
2: Igen, tehát mondtuk, hogy oké, értettük, akkor soha többet nem tesszük senki meg ilyen mentőautót.
1: Igen, ilyen mentalitás ez. Hát igen, de hát ez is csak azt mutatja, hogy mennyire lelkes indulók vannak, akik minden áron szeretnék ezt a távot, és ez viszont nagyon inspiráló szerintem. Úgyhogy nem tudom, folytassuk még, hogyha van valamilyen logisztikai hozzászólás, akkor...
2: Én szerintem mindent elmondtam, türelmet kérek, odafigyelést, és egy kicsit élvezze az is, aki nem fut, mert ez nagyon sokszor azt is visszakaptuk, hogy emiatt jöttek vissza emberek Paksra, még egyszer körülnézni, és akkor itt költötték az idejüket, a pénzüket, tehát hogy van ennek egy nagyon jó üzenete.
1: Igen.
2: Amit még én szeretnék megköszönni, hogy mindazok, akik egy-egy ilyen élmény után kezdenek el futni, az olyan jó, hogy kitartanak. Tehát vannak nagy visszatérőink, törzs vendégeink, Zaher doktor például egy ikonikus alakja mindig a futásnak, de én azt látom, hogy mindig egy ilyen futóverseny előtt, meg különösen után egyre több paksi kezd el mozogni, sportolni, nagy elhatározások születnek, hogy akkor a jövő évben majd egy még hosszabb távot futok le. Én ezt nagyon-nagyon üdvözlöm, ezt a folyamatot, hogy legyünk minél többen, és mozogjunk minél többet.
1: Abszolút, hát a holnapi nap amúgy is az egész nap erről az egészségről, a mozgásról, és tényleg így a testi-lelki egészségről fog szólni. És hát igen, hát ez egy nagyon üdvözlendő vonzata valóban. Olyan, mint hogyha ez az egész városon átívelő rendezvény, azért mégiscsak azt látják az emberek, hogy ez egy nagy volumenű dolog, és ebbe így jó részt venni.
2: Igen,
1: jó,
2: igen, és ezt higgyék is el, mert tényleg így van. Nagyon jó.
1: Igen.
2: Köszönöm szépen.
1: Mi is köszönjük, nagyon szépen köszönjük a hasznos információkat, és akkor holnap kezdődik a 14. atomfutás, és a 13. brutálfutás is. Így van. Nagyon szépen köszönjük.
2: Köszi.
1: Most zenével folytatjuk tovább, aztán jövünk vissza.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Magsefem reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 36 perc van, szeptember 11-e péntek, ez itt a Magsefem, és az élesztőt hallgatjátok, a Magsefem reggeli ébresztő műsorát. Neót hallottatok az imént, ez volt az Explode Your World a magyar elektrotitánoktól. És vendégem, következő vendégem már itt van a vonalban. Rományi Károllyal, Gerjen polgármesterével beszélgetünk, jó reggelt!
2: Jó reggelt, köszönöm szépen a hívást, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Egy újabb holnap 12-én esedékes programról fogunk értekezni. Itt nálunk Pakson atomfutás, illetve egészségváros, de Gerjenben pedig a falunap készülődik.
2: Igen, hát legnagyobb örömünkre minden évben jutunk idáig, amikor ugye nagyjából körülbelül pont ezen a hétvégére szoktuk így időzíteni a falunapot. Ugye ez nekünk falunap és szüreti nap egyben. És hát próbáljuk a hagyományainkat ápolni, és talán ez az egyik legfontosabb eleme a falunapunknak, illetve a másik nagyon fontos eleme, hogy ünnepeljük a közösségünket, hogy mi itt lakunk Gerjenben, és egy ilyen jó kis közösséget tudunk alkotni, és várunk mindenkit szeretettel, aki hát egyetért velünk, ismer bennünket, és szeretne egy picit csatlakozni ez a jó kedvhez, és nyilván egy kicsit belekóstolni ebbe a gerjeniségbe. Úgyhogy tényleg én nagyon nagy izgalommal várom minden évben egyébként ezt a programot és ezt a rendezvényt.
1: Gerjeniséget emlegettél, ez nagyon kedves kifejezés.
2: Igen, ezt úgy ízlegetem már jó ideje, be kell valljam őszintén, mert azért így az elmúlt években, ugye most hát már 12 éve vagyok a településen polgármester, és minden évben próbál valami ugye köszöntő beszédbe, vagy a rendezvénynek a megnyitóján valami gondolatot átadni az ember. És valahogy minden évben eljutok odáig, hogy ezeken a megnyitókon, vagy ezekben a köszöntőkben valahogy ez domborodik ki alapvetően, hogy mi kik vagyunk, mik vagyunk a világban, hogyan kapcsolódunk a környékbeli településekhez, egymáshoz, és nyilván hozzánk is hogyan tudnak emberek kapcsolódni, és talán ez az egyik legfontosabb üzenete, hogy azért itt a évszázadok alatt maga Gerjen is ugye megküzdött azért, hogy itt tud lenni, és fent tudtunk maradni, azért a települést tűzvész többször érintette, árvíz többször érintette, de valahogy mégis itt vagyunk, és megküzdöttünk itt a helyünkért a világban, és ezekre a dolgokra nagyon-nagyon büszkék vagyunk. Úgyhogy tényleg van valami ebbe a gerjeniségben, igen, Gerjenben, az emberekben, az itt élő emberekben is valóban van egyfajta gerjeniség.
1: Aha, egy komoly identitásatok van ott Gerjenben, és ezt más is átélheti, hogyha meglátogat titeket holnap, a falunap is egyben szüreti és falunap, így van itt a flyeren, és egyébként most beszéljünk egy kicsit a programokról, mert úgy rengeteg minden lesz itt, mint ahol már mi is beszámolhattunk programajánlókban itt a Paks FM hullámhosszán, de most halljuk tőled, hogy fog ez indulni, milyen fő pontjai lesznek a holnapi napnak.
2: Jó, hát valóban egyébként próbáltunk azért közösségi felületeken is, nagyon köszönjük, hogy csatlakoztatok így ehhez a dologhoz, hogy megpróbáljátok bemutatni, hogy mi történik itt Gerjenben, vagy hát egy programajánló keretein belül meginvitálni az embereket hozzánk. Ugye 10 órakor kezdődik ugye itt a holnapi napon maga a program. Egy ilyen kirakodó vásárral, ilyenkor szeretjük egyébként azzal kezdeni magát a programot, hogy rá tudjunk hangolódni azzal kapcsolatban, hogy mi történik itt majd nálunk délután. Tehát itt lehetőség van az embereknek találkozni, beszélgetni, elindítani magát az egész napot, és hát azért a gyerekeknek próbálunk készülni mindenféle dologgal, különböző gyerekhintákkal, arcfestéssel, ugrálóvárral, aki kilátogat, ehet, ihat, és nagyon sokat beszélgethet. Szerintem talán az egyik legfontosabb dolog, ha már ugye maga az eszmeiségről beszélgettünk, hogy az emberek hogyan tudnak kapcsolódni egymáshoz. Ugye ez nagyjából ez ilyen 10 órától kezdődik, és maga konkrétan a program, illetve a megnyitó az 14:30-kor kezdődik. Itt nagyon-nagyon boldog szoktam lenni, mert nagyon sok ember boldog voltam eddig, és vélhetően nagyon boldog leszek a holnapi napon is, mert nagyon sok ember kiszokott ide látogatni. Népviseletbe öltöznek az emberek, illetve gerjeni óvodások fogják megnyitni magát a programot is, úgyhogy a gyerekeket nézni az meg kifejezetten jó dolog, és nagyon sok szülő kilátogat, nagymama, nagypapa és a családok is együtt tudnak így ünnepelni. És ami nekem személy szerint kifejezetten jó, hogy a nagyobbik fiam Dani lesz a kisbíró, és hát hogy most nagyjából együtt tudjuk megnyitni ezt a rendezvényt, hiszen ő előtte elmondja ezt az úgynevezett kisbírói kidobolását, ami általában egy vicces felvezetője a megnyitónak, és akkor utána én fogom köszönteni az összegyűlt embereket, illetve még egy elemmel gazdagodik itt a megnyitó. Ugye elkészült nem is olyan régen itt a Kressz Park településünk központjába, a versenyképes járások program keretein belül, és akkor tartunk itt egy kis megnyitó ünnepséget, illetve fellép a Paksi Tehetség alapfokú művészeti iskola tehetség táncműhely csoportja is, úgyhogy egészen biztos, hogy nagyon színvonalas megnyitót fogunk tudni magunkénak. Utána, hogy vége ennek a megnyitó résznek, akkor 15:30-kor kezdődik a szüreti felvonulás, itt a településen egy-két utcát végigjárunk, és zene kíséretében is megvendégelnek minket a bíró, illetve jegyzői városnak a családja, illetve az általános iskolában lesz a programnak magán, vagy a felvonulásnak magának az záró része, és akkor délután, vagy hát ilyen már estébe hajlóan kezdődnek a koncertek, 7 órától Fábián Zoltán és zenekarral lép föl, ő azért az elmúlt években is többször itt volt már nálunk Gerjenben, tényleg nagyon-nagyon jó koncerteket hallhattunk tőle, és bízom benne, hogy itt a holnapi napon is gyakorlatilag nagyon jó koncertet fogunk hallani, de este 8 órakor kezdődik maga a bál, ugye itt a Party Café zenekar fog zenélni, és hát este 8:30-kor pedig van egy sztár vendégünk, ugye a Desperado zenekar lép fel nálunk, és hát bizakodom benne, hogy nagyon jó hangulatot varázsolnak itt a településre, úgyhogy szerintem nagyon jó kis programot sikerült itt a kollégáknak összerakni. Kíváncsian várom én is, hogy hogyan tudjuk megünnepelni itt a geriniségünket.
1: Igen, hát itt egy tulajdonképpen tényleg egy egész nap lesz erre rászámva. Külön érdekes és tök jó, hogy ez a születi felvonulással egybe van kötve nálatok a falunap. A falunapok azok így nyáron így le szoktak zajolni, de nálatok egy egészen különleges elegye lesz a kettőnek. Oké, most tehát egyrészt mindenkit arra buzdítok, hogy látogasson meg titeket, és győződjön meg a saját szemével és fülével a fantasztikus táncosokról, magáról, a felvonulásról, és hát persze a sztár vendégekről is. De most mesélj arról, hogy a jövőben, ugye ez egy nagyon nagy esemény, de a jövőben milyen események várhatók azok számára, akik Gerjenbe látogatnak, vagy a gerjeniek számára?
2: Igen, itt még egy pici visszatekintőt, hogyha megengedhetnék, akkor azt nagyon megköszönöm. Itt a nyár végén tartottuk ezt minden évben, most már azt mondhatom, hogy talán hagyománnyá vált az, hogy minden év végén tartunk a gyerekeknek egy ilyen nyárzáró tábort, és rekordszámmal jelentkeztek az idejében a gyerekek, ilyen 40-es létszámba körülbelül, és ez gyakorlatilag egy hét itt a nyári szünetnek az utolsó egy hetébe, és akkor próbáljuk a gyerekeket önkormányzati szervezésű egyébként maga a rendezvény, de az általános iskolával együttműködve szoktuk ezt megvalósítani, a pedagógusok segítenek, és gyakorlatilag így tudunk egy egész hetes programot a gyerekeknek nyújtani, ami arról szól, hogy minden nap egy strandot felkeresnek, vagy a környékbeli olyan nevezetességet, látványosságot, ahol a gyerekek jól érezhetik magukat, és megmutatjuk itt a környéket így, és hát én azt mondhatom, hogy óriási sikerrel zárult maga ez a rendezvény, vagy ez a program, és én, mint önkormányzat képviselő, és a kollégáim nevében is, illetve a képviselőtestület nevében is mondhatom, hogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk erre a programra, hiszen ez egyrészt nagyon jó előkészítője már annak, hogy utána ugye a következő hétfőn, vagy a következő napokban kezdődik az általános iskola, kezdődik a tanítási időszak, egy nagyon jó ráhangolódás a gyerekeknek, illetve tényleg minden kisgyereknek olyan lehetőséget tudunk biztosítani, hogy nagyon jól érezhetik magukat, van, aki kicsit nehézkesebben tudja anyagi körülményekből kifolyólag megoldani azt, hogy mondjuk ilyen strandokat, vagy ilyen helyszíneket látogasson meg, és eljuttatjuk a gyerekeket ide. Kifejezetten büszke vagyok arra, hogy ebbe az utolsó hétbe sikerült tényleg közel 40 gyereknek egy olyan kikapcsolódást, egy olyan tartalmas színvonalas tábort, egy hetet biztosítani, amiben utána a szülői visszajelzések, illetve a pedagógusok visszajelzése alapján tényleg egy kifejezetten élménydús program volt a gyerekeknek. Én erre személy szerint nagyon büszke vagyok, és hát a jövő évben is próbálnánk ezt a dolgot folytatni, mert hogy itt is próbálunk egyfajta közösséget kovácsolni már a gyerekek körében, a gyerekkorban, hogy kialakuljon egyfajta kötődés maga a település iránt, és kialakuljon egyfajta kötődés az iskola iránt, ismerjék meg egy picit az önkormányzatiságot, szóval ez egy ilyen nagyon jó egyveleg ennek a dolognak, én erre kifejezetten büszke vagyok, mert ez egy kicsit, mondhatom azt, talán egyedivé is tesz minket, mert örülünk neki, hogy tudunk támogatni egy ilyen jellegű dolgot.
1: Igen, abszolút, ez nagyon, nagyon szimpatikus, úgy látszik, hogy ti a gyerekek nevelésére igen különös gondot fordítotok.
2: Igen, azért ez az elmúlt években is jellemző volt, és hogyha egy picit a jövőbe tekintünk, akkor a következőkben is próbálunk ugye hasonló módon eljárni, és próbáljuk támogatni azokat a fajta kezdeményezéseket, ami tényleg egyfajta közösségépítésre alkalmas. Hadd említsem meg például, mi is egy időben elkezdtünk, és minden évben adunk minden egyes gerjeni gyermeknek például egy általános iskolás gyermeknek egy tornazsákot, egy otthonod jövője Gerjen felirattal, ugye nekünk van egy ilyen szlogenünk, és van hozzá egy emblémánk, és nagyon nagy büszkeség mennyiséget tölt el az is, mikor a gyerekeket látom itt mondjuk egy ilyen tornazsákkal itt az utcán, vagy esetleg, ha éppen az általános iskolánk mondjuk nem gerjeni lakcímmel rendelkező kisgyermek jár, és például mondjuk a környékbeli településeken megyek, és ezzel a tornazsákkal megy végig a környékbeli településre, azért az az embernek egy óriási büszkeséget ad, hogy egyfajta identitástudat, egyfajta közösségépítés ki tud alakulni, és egyfajta kötődése a közösség iránt. És nyilván ez ugyanazzal a szellemiséggel tud működni, mint ahogy éppen a falunapunkat mondjuk megszervezzük.
1: Igen, abszolút. És valamilyen programok a jövőben, itt az ősz és a téli szezonok még mit tartogatnak Gerjen számára?
2: Próbálkoztunk az elkövetkezendő időszakban, ugye most viszonylag egy intenzívebb időszakon vagyunk túl itt a nyári időszakban, ugye tartottunk még szintén ez a nyári tábor mellett egy ilyen nyárzáró forgatagot, most egy picit ilyen kompakt volt itt az elmúlt egy hónap, szinte minden hétvégére jutott valami programunk, és itt most megvárnánk egy picit azt, hogy beérjünk mondjuk egy ilyen októberi időszakig, és ott tervezünk különböző kisebb-nagyobb programokat, ezeket majd a közösségi felületeinken közé tesszük, itt még most egyeztetés alatt vagyunk itt programelemekkel kapcsolatosan, de bizakodom benne, hogy olyan színvonalas programokat tudunk jelentkezni, hogy azért ez a őszi, már télbe hajló időszak is tartalmasan tudjon telni itt a helyi embereknek, gerjeni embereknek, illetve a környékbe, aki szeretne, bízom benne, hogy színvonalas programokat tudunk összehozni és meglátogatni minket. Úgyhogy itt most az általános iskolának vannak folyamatosan programjai, őket próbáljuk támogatni abba, hogy ezeket a különböző programokat le tudják bonyolítani. Most például volt nem olyan régen egy bűvész náluk, átjöttek általános iskolás kereteken belül megnézni egy előadást, tehát hogy próbálkozunk mindenféle jellegű dologgal, de a közösségi felületeinket érdemes nézni, és akkor ott számot teszünk, vagy híradást adunk róla, hogy milyen programok várhatóak.
1: Így van, csekkoljátok a Gerjeni közösségi média felületeket, és persze mi itt a Paks FM hullámhosszán is beszámolunk arról, hogyha valami gerjeni szituáció felmerül. Szeretnél még hozzáfűzni valamit? Holnap 10 órától kezdődik a gerjeni szüreti és falunap egyébként. Hogyha még csak most csatlakozott volna valaki, akkor közlöm, hogy holnap 10 órától érdemes Gerjenbe utazni és ott részt venni a programokon.
2: Így van, hát bizakodunk benne, hogy az időjárás kegyes lesz hozzánk, hogy azért nézegetjük mi is az időjárás előrejelzés, de talán bizakodásra adok ott a előrejelzésben foglaltak. Én tényleg személy szerint abból bizakodom, bár én éppen egy műtét után lábadozom, de ettől függetlenül nyilván ott leszek a rendezvényen. Egy tért műtét, ugye itt volt, hogy a programokról beszélgessünk, ugye volt itt ez a 3000-es jótékonysági labdarúgó tornánk, vagy foci tornánk, ugye ez a meghívásos torna május 1-én, és akkor ott hát sikerült, idézőjelben sikerült egy keresztalak szakadást összeszednem, és akkor itt augusztus végén megműtettem most a lábamat, úgyhogy éppen ilyen félig munkába, de félig lábadozó vagyok, úgyhogy ez a holnapi nap, ez nekem is egy izgalmas lesz, hogy mennyit fogok majd bírni magából a programból, de tényleg nagyon kíváncsian várom, és az a fajta attitűd, ami átjárja ezt a fajta rendezvényt, ebbe azt gondolom, hogy érdemes belekóstolni, egy picit beleillatozni ebbe a nagyon jó, friss, dunai, gerjeni levegőben is, és megérezni, hogy mit jelent itt ennek a közösségnek a tagja lenni, csatlakozni hozzá, részese lenni, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel.
1: Igen, így van. A gerjeniség szellemében holnap gerjeni szüreti és falunap vár titeket. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen, egy élmény volt, és további szép napot kívánok mindenkinek.
1: Igen, mi pedig sok sikert a szüreti és falunap lebonyolításához. Most zenével folytatjuk tovább. Röjjük szop következik Susan Sundfor előadásában a 2014-es Running to the Sea. Let's go! 96.3 Pox FM. It's my favorite. I love it.

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM most sportos vizekre elvez. Ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. A paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sport volt.
1: Így van, itt is vagyunk a Vadi Új Nyereményjáték akciónk részleteivel, egészen vasárnapig fogunk játszani, méghozzá Facebookon, a közösségi média felületünkön. Posztok formájában minden nap egy-egy kérdést teszünk fel, amire komment formájában várjuk a helyes megfejtéseket. Sorsolni pedig hétfőn fogunk, 14-én délelőtt 9 óra után. A nyertes pedig a Nike Bolt Paks jóvoltából egy 20 000 forint értékű Nike vásárlási utalványt nyerhet. Ez csak annyit kell tennetek, hogy felmentek Facebookra, megkeresitek a kérdést és kommentelitek a helyes megfejtést. A játékunk középpontjában ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes van. Ennek tagjai között ott volt az ASE két kenusa is, Juhász István és Kollár Kristóf. A mai nap kérdése pedig a következőképpen szól. A C4 500 méteren kétszeres világbajnok kenu négyes melyik tagja nyert a poznani világbajnokságon C1 1000 méteren világbajnoki címet? A. Juhász István, B. Fejes Dániel. Ez tehát a kérdésünk, irány a Facebook, keressétek meg a posztot és kommenteljétek a helyes megfejtést A-t vagy B-t. Játsszatok és nyerjetek!
0: Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sport volt.

0: mennyire vagy otthon a vizen? Tarts velünk ezekben a napokban, mert ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. Figyeld a játékainkat, válaszolj helyesen a kérdéseinkre, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt a Paksi Nike Sportbolt jóvoltából. Készen állsz az evezésre? Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
1: A műsorszám termék megjelenik.

0: Magyarország napi 1 millió eurót fizet azért, hogy megvédje Európa közös határait és a magyar határt, miközben más miniszterelnök kap 200 millió eurót az Európai Bizottságtól, mert esetleg nem végezte el a feladatát. Ez nagyon nincs rendben, ez nem jó üzenet, fogalmazott a magyar kormányfő, egyben megköszönte a cseh miniszterelnök szolidaritását ebben az ügyben. Az illegális migrációval kapcsolatban hangsúlyozta, rengeteget változott a világ, az a vélemény, amivel Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország az elején egyedül volt, most már többségi álláspont, írja az MTI. Megtartotta soron következő testületi ülését Paksváros önkormányzatának képviselő testülete csütörtök délután. A városvezetés mintegy 20 pontban hozott döntéseket. Több napi rendi pont kapcsolódott a város költségvetéséhez, valamint beruházásaihoz. Paks több projektjének költsége jelentősen alacsonyabb lesz, mint ahogy azt előzetesen betervezték, de lesz néhány beruházás, aminek magasabb lesz a bekerülése. A testület döntött egy új projekttel kapcsolatosan is, melynek keretében a paksi strand egy jelentős felújításon mehet majd keresztül. Heringes Anita, Paks polgármestere a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, örül, hogy a Nagymedencén kívül a többi is megújulhat.
1: Én a strandnak nagyon örülök, hogy neki tudunk állni a Pancsolómedence és az Élménymedence felújításának, mert ezek is olyan problémákat oldunk meg, amiket elég régen el kellett volna kezdeni. Például a Pancsolómedencéhez ugye muszáj lesz lábmosót kialakítanunk, mert a mostani jogszabályoknak így tudjuk megfeleltetni a Pancsolómedencét, és eleve akkor már elkezdjük úgy kialakítani a Pancsolómedencét, hogy rendes fedése is legyen, hogy a pancsolni kívánó gyermekek és a szüleik, akik a medence szélén tartózkodnak, ők is tudjanak akár árnyékos területre is behúzódni. Az új átalakításoknak köszönhetően erre lesz lehetőség. Az Élménymedencénél is komolyabb átalakításokra lesz szükség, új csúszdákat kell kialakítanunk, mert a mostaniak azért már eléggé elhasználódtak. És akkor tényleg egy teljes körülön megújult strand állhat Paksváros szolgálatába, úgyhogy most ezen fogunk dolgozni a következő időszakban. Azt hittem, hogy egy strand időszak lezárul, amikor most át tudjuk venni a Nagymedencét, de nem, egy újabb kihívás van Paksváros műszaki területen dolgozó hivatali munkatársai előtt, és majd a kivitelező előtt, aki esetlegesen majd elnyeri ezt a szép feladatot, úgyhogy ezen fogunk dolgozni a következő időszakban.
0: Fegyveresen elkövetett garázdaságért kaptak el több helyi férfit a rendőrök Faddon, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Egy nő tett bejelentést telefonon augusztus 27-én, hogy egy több fős társaság este 9 óra előtt megjelent Faddon a Kossuth utcában a házuk előtt. A hangos beszédre figyeltek föl, majd látták, hogy az utcán 5-6 férfi van, akik karokkal ütögetik az ablakot és egy téglával be is törték. Ezután egyikük egy pisztollyal belőtt a házba. A férfiak a rendőrség kiérkezése előtt elmenekültek a helyszínről. A tolnai rendőrök másnap elfogtak egy 34 éves helyi férfit, aki elismerte, hogy gázriasztó pisztollyal lőtt be az ablakon. Néhány napon belül a másik két elkövetőt, egy 36 és egy 38 éves, szintén helyi férfit is elfogtak a rendőrök. Mindkettőjüket csoportosan fegyveresen elkövetett garázdaság büntette miatt hallgatták ki. Vallomásaik alapján két fiatalkorú fiú is volt velük akkor este. Az idősebb férfi néhány hónapon belül több hasonló bűncselekményt is elkövetett a településen. Korábban is volt büntetve erőszakos jogsértések miatt, ezért őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság el is rendelt. Társai szabadlábon várják a ügyük elbírálását.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a paksfm slágereihez és az élesztőhöz.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 9 óra 8 perc van, szeptember 11-e péntek. Ez itt a Paks FM, ti az élesztőt hallgatjátok, a Paks FM reggeli ébresztő műsorát. Az imént pedig nem más szólt, mint egy indie klasszikus, a Metric-től a Black Sheep. Ettől mindig jobb fölébredek. Neked viszont úgy látom, hogy kell egy doboz koffein.
2: Én már egy kávét is ittam az előbb, úgyhogy...
1: Jó, az nekem is megvolt. Egyet. Sőt, nekem olyan lehúzós volt most.
2: Lehúzós?
1: Olyan befelelkezés. Egyszer csak így magamhoz értem, és így oké, váltok dolgozni.
2: Én tudod, én ilyen nagy teljesen iszom, úgyhogy ez nekem ilyen, az nekem ilyen placebo hatás szerintem, de egy kis koffein van benne. Egy kicsi. Úgyhogy most az elmúlt napokban piszkosul fájt a fejem.
1: A front.
2: Nagyon durván. És képzeld, hogy ahogy ma fölébredtem, így nem. Úgyhogy szerintem engem az idő nagyon durván megkínzott.
1: Megkínzott, de most elengedett ezek
2: igen.
1: szerint.
2: Szerintem az, hogy már nagyon lógott így az eső lába, minden nap volt, egy, már tegnap előtt is egy kis eső este, aztán megint 30 fok.
1: Viszont képzeld el, akkor én is bevallhatom, hogy bár nem tartom magamat kifejezetten frontérzékenyeknek, de én is megszenvedtem, tegnap nekem is.
2: Én a magzatpózba szerettem volna feküdni egész nap körülbelül. Ehelyett zenét hallgatva itt ültem, tudod, hogy
1: ja. Jó, nem baj, énkor az ember inkább aktivizálja magát.
2: Igen.
1: Amúgy.
2: Én befeküdtem csöndben, amikor hazaértem itt, hogy innen, és akkor lekapcsoltam a villanyokat, két gyertyát gyújtottam, és a kádban relaxáltam. De egyszerűen...
1: Lehetett volna rosszabb is.
2: Komolyan így borzasztó.
1: Jó, igen, de figyelem, frontérzékenyek, semmi gond. Ez tulajdonképpen egy jó dolgot vetített előre. Látom, igen, oké, ezt látom, szeretnéd, hogy a vételkörzet ne tudja meg, hogy mi történt most a Vivi az imént, de sajnos nekem muszáj elárulnom,
2: leborítottam magam.
1: Leborította magát,
2: nem
1: igen.
2: Baj.
1: Itt a szemem láttad, de jó, hogy ez nem volt például videónk kilárulva meg ilyenek.
2: Akkor nem ittam volna.
1: Ezer szerencsőd.
2: Na jó lesz az, nem baj. Igen. Nem baj.
1: Kicsit látszik. Miket fehéret fölvannod?
2: Én mindig szeretem a fehér színt, úgyhogy...
1: Mindig szereted a fehér színt?
2: Én nagyon.
1: Van olyan, amit még preferálsz ezen kívül?
2: Mindent.
1: Igen?
2: Egyébként, csak valami nem áll jól.
1: Na mi az, ami nem áll jól?
2: A narancssárga. Igen? Meg a piros. Képzeld el, a narancssárga, meg a piros rettentő rosszul
1: áll. Ami azt illeti, nem is láttalak még ezekben a színekben soha.
2: Mindig próbálkozom egyébként, mert nekem nagyon tetszik mindkét szín, de valahogy egyáltalán nem. Tehát annyira tájidegen, pedig szeretem.
1: Nem is tudom elképzelni amúgy.
2: Ugye?
1: Most így mondod, de...
2: Inkább ugye az őszibb színek vagyok én, mondjuk az ilyen barnás,
1: igen, ez amit a
2: vagy nem tudom,
1: van,
2: vagy ezeket nagyon szeretem. Mindent felveszek, tehát nekem nincs olyan, hogy így, ez most az én színem, és nem tudom.
1: De azt el tudod képzelni mondjuk, hogy akadna egy olyan, mondjuk piros cucc valamikor, aminek mondjuk a szabása annyira király, hogy akár jól
2: volt,
1: is állhat.
2: Volt egyszer, tavaly vettem egy ruhát, mindig van minden évben egy esküvős gála, amire szoktunk menni, és oda esteit kell fölvenni. Nézelődtem, hogy milyen színekben, vagy nem tudom, és akkor még nem volt meg a színvilág, mert mindig van dress code.
1: Dress code, ja.
2: Igen, hogy akkor most mit tudom én, piros, vagy mit tudom, meg elegáns, ilyen, hosszú, nem hosszú, stb. És akkor mondom, megláttam egy nagyon szép ruhát, tényleg a szabása minden nagyon jó volt, tökéletes volt rám, tényleg szerintem nagyon jól nézett ki, a színe is, mert nem pirosas volt, hanem ilyen élénkebb piros, és valahogy az így jobban megdobta, vagy nem tudom, az nem állt rosszul, de képzeld el, hogy a piros nem volt a színek között, úgyhogy nem tudtam felvenni. Úgyhogy azóta is...
1: Pedig ez érdekes kísérlet lett volna.
2: De amúgy meg egyáltalán nem. Tehát, hogy így nincs is egyébként narancssárga ruhám sem. Talán egy piros ruhám van, meg az is megvan még, a menyecske ruhám, vagy mi, de az egy sima szatén kis ruhácska volt, nagyjából 8000 forint volt, és tökéletes volt az egészhez, mert én nagyon szeretem az ilyen kis lenge ruhácskákat.
1: Na. Persze.
2: Úgyhogy, ja, meg nem ilyen, tudod, ez a matyóhímzéses, vagy nem tudod, az a tipik magyar menyecske.
1: Modern szitu már, igen.
2: És akkor így, hogy pirosat akartam mindenképp, de akkor nem is fogtam fel, hogy igazából ez nem áll jól.
1: Igen. Miért ez mikor volt?
2: Ez 2021.
1: Akkor még nem tudtad, hogy a piros annyira nem.
2: Mivel ugye piros kell fölvenni menyecske ruhának, igen. Ezért nem így volt az.
1: Fordult a fel,
2: nem. Igen. Ott meg igazából talán egyszer próbáltam föl, utána meg már az esküvőnkön volt rajtam, szóval nem sűrűn volt rajtam addig sem piros ruha. Igen. Nem tudom.
1: És ezután se lesz nagyon sűrűn, hogyha valaki ezt a saját szemével szeretné látni, akkor ki kell, hogy ábrándítsam, Vivi nem fog felvenni piros ruhát, viszont most, hogy megváltozik az idő, megváltozik egy kicsit a viselet is, maradt, most már egy kabát is lett magaddal hozva.
2: Igen, meg ugye nekem ez tudott, vagy hát legalábbis mondjuk idén-nyáron nem sűrűn találkoztunk, mert valahogy így mindig...
1: Igen, elkerültük egymást.
2: Igen, meg hát én is alig tudtam jönni, mert Noállal ugye otthon voltam, de ugye nyáron szeretek színesebben öltözködni egy picit, persze. Tehát hogy az egy valamire hangulatom is sokkal élénkebb, vidámabb, igen. És élénkebb, és nem tudom. Ilyenkor egy picit visszább veszek, inkább így az őszi színek vannak jobban, és azokat imádom. A bordó, az ilyen rozsda barna, meg a barna persze, színek, igen. Tehát a csokoládé, a nem tudom, minden ilyen szín, és akkor ezeket szoktam jobban egy picit preferálni, és akkor ilyenkor már megjelent nekem is a fekete szín.
1: Ó, igen.
2: Azt én szeretem kombinálni mindennem, szóval így
1: készülődik a téli Vivi.
2: Igen,
1: a fekete színekkel, meg különböző árnyalataival. Jó, igen, hát ilyenkor megváltozik a viseletén, és hát figyelj, pulcsiban kezdtem el érkezni, de azt kell, hogy mondjam, hogy én meg annyira nem vagyok fázós, hogy...
2: Hát én tudom, te
1: meg
2: soha.
1: Meg kellett szabadulnom tőle, úgyhogy megint ugyanúgy ülök itt, mint nyáron.
2: És mezítláb.
1: Csak úgy. Mezítláb, igen.
2: Ezt muszáj voltam, bocsánat, mert kijött Levi, és így, what?
1: Mi az, hogy volt? Hát mezítláb szoktam. Hát nyáron nem tudom elviselni magamon a cipőt.
2: De hát papucsot, vagy valamit.
1: Minek? Akkor már mezítláb leszek.
2: Tényleg? És mezítláb is jársz az utcán? Is?
1: Nem. Is az utcán.
2: Nyilván nem.
1: Nem, ide bent. Hát az tök más. Nem az utcán.
2: Jó, de bejön ide mindenki koszos cipővel. Nem baj?
1: Tehogy is. Hát, hogyha másokat nem zavar, hogy én meg mezítláb vagyok, akkor nem.
2: Hát engem egyáltalán nem zavar.
1: Andi csak... is mezítláb szokott lenni.
2: Tehát igen, sokszor. Tényleg, igazad van, sokszor.
1: A hallgatóságunknak, hogy egy kicsit amúgy ő bátorított fel erre, mert ő annyira kényelmesen érzi magát itt a stúdióban, hogy mondom én.
2: Hát persze, ez egy nagy család itt, mindenki. De egyébként persze. Nem a mezítlábbal van baj, hanem nem. Tényleg az, hogy itt mindenki szaladgál cipővel, nem tudom, és csak ennyi.
1: Hát úgy is letusolok meg minden, akkor nem mindegy már.
2: De, végül is igaz.
1: Tehát, hogy az utcán meg vagyok valahol, akkor összekoszolódok, emek haza, megfülök, ez kész.
2: Mondjuk nekem is ennyi, kötelezően. Tehát, hogy tudod, miután mindig, amikor itt Pesten vagyok.
1: Ó, persze, Pest,
2: és így
1: más.
2: És hazajövök, és így értem, hogy le kell mossam magamról főleg, Pesten.
1: Gondolj bele, nyáron a legsűrűsebb 40 fokban föl vagy Pesten, mi az első dolgot, hogyha hazaérkezem, na mi? Hát meg kell szabadulni a Pest
2: azonnal
1: rétektől.
2: Egy azonnal. Vagy kettő legalább rajtad van, igen. Másoké is.
1: Nagyon, hát, hogy nagyon kemény Pestnek vannak olyan részei.
2: Nem tudom, valamiért.
1: Brutális.
2: De hát
1: azért, mert annyian élnek ott, ez nem egy tiszta
2: de
1: város.
2: Annyira, igen, de hogy annyira érzed is. Érzed, igen. Ilyen nyomasztóan érzed.
1: Igen, még az ilyen olyan területeken is, ami nem a, hát most mit mondjak? Nem a 8, meg a...
2: Dehogy, nem.
1: Ezek a sztereotipikusan hát izé például... súlyosabb területei.
2: Nem, Pestnek. De most, ha én ugye, van egy hely, ahol minden hónapban járok, és közel van hozzá az aréna. És akkor lehet, hogyha mit tudom, van egy megbeszélésem, vagy nem tudom, és mondjuk pont úgy tudom összehozni, hogy van egy órám, vagy kettő, akkor átszaladok az arénába, és akkor ott nézelődök, ja, addig eszek egyet, akkor szoktam ott ebédelni, vagy ilyesmi, valahogy ja, mindig
1: úgy. Ott is menjen van, hogy úristen,
2: hogy a kezem, tudod, van ez azonnali fertőtlenítő.
1: Igen, a fertőtlenítő.
2: Aznap szerintem lehet, hogy egy tubussal el tudok használni. Ja. Undorító, én egyszerűen rosszul vagyok ettől.
1: Hát, amikor ennyi ember egymás hegyén hátán ott él, akkor az ilyen. De egyébként amúgy régebben jobban utáltam Pestet, viszont mostanában már egy kicsit, már pont ez egy kicsit kalandosabbá is tesz, hogy annyian élnek ott, meg olyan egy ilyen kulturális olvasztó téjei ez, hogy már
2: én
1: érdekes.
2: Nem utálom, egyszerűen nekem például egy nap, vagy egy-két nap bőven
1: az elég, persze.
2: Akkor így megtelek, viszont most már, hogy a Noel így nagyobb, és egyre többet olvasunk mondjuk Budapestről, hogy mik történnek Budapesten, vagy miket lehet megnézni, hogy ilyen gyerekkönyvek által, akkor akkor mindig én is így beindul, hogy
1: megint a kedved.
2: Ó, igen, mert hogy látom az ő kíváncsiságát, hogy ő mit szeretne, hogy menjünk el a Gellért hegyre, vagy menjünk el a Szabadságszoborhoz, és ezer éve nem voltam már én sem.
1: Igen, tehát, itt hogy az így, idő, meg kéne nézni.
2: És akkor elmenjünk, tudod, hogy akkor valamelyik hétvégén, amikor már ilyen picit nincsen 600 fok, ja, mert most ott most a Szabadságszobornál sétikálni szerintem a betonon nem lett volna túl jó. Múltkor fölmentünk majdnem, de mondtam, hogy inkább maradjunk itthon.
1: Erdős részeket érdemes ott megnézni.
2: Igen. Hát meg ott egy normafa, vagy nem tudom, szóval az is tök jó, hogyha oda elkirándul az ember.
1: Persze.
2: Csak tényleg úgy voltunk vele mindketten, így Lőrince, hogy akkor inkább akkor maradjon ez az őszi programoknak.
1: Akkor kell. Ez most a kiránduló idő, hogyha az esős napok alább hagynak, ez a 20 fokok, ez pont.
2: A legkirályabb dolog, igen. És akkor így, hogy nekünk van fent egy barátnőnk, akinél szoktunk aludni.
1: Akkor így.
2: És akkor ilyen 2-3 nap, vagy egy hétvégét, akkor ott tudunk tölteni. Szóval itt tök jó.
1: Ó, de menő. Na, most szinte nekem is fel itt a kedvem.
2: Ugye? Hogy így, mondom,
1: Menjünk föl Pestre.
2: Menjünk.
1: Már föl Pestre. Adjuk a francba az adást.
2: A vasúttörténeti parkba, igen. Mert az a Nonesznak a minden vágya, hogy a vasúttörténeti parkba menjünk el. És akkor így mondtam, hogy végül is, miért ne?
1: Járművek, persze.
2: A Noel imádja,
1: persze,
2: ugye?
1: És ott annyiféle van Pesten, igen. Mindennel lehet utazni.
2: Ami idén nagy bakancslista számára, az a fényvillamos. Ugye Budapesten, amik közlekednek, ott képzeld el, hogy tele van. Hát tudod, amikor így, mintha, tudod, ezek a karácsonyi fények,
1: meg vannak világítva.
2: És világítva, de konkrétan ilyen, mintha...
1: De külseje?
2: Külseje.
1: Ne idegesíts.
2: Gyönyörű szép, és a YouTube-on egyébként van fönt ilyen, hogy fényvillamos Budapest, aha. Beírod.
1: Igen.
2: És Noel tátott szájjal nézi. Igazából csak villamosok mennek jobbra-balra, de ezt majd megakál a szépség.
1: Élőben is lehet?
2: Persze, és föl lehet szállni rá. Egy villamos, ami a jár világi. Folyamatosan, tehát mit tudom én, a 4-es, 6-os, mondjuk most csak mondtam valamit.
1: De ki van világítva?
2: Ki van gyönyörűen. Mint a karácsonyi fény. Nagyon régóta megy, sose ültem még rajta. Látni láttam már, de sose ültem még rajta, mert valahogy nem azon a vonalon közlekedett. De ugye Noellel most már nem az van, hogy azon a vonalon közlekedünk, amin járunk, hanem bármire fölülünk, ami jár.
1: Szereti az 1-es metrót, a kis földalatti, nekem az a kedvencem.
2: A legszebb, szerintem.
1: Gyönyörű, meg olyan kis misztikusok azok a lemenő részek. És
2: nagyon
1: akkor
2: szép,
1: van,
2: meg úgy alapjáraton, az a csempe.
1: Igen, nagyon jól néz ki.
2: És képzeld, hogy ott van valahol, ott is valami, nem, valami vasutas, hogy ott aluljáróban valahol, ez is a mesekönyvből, és akkor egyszer elmegyünk, mondom, persze, és akkor így... Hogy ne, minden tésztet, hogy már olyan lista van, amit meg szeretne nézni, hogy így már nem tudom követni.
1: De nagyon érdekes helyek vannak Pesten egyébként. Most régen annyira rosszul voltam tőle, hogy még barátokat meglátogattam, akkor sem mentünk sehova, hanem inkább maradjunk otthon, és, és tudod, így, mert egyszerűen így rosszul voltam az egész, de most már sokkal engedékenyebb vagyok, és így minden hátulütője mellett azért egy elég érdekes hely.
2: Igen,
1: ez a Budapest.
2: Meg tényleg az, hogy teleprogramokkal, és ami esetleg itt Pakson nem, vagy nem tudsz elmenni olyan színházba, vagy nem tudom,
1: persze,
2: ami esetleg Pesten megvan. Igen. Az tök jó, hogy ott ilyen programoknak ad otthont igazából a város, hogy koncertek,
1: persze,
2: fesztivál.
1: Meg nincs is annyira súlyosan messze.
2: Hát nem, meg most én úgy vagyok vele, hogy ezt akartam mondani.
1: Is tök laza, amúgy.
2: Meg hogy esetleg fölmész kocsival, hazafele sincs messze. Szóval ugye tudod, nagyon rengetegszer jövök haza, akár éjszaka is Budapestről. Szóval
1: igen.
2: Nem tudom, nekem ez így, ez ennyi elég mindig belőle.
1: Igen.
2: Hogy így érzem, hogy jó.
1: Nekem is ez a egy vagy legfeljebb pár nap, de nem.
2: Igen, meg nyáron nem is, úristen, voltunk egyszer 40 fokba fönn, de csak azért, mert a barátnőmmel csak akkor tudtunk találkozni, mert ő akkor volt itthon Belgiumból, és ugye ott is elég jó idő van, tehát hogy ott nincs azért ilyen 40 fok, és képzeld, hogy hazajöttek, és mondta, hogy már visszavágyom Belgiumba. Igen, hogy már visszavágyom.
1: Hát én is akkor leszálltam, amikor Dublinból hazaköltöztem, és azon júliusban volt. Tehát, hogy tudod, felszálltam 20-valány fokban a repülőre, és leszálltam a... Este volt, tudod, de 35 fok még mindig. És mondom, úristen, ez nem fog menni, de aztán valahogy aklimatizálódtam ez is. Na, mindegy, a lényeg még, Vivi, a budapesti kalandjaink után ki kell veséznünk a holnapi kalandokat.
2: Hú, tényleg itt is lesznek kalandok, kalandpálya.
1: Kalandok egymás hegyén hátán.
2: Hú, nálunk
1: az atomfutás
2: is már
1: mellett, így van, a 14. atomfutás és 13. brutálfutás mellett még a Richter egészségváros is Paksra látogat. Úgyhogy az egészségről, a mozgásról és a dinamizmusról fog szólni a holnapi nap.
2: Pont beszéltük tegnap Gabival, hogy milyen jó, hogy ezt a két programot úgymond így összetudták hozni.
1: Fullos. Nagyon.
2: Tehát, hogy azért elég sok ember megfordul itt
1: így
2: a futáson,
1: van,
2: nem
1: van.
2: Csak paksi emberek.
1: Meg ott van fönn a csomópont.
2: Igen, nagyon jó. Néha szoktam, megmondom őszintén, mérgelődni, amikor tudod, így megyünk A pontból B pontba kocsival, de nem, most nem úgy értem, hanem tényleg az, amikor, amikor siet valahova, az nem, nem tudok sem erre sem elmenni.
1: Nem tudsz, mert egy kis lezárás, hát most ennyit.
2: De erre mindenki készüljön fel, igen, hogy holnap délelőtt nem nagyon kell sehova sem menni, vagy
1: nem.
2: Vagy gyalog, vagy biciklivel, vagy nem tudom, és akkor úgy könnyebb közlekedni.
1: Így van, most beszélgettem Cseh Tamás képviselő úrral, aki mindenkit arra bátorított, hogy ezt igenis bírjuk ki. És
2: de ez mindig kibírható, persze.
1: Laza, és nem lesz, nincs világvége.
2: Jó, hát de tudod, ez a tipikusan a paksiaknál van egy kis pánik mindig.
1: Igen. De szerintem lazán fogják abszolválni ezt.
2: Nem szokott baj lenni, mert mindig ugye nagyon sok olyan segítő van, tudod, aki hogy látja, hogy most nem jön éppen senki, vagy egy-egy ember lézeng, és akkor na, akkor gyorsan most kikanyarodhat az autóval.
1: Így van.
2: Nem szokott nekem ezzel, csak tényleg valamikor én valahova siettem, és még akkor a Noel kicsi volt, tök emlékszem, és így mentünk haza, vagy olyan gyorsan kellett hazaérnünk, mert már alvásidő, evésidő, minden idő, és így valami, akkor volt egy hónapos talán, és így emlékszem, hogy
1: jó, hát igen, ez friss anyaként azért még
2: igen,
1: egész
2: igen, amúgy is a kialvatlanság, a stressz,
1: igen,
2: a
1: és akkor ez még hozzátette még
2: és
1: az
2: akkor
1: a
2: még
1: bosszító ácsorgás, igen.
2: Kösz, hogy segítetek.
1: Igen. Na de mégis mindenkit arra buzdítunk, hogy lazuljon.
2: Menjetek,
1: le,
2: és az
1: lesz
2: is, hogy ha, aki nem fut, ugye, az menjen szurkolni. És menjen a Richter egészség a városnak a programjára, mert
1: igen,
2: ingyenesen látogatható.
1: Így van,
2: ezt
1: az
2: mindenképp szeretjük
1: volna. Ott az
2: Asse
1: Sport telepen minden rendezvény, minden színpadi produkció, minden előadás, minden egészségügyi kurzusot, vagy
2: bármi,
1: nem mondjam,
2: igen,
1: és persze természetesen ebbe a szűrővizsgálatok is beletartoznak, ingyenes.
2: Szóval az az 500 forint, amiről mindig beszélünk itt
1: van,
2: a műsorvezetőként,
1: ez
2: igen,
1: valójában arról
2: ez
1: szól.
2: Richter Gedeon adja.
1: Nem tudom, nekik, vagy
2: igen,
1: hogy mondjam,
2: kapjuk?
1: Tehát a Paksi Gyógyászati Központnak
2: így
1: megy
2: van
1: a Richter Gedeon
2: nem
1: enyerti által
2: ez
1: az
2: még
1: alapadományhoz. Ez hozzáadódik, tehát hogyha ti részt vesztek az ingyenes rendezvényeken, vagy szűrővizsgálatokon, pontokat kaptok érte. És egy-egy ilyen pont plusz 500 forinttal járul hozzá az alapadományhoz.
2: Szóval ne féljetek.
1: Nem pénzkifizetés, itt nem ilyesmi történt, nektek minden ingyenes, nekünk minden ingyenes, hiszen mi is
2: így
1: ott
2: van
1: leszünk Gabival.
2: Így van. Mi is valószínű megyünk szerintem Nanesszal, úgyhogy megnézzük, hogy mi újság.
1: Így van, és vegyetek részt az egészség sétán. Hát ez meg 9, hogyha jól tudom, 9-kor indul,
2: igen,
1: a Csengeitől.
2: Így van.
1: Hogyha ezen részt vesztek, akkor háromszoros pont értékkel, azaz 1500 forintos értékkel járulhattok hozzá a Richter Gedeon alapadományához, így, hogy mindenkit arra buzdítok, hogy 9-kor legyen ott a Csengeiben, de még azért fogunk kiposztolni kis videókat is Gabival, végig tudósítjuk az eseményt. Gabi ott kipróbál mindenféle... Gabi szűrővizsgálatokon fog részt venni, illetve lehet,
2: jó,
1: hogy előadásokat is megcsekkolunk, meg ott az általános vibe-okat, és persze az egészség séta előtt is ott leszünk, és mindenkit arra bátorítunk, hogy jöjjön, és vegye ki a részét.
2: Így van, mert egyébként pont ezt is beszéltük Gabival valamelyik tegnap talán, hogy mennyire jó ez is, hogy nagyon sokszor ugye az emberek akkor mennek már el valahova, amikor már kb. Lerohad a lábuk,
1: igen,
2: és akkor nem
1: késő.
2: Az, hogy fáj, vagy nem tudom, hanem, hogy így, igen, hogy már kéne, és akkor azonnal kell a segítség, csak azt nem értik meg, hogy nincs olyan, hogy azonnal sajnos,
1: nincs
2: viszont
1: olyan,
2: itt
1: azonnal.
2: Most tényleg van lehetőség arra, hogy egy picit kivizsgáltassák
1: így
2: magukat,
1: van.
2: És képzeld el, hogy pont ugye fejfájásommal kapcsolatban migrén szűrés. Úgyhogy igen. Úgyhogy valószínű, hogyha sikerül, és nem lesznek olyan nagyon-nagyon sokan, akkor és lesz időre, mindenképp nagyon érdekel, mert már annyi hülyeséget hallottam ezzel kapcsolatban orvosoktól.
1: Ideje eloszlatni a
2: hogy kétséget. Igen, kíváncsi vagyok rá, hogy hát ha tudnak valami okosságot mondani arra, biztosan. Hogy... én nem vagyok egy nagy gyógyszer fanatikus, szóval, hogy így nálunk sosincs otthon semmi, nem, és mindig ez a bajom, hogy így, mondjuk most kéne pont.
1: Pont kéne, igen.
2: De ez mondjuk évente egyszer fordul elő, egyedül egyetlen egy gyógyszer van fixen otthon szinte, ami felnőtteknek, vagyis hát nekünk a Flektor. És ez nekem egy olyan...
1: Nem számítottam arra, hogy ezt fogod mondani.
2: Képzeld el, hogy nekem csak az olyan, ami mondjuk a migrénemet egy picit elmulasztja, vagy megszünteti, de inkább az, hogy egy picit
1: enyhíti.
2: Igen. És tényleg most az elmúlt napokban, így reggel és este csak úgy tudtam, hogy jó reggel elindulok. Borzasztó, tehát hogy így nem jó, hogy azt zabálom, de nem. Tényleg az, hogy mivel nem iszom sűrűn, igen, most igen. Éreztem, hogy máshogy nem tudok elaludni.
1: Igen, de srácok, hogy ti ne kerülhessetek ilyen szituációba, érdemes szűrővizsgálatokon részt venni, hogy
2: nézzétek
1: ki fog
2: meg.
1: Derülni,
2: van,
1: ne féljetek tőle, tök jó lesz, mert minél hamarabb kiderülnek dolgok a saját szervezetetekkel kapcsolatban, annál
2: persze.
1: Jobb.
2: Így van, menjetek, igen. És vegyetek részt.
1: Így van. Na, Vivi, át kell, hogy adjam neked.
2: Jó.
1: Lesz-e kettőig?
2: Igen.
1: Lesz Best of 90-es évek.
2: 90-es, és most amiért ilyen kis szomorkás, melankolikus az időjárás. Úgy voltam vele, hogy most nem tudok én sem ilyen hatalmas nagy pörgéseket és vibe-okat hozni, ami nem is baj, mert rohadt jó számok kerültek be szerintem déltől egyig.
1: Ebben a szellemiségben.
2: Igen, ilyen kis light-os. Nem azt mondom, hogy az összes ilyen nagyon lassú, de én nagyon szeretem egyébként a 90-es éveknek a kis szerelmesen nótáit is.
1: Nagyon jók. Úgyhogy minden. Elképesztő igényes popszámok voltak a 90-es igen. Években. Másrészt meg egyébként én is hasonló vibe-okat hoztam tegnap a Best of
2: kedvencek
1: órákban. Ott is próbáltam megfogni az ősz melankóliáját, de azért nem nyomasztó melankóliáját.
2: Nem, ez véletlenül sem. Egy picit
1: teázós.
2: Igen. Jó is volt.
1: Igen. És a tiéd is király lesz. Most a 90-es évek került terítékre. Tartsatok Vivivel. Én lezárom az élesztőt itt, és most Graca Levente vagyok, és legközelebb a Best of Starban találkozhatok velem. Vasárnap déltől egyig egy bizonyos előadótól pörgetek mindenféle trekkeket. Most pedig Old Saints következik a Pure Shores 2000-ből. Legyen király napotok és király hétvégétek. Sziasztok, srácok! Wake up, wake
0: up, wake up. Mindenki felébredt? Wake up. Akkor irány dolgozni! Élet!

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
2: Mozduljunk együtt a városért. Szeptember 12-én szombaton az atomfutás napján Paksra érkezik a Richter Egészségváros programja. A Richter Gedeon nyerté alapadománya a Paksi Gyógyászati Központ felé 3,5 millió forint, amelyet 500 forintonként tudunk növelni, amennyiben részt veszünk egy-egy ingyenes szűrésen, tanácsadáson vagy előadáson, de a délelőtt 9 órakor a Csengei Központtól induló egészségséta háromszoros pontot ér. Az ASE sporttelepen délelőtt 9 órától délután 5 óráig egész nap szűrések, tanácsadások és színpadi programok várnak helyi fellépőkkel. A bemelegítő tornát Katus Attila vezényli, a napházi asszonya Barabás Éva, de az Egészségváros Facebook oldalán online meghallgatott előadásokkal is tudjuk növelni az adományt. Richter Egészségváros. Egészség ezreknek, milliók a paksi egészségellátásnak. Találkozzunk szeptember 12-én szombaton Pakson az ASE sporttelepen. Mozduljunk együtt a városért!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátorai új helyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
3: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
0: Reklámot hallottatok.

0: Szép napot kívánok nektek, kedves hallgatók, itt Takács Nagy Vivi, és ma egészen kettőig én hozom nektek a jobbnál jobb Paks FM-es lágereket. Remélem velem tartotok, mert ebben az órában a jó zenéken kívül meglessük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a mai napon, és az óra végén jönnek a közlekedési hírek is. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jöjjön Ray és David Guetta remixével együtt véve a Where is My Husband című sláger 2026-ból.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeköt.

0: És most nézd ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: És már nézzük is, hogy milyen időjárásra számíthatunk a mai napon az időkép előrejelzése szerint. A front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, csak rövidnapos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet, és több tájegységünkön esély mutatkozik ki jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északias szél, napközben nálunk 18 fokot mérhetünk, úgyhogy aki teheti, az minden kép vigyen magával egy esernyőt, hogyha kimozdul, vigyázzatok magatokra és az egészségetekre, délután pedig jövök még egy időjárás jelentéssel, ahol a hétvégi időt vesszük górcső alá, addig is tartsatok velem.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zenéinkkel.

0: közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Paks-Cece összekötő úton a 2-es kilométernél közműépítésre zajlik, a kilométer szelvény szerinti csökkenő irányba útszükület várható. Fadgerjen-Paks összekötő úton a 16-os és a 17-es kilométer között útkarbantartási munkák folynak, mindkét irányba útszükület várható. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 134-es kilométernél kaszálás zajlik, mindkét irányba útszükület várható, valamint szintén a 6-oson szalakorlát építés és javítás zajlik a 134-es és a 135-ös kilométernél, a kilométer szelvény szerinti növekvő irányba félpályás lezárás várható. Az M6-os autópályán új terelés épült ki Pécs irányába a 142-es kilométernél lévő Ponyhád csomópontnál, a 141-es kilométertől a 143-as kilométerig a külső sávot, a leálló sávot és a gyorsító sávot is lezárták, de a csomópontban a felhajtás továbbra is biztosított. Szerencsére a környéken nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, biztonságos utazást kívánok, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
2: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
1: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort.

0: Csomagot dolgoztak ki, amelyről a végleges döntés a 2027-es költségvetés tárgyalásakor születhet meg, közölte Pósfai Gábor belügyminiszter. A tárca vezető tájékoztatása szerint a létszámhiányos ágazatban a 2008 óta változatlan illetmény alap emelését, a pótlékok növelését és preferált települési pótlék bevezetését tervezik, emellett felülvizsgálják a szolgálati lakások és albérletek támogatási rendszerét is. A miniszter elmondta, a visszaszerelés lehetőség már több mint 1000-en élnének, és több mint 200-an már vissza is tértek a testületekhez. Pósfai Gábor beszámolt, a belügyminisztérium a háttérszervek és a kapcsolódó gazdasági társaságok átvilágításáról is, amelynek során több ügyben már feljelentést tettek. Kitért arra is, hogy a TAO támogatások felülvizsgálatával a sportfinanszírozási rendszert átalakítanák, és megtiltanák az aktív politikusok, valamint állami cégvezetők tisztségviselését a sportszövetségekben. A tárcavezető hozzátette, vizsgálják az augusztus 20-ai programsorozat közbeszerzéseit is, az eredményeket és a jövőbeni nagy világversenyek költségvetését pedig nyilvánosságra fogják hozni, írja az MTI. Jelentős forgalmi rendváltozásokra és útlezárásokra kell készülniük a közlekedőknek Szekszárdon szeptember 17-e és 20-a között megrendezésre kerülő szekszárdi szüreti napok miatt, adta hírül a Babits Mihály Kulturális Központ. A rendezvény előkészületei és lebonyolítása során lezárják többek között a Béla Király teret, a Szent István tér egy részét, a Bezerédi utcát, valamint a Zeneiskola és az OTP Bank közötti négy sávos útszakaszt is. A korlátozások fokozatosan lépnek életbe már szeptember 15-e kedd reggeltől, és egészen szeptember 21-e hétfő éjfélig tartanak. A Széchenyi utca egy részén csütörtök délutántól csak a megkülönböztető jelzést használó járművek, a buszok és a taxik haladhatnak át. A szombat délutáni szüreti felvonulás ideje alatt pedig további lezárásokra kell számítani a Béri Balog Ádám és a Széchenyi utca környékén. A szervezők kérik a járművezetőket, hogy a rendezvény ideje alatt fokozott figyelemmel és a kihelyezett jelzéseknek megfelelően közlekedjenek. A lezárásokkal kapcsolatosan további részletek a Babits Mihály Kulturális Központ weboldalán találhatók. Tolna vármegye közbiztonságáért elnöki elismerésben részesült Megyéri Zsolt rendőr alezredes, a Bonyhádi rendőrkapitányság vezetője. Az elismerést azoknak ítélik oda, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárulnak a vármegye biztonságához. Megyéri Zsolt alezredest kimagasló szakmai munkájáért, magas színvonalú felkészültségéért és a Bonyhádi rendőrkapitányság élén végzett eredményes vezetői tevékenységéért méltatták. A megtisztelő elismerést és díszoklevelet szeptember 9-én Szekszárdon vette át Orbán Attilától, a Tolna vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnökétől, adta hírül a rendőrség. Összesen 22 alkalommal riasztották a tűzoltókat Tolna vármegyében szerdán, közölte a katasztrófa védelem. A beavatkozások többségét az erős szél okozta kármentések adták, 12 esetben kidőlt fák miatt kellett kivonulniuk a hivatásos és önkéntes egységeknek. Szárazdon a vasúti pályára, Bátaszéken pedig egy lakóház tetejére dőlt fa adott munkát a szakembereknek. A műszaki mentések mellett 8 szabadtéri tűzesethez is riasztást kaptak az egységek, Szálkán 1 hektáron erdő és annak ajnövényzete égett, míg Simontorján avar és kommunális hulladék gyulladt ki. Utóbbi helyszínen egy személyautó is teljesen kiégett, de személysérülés szerencsére egyik esetben sem történt.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

A hírek után ismét Vivi a Paks FM stúdiójában. Sziasztok! Remélem velem tartotok ebben az órában is, mert hogy jönnek a jó zenék, ezen kívül pedig meglessük, milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön. Aztán szó lesz a Richter Egészség Város programjáról is, ami a holnapi napon, azaz szeptember 12-én kerül megrendezésre az Atomfutás területén, ugyebár fönt az ASE pályánál. Valamint hozok nektek egy nyereményi játékot is, amit a Paks FM Facebook oldalán játszunk, és érdemes velünk játszani és minket hallgatni, mert hogy értékes nyereményt lehet tőlünk hazavinni, úgyhogy játszatok velünk és hallgassátok a Paks FM-et.

0: Most viszont jön My Smith-től a Stay 2025-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

mennyire vagy otthon a vizen? Tarts velünk ezekben a napokban, mert ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. Figyeld a játékainkat, válaszolj helyesen a kérdéseinkre, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt a Paksi Nike Sportbolt jóvoltából. Készen állsz az evezésre? Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportból.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, hogy milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Szeptember 12-én egy mesedél előtt lesz szintén a Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár gyermek könyvtárában a Csavargó kisautó címmel 10 órakor, és szintén a belépés díjtalan erre az eseményre. Szeptember 11 és 12-én Bárka Fesztivál lesz Tolnán az Altaripa Szabadidő Parkban, ahol rengeteg szuper programmal vár benneteket az esemény. Például pénteken Meringer koncert lesz, majd 22 óra 30-kor Candyman duó fogja szolgáltatni a talpalávalót. Szeptember 12-én már reggel 10 órától halfőző verseny lesz, majd sorban jönnek a jó kis programok, és este 21 órakor pedig a Lord zenekar fog fellépni. Szeptember 12-én Gerjeni szüreti és falunap lesz a Közösségi Ház falu központnál. Rengeteg programmal vár benneteket Gerjeni is, 10 órától már kirakodóvásár lesz, aztán szüreti felvonulás, délután pedig fellép majd Fábián Zoltán és zenekara, valamint 8 óra 30 perckor a Desperado lesz a sztárvendég, és egy szuper koncertet hallhattok tőlük. Szeptember 12-én Móser Zoltán fotókiállítását tekinthetitek meg Időbezárva címmel a Művészetek Házában 15 órakor. Remélem tudtam mindenkinek segíteni az eheti programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Király Viktor, Radics, Gigi és Gerendás szólt, tőlük pedig a Nem szóltál 2022-ből, és hát szombaton lesz ugyebár az atomfutás szeptember 12-én, és Paksra érkezik a Richter egészségváros programja. Ennek keretében városokba viszik ezt az eseményt ingyenes szűrésekkel, előadásokkal és színpadi programokkal. Minden város egészségügyi intézményének 3,5 millió forintot adományoznak, és ezt az összeget 500 forintokkal emelhetjük azzal, hogy a nap folyamán részt veszünk egy szűrésen vagy előadáson. Plusz, ha az Egészségváros Facebook oldalán online meghallgatunk egy előadást, azért is 500 forintos adománypont jár. Ami még fontos, hogy a szombat délelőtt 9 órakor a Csengeitől induló egészségséta háromszoros, azaz 1500 pontot ér per fő. Eddig 116 településre látogatott el a Richter Egészségváros, ez alatt több mint 258 ezer szűrést végeztek el, és több mint 925 millió forint adományt osztottak ki a helyi egészségügyi intézményeknek. Képzeljétek, Sárospatakon majdnem 25 millió, Gyöngyösön 29 millió forintot, Kiskunhalason pedig 63 millió forintot gyűjtöttek már össze a helyiek, úgyhogy hajrá Paks, menjetek ki, legyetek ott a szűréseken, végezzetek minél több szűrést az egészségnapon, és közben szurkoljatok az atomfutáson való résztvevőknek.
1: Mozduljunk együtt a városért! Szeptember 12-én szombaton az atomfutás napján Paksra érkezik a Richter Egészségváros programja. A Richter Gedeon nyerté alapadománya a Paksi Gyógyászati Központ felé 3,5 millió forint, amelyet 500 forintonként tudunk növelni, amennyiben részt veszünk egy-egy ingyenes szűrésen, tanácsadáson vagy előadáson, de a délelőtt 9 órakor a Csengei Központtól induló egészségséta háromszoros pontot ér. Az ASE sporttelepen délelőtt 9 órától délután 5 óráig egész nap szűrések, tanácsadások és színpadi programok várnak helyi fellépőkkel. A bemelegítő tornát Katus Attila vezényli, a napházi asszonya Barabás Éva, de az Egészségváros Facebook oldalán online meghallgatott előadásokkal is tudjuk növelni az adományt. Richter Egészségváros. Egészség ezreknek, milliók a paksi egészségellátásnak. Találkozzunk szeptember 12-én szombaton Pakson az ASE sporttelepen. Mozduljunk együtt a városért!

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM most sportos vizekre elvez. Ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
1: És már hozom is nektek a mai nyereményi játék kérdését, mert hogy ma is játékban vagyunk, sőt egészen vasárnapig tudtok játszani a 20 000 forintos ajándék utalványért, amit a Nike Bolt felajánlott. Fogunk kisorsolni azon szerencsések között, akik velünk játszanak a Paks FM Facebook oldalán található játékposztunknál, és ha már világbajnoki játékról beszélgetünk, akkor meg szeretném kérdezni tőletek, hogy mennyire vagytok otthon a vizet. Tartsatok velünk a napokban, mert ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. A kérdésem a következő a mai napra. A C4 500 méteren kétszeres világbajnok kenu négyes melyik tagja nyert a poznani világbajnokságon C1 1000 méteren világbajnoki címet? A. Juhász István, vagy B. Fejes Dániel. A helyes megfejtéseket tehát a Paks FM Facebook oldalán található játék posztnál várom. Sok sikert kívánok nektek, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.

0: rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Egy újabb toplista érkezik meg hamarosan, erről azért mazsolázva néznék néhány gyöngyszemet, és hát érdekes az eheti listában, hogy két Hugh Girldal is bekerül, az egyik a David Guettával és French Montanával közös.

0: És ha ezeket a dalokat meghallgatnád teljes egészében, és kíváncsi vagy a többi 48-ra is, akkor javaslom, találkozunk szombat délután 3-kor, és hallgassuk meg együtt a Top 50-et.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgess le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50, a Paks FM.

0: Közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Paks-Cece összekötő úton a 2-es kilométernél közműépítésre zajlik, a kilométer szelvény szerinti csökkenő irányba útszükület várható. Fadgerjen Paks összekötő úton a 16-os és a 17-es kilométer között útkarbantartási munkák folynak, mindkét irányba útszükület várható. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 134-es kilométernél kaszálás zajlik, mindkét irányba útszükület várható, valamint szintén a 6-oson szalakorlát építés és javítás zajlik a 134-es és a 135-ös kilométernél, a kilométer szelvény szerinti növekvő irányba félpályás lezárás várható. Az M6-os autópályán új terelés épült ki Pécs irányába a 142-es kilométernél lévő Ponyhád csomópontnál, a 141-es kilométertől a 143-as kilométerig a külső sávot, a leálló sávot és a gyorsító sávot is lezárták, de a csomópontban a felhajtás továbbra is biztosított. Szerencsére a környéken nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, biztonságos utazást kívánok, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt. Mindjárt folytatjuk. You know when I come back, you know what it look like, everything lit.

0: Paks FM slágereivel. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Eddig is volt vagyonvisszaszerzési egység, egy tulajdonképpen a rendőrségnek, most lett egy vagyonvisszaszerzési hivatal, itt megkettőztük a szerepeket, mert hogy még mondta, hogy más szervezetek is, intézmények is ebbe a vagyonvisszaszerzésbe részt vettek eddig is. Tehát, hogy tulajdonképpen most ez megint mi? Egy ilyen színház, amiben eljátsszuk azt, hogy valamit csinálunk, de valójában csak burjánzik tovább az intézményrendszer, és majd senki nem tudja, hogy kinek mi a hatásköre és mi a feladata, vagy ez tényleg hatékonyabb lehet egy ilyentől a rendszer, te hogy látod?
2: Szerintem megint kultúra kérdése, amiről beszéltünk, tehát lehet jobb is, és lehet, tehát nyilván a szándék.
1: Hány éves vagy?
2: Ugye? Hát de miért jól mondtam, ez tényleg ettől függ. Hát a kulturáltsági szintünk, hát látszik, hogy hol tart az ország, ez alapján nem biztos, hogy jó sok jóval kecsegtet, de valahol el kéne kezdenünk felkapaszkodni, a megfelelő embereket a megfelelő pozícióra megtalálni, és akkor talán változik az országban sok minden.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről, minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra, vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Rekordévet zárhat a horvát turizmus. Idén augusztusban fordult elő először, hogy a belépő turisták száma meghaladta az 5 milliót az országban, jelentette be Tonči Glavina, turisztikai és sportminiszter. Az év első 8 hónapjában 17,5 millió vendég több mint 90 millió vendégészakát töltött el Horvátországban, ami egyaránt 1,1%-os növekedést jelent a tavalyi évhez képest. A legtöbb vendégészakát továbbra is a németek regisztrálták, a magyar turisták pedig 3 millió 700 ezer vendégészakával vették ki részüket a forgalomból. A turisztikai ágazat bevételei az első 8 hónapban elérték a 7,4 milliárd eurót, ami 17,6%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest, írja az MTI. Jelentős forgalmi rendváltozásokra és útlezárásokra kell készülniük a közlekedőknek Szekszárdon szeptember 17-e és 20-a között megrendezésre kerülő szekszárdi szüreti napok miatt, adta hírül a Babits Mihály Kulturális Központ. A rendezvény előkészületei és lebonyolítása során lezárják többek között a Béla Király teret, a Szent István tér egy részét, a Bezerédi utcát, valamint a Zeneiskola és az OTP Bank közötti négy sávos útszakaszt is. A korlátozások fokozatosan lépnek életbe már szeptember 15-e kedd reggeltől, és egészen szeptember 21-e hétfő éjfélig tartanak. A Széchenyi utca egy részén csütörtök délutántól csak a megkülönböztető jelzést használó járművek, a buszok és a taxik haladhatnak át. A szombat délutáni szüreti felvonulás ideje alatt pedig további lezárásokra kell számítani a Béri Balog Ádám és a Széchenyi utca

0: Hadi rendőrkapitányság élén végzett eredményes vezetői tevékenységéért méltatták. A megtisztelő elismerést és díszoklevelet szeptember 9-én Szekszárdon vette át Orbán Attilától, a Tolnavár megyei önkormányzat közgyűlésének elnökétől, adta hírül a rendőrség.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: Mint arról már beszámoltunk, Pakson rendezték meg múlt szombaton a Morgan Court pályán az Országos Streetball Fesztivál atomvárosi állomását. 1993-ban volt az első országos Adidas Streetball Fesztivál, azóta töretlen sikerrel járja az országot nyaranként. Pakson is már 14. alkalommal állomásozott és 17 kategóriában lehetett nevezni. Kálai Éva, az országos sorozat főszervezője rádiónknak elmondta, Pakson az utánpótláskorú fiatalok körében a legnépszerűbb a streetball.
2: Idén a 7. állomása a 34. évadunknak, viszont már 12. alkalommal vagyunk itt streetballon Pakson. Ezen a különleges helyszínen, a Morgan Court pályán, viszont 2. alkalommal. Nagyon örülünk, hogy kialakult egy ilyen kültéri pálya, és mellette ilyen adottságokkal rendelkezik, mert egy igazán családias, természetközeli hangulatú rendezvényt tudunk szervezni, és nagyon örülünk, hogy az utánpótlás, a kenguru és még az óvodás, kisiskolások is ilyen nagy számban megjelentek a rendezvényen. A minden korosztály győztese sportszereket kap, sportruházatot itt a minden állomáson, és így a paksi állomáson is, de egyúttal meghívást kapnak a szeptember 19-én a Hősök terén megrendezésre kerülő Magyar Kosárlabdázás napjára.
0: Számos paksi induló lesz ott az országos döntőben a Hősök terén Budapesten szeptember 19-én. Többek között a kenguru korosztály részeske gyorsítók elnevezésű csapata, Jantyik Milos, Frigyesi Tamás és Raut Áron, valamint az ASE 3x3-as felnőtt csapata, Krasznai Iván, Vida Máté, Turi Dávid és Szalai Milán. A paksi nebdóra, tripla és two-ball game dobó versenyben is bejutott az országos döntőbe.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Robi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem mindenkinek jól telik a délelőttje ebben a borongós esős időben. Én hozom nektek továbbra is a jó slágereket, aztán elkezdünk hangolódni a következő Best of órára is, ugyanis jönnek a 90-es évek legjobb, legromantikusabb dalai. Aztán hozok nektek két tudósítást is Páfi Kati kolléganőmtől. Az egyik a Szavak ereje előadásról fog érkezni, a másik pedig új kosárlabda edző van az atomerőmű SF férfi kosárlabda csapatánál, úgyhogy erről lesz majd szó. És hozom még nektek a mai nyereményi játék kérdését is, szóval tartsatok velem, most pedig jöjjön Olivia Dintől a Man I Need 2026-ból.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeköt.

Ez a Paks FM. A legnagyobb best-of slágerekkel. Ma déltől egyig csak a 90-es évekből válogatunk. Íme egy kis ízelítő a mai best-of 90-es évekből.

Presser Gábortól szólt a Nagy utazás 1993-ból, hát többek között ezzel a dallal is készülök nektek a következő Best of órában, ugyanis jönnek a 90-es évek legjobb slágerei, és amiért ilyen borongós, esős idő van ma, úgy gondoltam, hogy egy picit lassabbra vesszük a figurát, és egy jó kis melankólikus és szerelmes dalokat hozok nektek. Többek között itt lesz velünk Michael Jackson, Damien Ferenc, Boyz II Men, Luther Vandross, Mariah Carey, Császár Előd, Bryan Adams és még sokkal mások, szóval megéri minket hallgatni a következő órában is. Most viszont megyünk tovább Rosalinnel, tőle pedig szóljon a Snap 2022-ből.

0: A Kuplung zenekartól szólt a Tényleg Fáj 2026-ból, én pedig már is hozom nektek Páfi Kati kolléganőm tudósítását. Minden hónap első hétfőjén tart egy előadást Márton Renáta a Pakson Apákolic István könyvtárban Szavak ereje címmel. A díjmentes összejövetel első őszi előadása hétfőn este zajlott, amit látsz, amit mondasz, amivé válsz, az agy, a szavak és a mentális képek ereje témakörben. Márton Renátával kolléganőnk beszélgetett az előadás után, ezt hallhatjátok a következő percekben.
1: Ezekben a percekben ért véget a Pákolic István Városi Könyvtárban Márton Renátának az előadása összejövetele, mégpedig a Szavak ereje. Ez egy sorozat tulajdonképpen, most már ez több éve folyik. A mai estén mi volt az, ami itt az érdeklődőket ide vonzotta hozzád? Azt tudom, hogy a te személyed is, mert hát sokan, nagyon sokan ismernek téged közelről is, és ezt a pozitivitásodat nagyon sokan magukba szippantják. Mi volt az, amit a mai nap folyamán, mai este folyamán feldolgoztatok?
2: Először is köszönöm szépen a kedves szavaidat, nagyon jól esik. Igen, arra jöttem rá, hogy nagyon fontos része az önismeretnek az, hogy megtapasztaljuk azt, hogy megtudjuk azoktól, akik okosabbak nálunk, hogy hogyan működik az agyunk. És az egyik ilyen hölgy, akivel nemrég találkoztam, mert szerintem csak pár éve van a piacon a külföldön is, akit úgy hívnak, hogy Tara Swart, és ők írt kettő könyvet, amit most már magyarul is kiadnak, az egyik az egyik címe az, hogy a forrás, a másiknak meg az, hogy a jelek. És ő egy agykutató, neurotudós, és a neuroplaszticitással foglalkozik, és megfigyelte azt, mert hogy pszichológus, meg pszichiáter is, mindenféle dologgal foglalkozik, ami ugye az emberi lelket, elmét segíti, javítja, előbbre viszi, hatékonyabbá teszi, és rájött arra, hogy az egyik olyan eszköz, ami nagyon segít az ő pácienseinek, az ez az álomtérkép, amit céltérképnek hívunk, vagy vision boardnak, és én erről szerettem volna beszélni, mert én is azt tapasztaltam, hogy ez az egyik olyan nagyon erős eszköz, amikor képalkotásokkal, illetve képek kiválasztásával, amiket kiteszünk magunk elé, vagy a falra, vagy csinálunk belőle egy montást, azon nagyon erősen elő tudjuk segíteni azt, amire igazán vágyunk, és ki is tűzzük célul, majd erős érzelemmel párosítjuk, akkor azok vagy valóra válnak, vagy valamilyen szinten megjelennek úgy az életünkbe, ahogy igazából szeretnénk. Erre fókuszáltunk ma, mert nagyon szeretném segíteni azokat, akik ugye érdeklődnek az önfejlesztés iránt, hogy segítsek nekik abba, hogy talán pszichológus segítsége nélkül is át tudják lépni azokat a korlátokat, határokat, vagy meg tudják ugrani azokat a kihívásokat, amik előttük állnak. És nekem tulajdonképpen az a célom, hogy mindenki saját magát megismerje, és saját magát fejlesz abba az irányba, hogy végül is a világunk sokkal jobb legyen, szebb legyen, és boldogabb emberek legyenek, éljenek benne.
1: Filmvetítéssel is színezted az előadást, ugye az érdeklődést fent kell tartani hosszan.
2: Igen, a sztori ereje, a történetek ereje az nagyon fontos, akkor, amikor beszeretnéd bizonyítani, hogy ez azért működőképes, amiről beszélsz, és akkor igazából egy ilyen film részletet is hoztam be a Titok című filmből, a Titok, Merj álmodni, ez a című, nagyon cuki film, és van benne egy pont ide tartozó rész, ami nagyon jól működik. Nem csak a filmből hozok részleteket, hanem a valóságos történeteket is beszoktam hozni, hogy ezzel és ezzel az ember, csak ez történt, csak ugye ezek távoli dolgok, ezért igazából néha megfoghatatlanok számunkra, viszont az a jó, hogy ennek hatására, ugye akik itt vannak, ők is meg akarják osztani azt a történetet, ami velük történt, és ugye számukra ez csoda számba megy, vagy ők csodának élték meg, és az a csodálatos, hogy igazából mindenkinek van egy ilyen története, vagy nem emeled ki a többi közül, vagy éppen arra is rárakodik az élet, a mindennapok rutinja, de amikor kiemeled a történeteid közül, akkor rájössz arra, hogy na hát erre én is képes, tényleg képes vagyok rá, akkor ha erre képes vagyok, akkor arra miért ne lehetnék képes? Tehát ugyanezzel a módszerrel. Nincs olyan nap alatt, mert ugye a Bibliában is benne van, hogy kérdés adatik. Úgyhogy tulajdonképpen erről szólt az egész előadás ma.
1: A résztvevők, a hallgatóságod az általában ugyanaz, vagy azért van némi mozgolódás?
2: Azok, akik járnak az előadásra, ők igyekeznek mindig itt lenni. Tehát igen, van egy állandó közönség is, de meg szokott lepni az, hogy vannak olyan témák, amik bevonzanak több más embert is, és akkor van, aki itt ragad, illetve ugye akkor tovább megy.

0: Paks FM.
1: Mozduljunk együtt a városért! Szeptember 12-én szombaton az atomfutás napján Paksra érkezik a Richter Egészségváros programja. A Richter Gedeon nyerté alapadománya a Paksi Gyógyászati Központ felé 3,5 millió forint, amelyet 500 forintonként tudunk növelni, amennyiben részt veszünk egy-egy ingyenes szűrésen, tanácsadáson vagy előadáson, de a délelőtt 9 órakor a Csengei Központtól induló egészségséta háromszoros pontot ér. Az ASE sporttelepen délelőtt 9 órától délután 5 óráig egész nap szűrések, tanácsadások és színpadi programok várnak helyi fellépőkkel. A bemelegítő tornát Katus Attila vezényli, a napházi asszonya Barabás Éva, de az Egészségváros Facebook oldalán online meghallgatott előadásokkal is tudjuk növelni az adományt. Richter Egészségváros. Egészség ezreknek, milliók a paksi egészségellátásnak. Találkozzunk szeptember 12-én szombaton Pakson az ASE sporttelepen. Mozduljunk együtt a városért!

0: játszunk.
1: A Hősöktől szólt a játszunk 2019-ből, én pedig már is hozom nektek Pálfikati kolléganőm következő egyben utolsó tudósítását a mai napra. Az atomerőmű ESE férfi kosárlabda csapatát Ivica Skálin vezeti az idei nyártól. Az 52 éves horvát szakember személyében tapasztalt edző érkezett az atomvárosba. Vezető edzőként 2005-ben mutatkozott be a KK Split együttesnél, és az elmúlt években különböző országokban is dolgozott, többek között Belgiumban és Hollandiában, itt aratta a legnagyobb sikereit. Több trófeát is nyert, 2014-ben és 2015-ben Hollandia év edzője díjat vehetett át, Holland szuperkupa győztes és holland bajnok volt 2014-ben, 2015-ben ismét holland kupa győztes, majd 2023-ban belga kupa győztes, valamint a BNXT Liga győztes, és 2015-ben vehette át a Belgium év edzője díjat is. A 2017-18-as szezonban a horvát válogatott vezetőedzője volt, legutóbb pedig Lengyelországban két csapatnál is irányított. Az ASEB vezetőedzőjével Pálfikati kolléganőnk beszélgetett, Mikolics Dániel a csapat kommunikációs menedzserének segítségével, ezt hallhatjátok a következőkben.
2: So my agent was contacted by a club. Normally he send my prof CV over here and then we get into the contact. I had interview like any regular job.
3: Az ügynökön keresztül ugye ők kontaktáltak a klubbal, megérkezett egy megkeresés, meg volt egy interjú, a szakosztályelnökkel tudtam beszélni. Úgy tűnt, hogy megfeleltem nekik, úgyhogy körülbelül ugye ez június közepén már ez véglegessé is vált. Gyakorlatilag innen jött ez a megkeresés, és így kerültem én Paksra.
4: A több évtizedes edzői pályafutásod alatt melyek voltak a legnagyobb sikerek, amelyeket te így abszolváltál?
3: Hát úgy gondolom, hogy így egyetlen egy nagy sikert nem tudnék kiemelni, több kisebb, nagyobb sikerem azért van. Például én azt annak tekintem azt is, hogy a horvát válogatottnak lehettem a szövetségkapitánya, majd szintén a horvát válogatott, hogy az olimpián is szerepeltük, akkor ugye másodedzőként voltam jelen. Hollandiába és Belgiumba a bajnokságot is sikerült nyernem, kupát is, Lengyelországba a playoffba kerültünk. Volt mindenhol valami, amit én sikernek könyvelek el a karrierem során.
4: A magyar bajnokságot mennyire, hogy mint ismer?
3: Nyilván azért követtem a magyar bajnokságot, nem csak a csapatok miatt, hanem ugye a játékosok miatt is, mint ahogy bármilyen másik európai ligát ugyanúgy követek, úgyhogy ezért volt elképzelésem arról, hogy milyen a magyar bajnokság. Nagyjából tudom azt, hogy milyen csapatok milyen struktúrába játszanak. Én úgy látom, hogy az elmúlt években azért a magyar bajnokság az pozitív fejlődésen megy át. Rengeteg olyan például külföldi játékos is van, aki Magyarországról el tud igazolni egy elég komoly ligába, és ott ugye tovább tudja vinni a karrierjét egy magasabb szinten. Úgyhogy ez mindenképpen pozitívum. Én nem azt mondom, hogy mindent tudok a ligáról, de azért úgy gondolom, hogy tájékozott vagyok, és tisztában vagyok azzal, hogy milyen erőviszonyok vannak, és milyen csapatok.
4: Az atomerőmű ESE csapatát, azt milyennek látod? Ugye most már itt van mindenki. Mi jellemzi majd az ASE csapatát? Mire törekszel, mit szeretnél?
3: Ami a mi játékunkat fogja jellemezni ebben a szezonban, az az, hogy rengeteget fogunk futni. Próbálunk minél több tranzíciós kosarat szerezni. Mindemellett sok kosarat és sok pontot várok a csapattól, tehát szeretném azt, hogyha sok pontos meccseket tudnánk játszani. És persze védekezésben is és támadásban is a keménységet és a gyorsaságot fogom elvárni. Úgyhogy összességében talán ez fogja a játékunkat jellemezni.
4: Kinek milyen szerep juthat a csapaton belül?
3: Ugye talán az úgymond különleges ebben a csapatban, hogy nagyon sokan ismerik egymást, és összeszoktak már ugye az előző szezonokból. Kémia az úgy gondolom, hogy megvan. Igazából így egy-egy játékos nem is tudnék kiemelni, hogy ki milyen esetleg vezérszerepet kaphatna ugye a pályán. Ez majd úgyis idővel fog eldőlni, ahogy a bajnokság elkezdődik, és mi is ritmusba jövünk, és még jobban összeszokik a gárda, akkor lehet majd talán azt észrevenni, hogy kik azok a játékosok, akik a pályán vezéregyeniségek tudnak lenni. Úgyhogy egyelőre nekünk az a fontos, hogy ezt a jó kémiát, amit a játékosok egymás között kialakítottak már a korábbi évekből is, nem csak a pályán, hanem azon kívül is, ezt megtartsuk, és ezt építsük tovább, és majd ebből lehet még esetleg valami a későbbiekben.
4: Számtalan helyen voltál már edzőként. Milyen körülményeket látsz itt Pakson? Hogy érzed magad itt az Atomerőmű Sport Egyesületnél?
3: Úgy gondolom, hogy gyakorlatilag itt minden megvan ahhoz, hogy jó munkát tudjak végezni. Ugye, ami elsősorban az én munkámat segíti, az az, hogy ugye vannak segédeim, van egy másodedzőm és van egy erőléti edzőm, akik képzettek és rengeteg munkát tesznek már most bele ebbe az egészbe. Mindemellett maga az aréna az egy nagyon kellemes környezetet biztosít. Mindenünk megvan arra, hogy jól tudjuk végezni a munkánkat, gondolok itt a kosárlabda tevékenységre, vagy akár az erőléti edzésekre, tehát igazából panaszunk semmire nem lehet, minden adott, a staff is mindenben segít minket, nekünk gyakorlatilag innentől kezdve már csak egy dolgunk van, ugye meccseket kell nyernünk.
2: Something they are there, so I have no any problems, and I think that conditions for work are really, really good.
0: Paks FM.

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM most sportos vizekre elvez. Ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sport volt.
1: És már hozom is nektek a mai nyereményi játék kérdését, mert hogy ma is játékban vagyunk, sőt egészen vasárnapig tudtok játszani a 20 000 forintos ajándék utalványért, amit a Nike bolt felajánl. Fogunk kisorsolni azon szerencsések között, akik velünk játszanak a Paks FM Facebook oldalán található játék posztunknál, és ha már világbajnoki játékról beszélgetünk, akkor meg szeretném kérdezni tőletek, hogy mennyire vagytok otthon a vizen. Tartsatok velünk a napokban, mert ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. A kérdésem a következő a mai napra. A C4 500 méteren kétszeres világbajnok kenu négyes melyik tagja nyert a poznani világbajnokságon C1 1000 méteren világbajnoki címet? A. Juhász István, vagy B. Fejes Dániel. A helyes megfejtéseket tehát a Paks FM Facebook oldalán található játék posztnál várom. Sok sikert kívánok nektek, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sport volt.

0: folytatjuk a Best of órával. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Na, nézem, hogy mennyi az idő. Hát sajnos úgy nagyjából azt látom, hogy el is ment az időnk, úgyhogy szerintem
2: sokat
1: nincs
2: beszélti.
1: Már. Én?
2: Persze.
1: Hát nem is
2: azért ment el az idő.
1: Nem, a Józsi szokott sokat beszélni. Én nem beszéltem.
2: Szegény nem tudja megvédeni magát, bár ő az, aki ezt mindig szokta mondani.
1: Igen, ő szokta mondani.
2: Azért kell ott lenni mindenhol, hogy mert mindig arról beszélnek, aki nincs ott.
1: Így van.
0: Szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba? Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
4: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
3: Igen, az egész lakást én nem bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
5: Konyha bútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának két méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet, hogy megvédje Európa közös határait, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Visegrádi országok Írország részvételével tartott csúcs találkozóját követő sajtótájékoztatón csütörtökön Pozsonyban. Magyar Péter azt mondta, nem brüsszelezni akar, de szerinte nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet azért, hogy megvédje Európa közös határait és a magyar határt, miközben más miniszterelnök kap 200 millió eurót az Európai Bizottságtól, mert esetleg nem végezte el a feladatát. Ez nagyon nincs rendben, ez nem jó üzenet, fogalmazott a magyar kormányfő, egyben megköszönte a cseh miniszterelnök szolidaritását ebben az ügyben. Az illegális migrációval kapcsolatban hangsúlyozta, rengeteget változott a világ, az a vélemény, amivel Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország az elején egyedül volt, most már többségi álláspont, írja az MTI. Megtartotta soron következő testületi ülését Paksváros önkormányzatának képviselő testülete csütörtök délután. A városvezetés mintegy 20 pontban hozott döntéseket. Több napi rendi pont kapcsolódott a város költségvetéséhez, valamint beruházásaihoz. Paks több projektjének költsége jelentősen alacsonyabb lesz, mint ahogy azt előzetesen betervezték, de lesz néhány beruházás, aminek magasabb lesz a bekerülése. A testület döntött egy új projekttel kapcsolatosan is, melynek keretében a Paks

0: szüleik, akik a medence szélén tartózkodnak, ők is tudjanak akár árnyékos területre is behúzódni. Az új átalakításoknak köszönhetően erre lesz lehetőség. Az élmény medencénél is komolyabb átalakításokra lesz szükség, új csúszdákat kell kialakítanunk, mert a mostaniak azért már eléggé elhasználódtak. És akkor tényleg egy teljes körülön megújult strand állhat Paksváros szolgálatába, úgyhogy most ezen fogunk dolgozni a következő időszakban. Azt hittem, hogy egy strand időszak lezárul, amikor most át tudjuk venni a nagy medencét, de nem, egy újabb kihívás van Paksváros műszaki területen dolgozó hivatali munkatársai előtt, és majd a kivitelező előtt, aki esetlegesen majd elnyeri ezt a szép feladatot, úgyhogy ezen fogunk dolgozni a következő időszakban.
1: Tolna vármegye közbiztonságáért elnöki elismerésben részesült Megyiri Zsolt rendőr a lezredes, a Bonyhádi rendőrkapitányság vezetője. Az elismerést azoknak ítélik oda, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárulnak a vármegye biztonságához. Megyiri Zsolt a lezredest kimagasló szakmai munkájáért, magas színvonalú felkészültségéért és a Bonyhádi rendőrkapitányság élén végzett eredményes vezetői tevékenységéért méltatták. A megtisztelő elismerést és díszoklevelet szeptember 9-én Szekszárdon vette át Orbán Attilától, a Tolna vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnökétől, adta hírül a rendőrség. Fegyveresen elkövetett garázdaságért kaptak el több helyi férfit a rendőrök Faddon, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Egy nő tett bejelentést telefonon augusztus 27-én, hogy egy több fős társaság este 9 óra előtt megjelent Faddon a Kossuth utcában a házuk előtt. A hangos beszédre figyeltek föl, majd látták, hogy az utcán 5-6 férfi van, akik karokkal ütögetik az ablakot és egy téglával be is törték. Ezután egyikük egy pisztollyal belőtt a házba. A férfiak a rendőrség kiérkezése előtt elmenekültek a helyszínről. A tolnai rendőrök másnap elfogtak egy 34 éves helyi férfit, aki elismerte, hogy gázriasztó pisztollyal lőtt be az ablakon. Néhány napon belül a másik két elkövetőt, egy 36 és egy 38 éves, szintén helyi férfit is elfogtak a rendőrök. Mindkettőjüket csoportosan fegyveresen elkövetett garázdaság büntette miatt hallgatták ki. Vallomásaik alapján két fiatalkorú fiú is volt velük akkor este. Az idősebb férfi néhány hónapon belül több hasonló bűncselekményt is elkövetett a településen. Korábban is volt büntetve erőszakos jogsértések miatt, ezért őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság el is rendelt. Társai szabadlábon várják a ügyük elbírálását.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most paksfm Best of 90-es évek. Egy órán keresztül déltől egyig.
3: Köszi Robi a híreket, 12 óra 5 perc van, és újra Takásnai Vivi a PaksFM stúdiójában. Sziasztok! Jó étvágyat kívánok az ebédhez, és képzeljétek, elérkeztünk a Best of órához, ahol a 90-es évek legjobb slágereit hozom nektek. Meg is kezdjük egy nagy kedvencemmel, Tupac fog szólni, tőle pedig a Changes 1998-ból.
2: PaksFM Best of 90-es évek, a 96.3-as frekvencián.

Brian Adams-től szólt a Let's Make a Night to Remember 1996-ból, és hát egyre közeledik a dátum, amikor is újra érkezik hozzánk az énekes a Roll with the Punches című turnéjával, de mindenkit megnyugtatok, mert az új lemez dalai mellett garantáltan várhatók a 80-as, 90-es, 2000-es évek legjobb slágerei az énekestől, és egészen elképesztő, hogy Brian Adams lassan közel 5 évtized alatt 16 nagy lemezt jelentetek meg, tucatszor körbeutazta már a világot, és több mint 40 országban ért el első helyezést a slágerlistákon. Elismeréseinek is igen hosszú a sora, köztük többszörös Grammy-díjat, American Music Awardot, 3-szor jelölték Oscar-díjra, és 5-ször pedig Golden Globe-ra, úgyhogy aki nem akar lemaradni, az december 16-án látogasson el az MVM domba, és biztos vagyok benne, hogy egy hatalmas élménnyel fog erről a koncertről hazatérni. Most viszont megyünk tovább, Császár előttel, tőle pedig Szóljon a rólad álmodom 98-ból.

Celine Dion-tól szólt a My Heart Will Go On 1997-ből, és hát szerintem mindenkinek egyetlen film jut erről a dalról eszébe, mégpedig a Titanic. Ugye ennek a filmnek volt a betétdala ez a szám. Ezt a dalt James Horner zeneszerző írta, a dalszöveget pedig Will Jennings. Celine Dion eleinte nem igazán akarta elénekelni ezt a dalt, mert úgy érezte, hogy egy nagy érzelmes balada nem feltétlenül illik hozzá. Végül felvette a dalt, és gyakorlatilag egyetlen demo felvételből indult el az egész. És már is nézzük, hogy milyen díjakat zsebelt be 98 és 99 között, mert hogy ekkor kapta a legnagyobb elismeréseket ez a betétdal. Oscar-díjas lett 98-ban a Titanic legjobb eredeti dalaként, a Golden Globe-díjat is kapott szintén a legjobb eredeti dal kategóriában, és 4 Grammy-díjat kapott 99-ben. A Grammy-ként különösen nagy dolog, hogy Celine nyerte a Record of the Year-t és a női pop énekesi díjat, míg a dalszerzők James Horner és Will Jennings a Song of the Year díjat kapták. A slágerlistákon is óriási nagyot ment, az American Billboard Hot 100 első helyére került, és 2 hétig vezette ezt a listát 98-ban. Na hát, én nagyon-nagyon szeretem ezt a dalt, és tényleg, ha csak meghallom, már is a Titanic jut eszembe, ami szintén nagy kedvencem. Szerintem nektek is ez jutott most eszedekbe, mikor hallottátok, és szinte a szemem előtt volt, ahogy a Titanic katasztrófája megjelenik a filmvásznon. Szóval ez egy csodálatos film, gyönyörű zenékkel, gyönyörű színészekkel, és tényleg azt gondolom, hogy ez a film nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ez a dal is siker legyen, valamint Kate Winslet és Leonardo DiCaprio-nak a sikerében is nagy-nagy szerepet játszott ez a film. Úgyhogy most megyünk tovább, szintén egy picit próbáltam az utazással kapcsolatos dalt hozni, úgyhogy Presser Gábor érkezik a Nagy Utazás című slágerével 93-ból.

0: Benson egy nagy slágerével, a Together Again-nel zárom a 90-es évek Best of óráját. Remélem tetszett a zenei felhozatal. Most ugyebár egy picit lassabbra vettük a figurát, de én azt gondolom, hogy azért voltak olyan jó kis ütemek, amikre meg tudtatok mozdulni, akár a kocsiban, vagy akár az irodában. Tartsatok velem még a következőkben is, mert Robi hírei után még visszatérek hozzátok, és egy órán keresztül hozom a Paks FM legjobb slágereit.
1: Ez volt a Best of 90-es évek. Minden pénteken egy órán keresztül, déltől egyig. Best of órák, csak a Paks FM-en.

0: Gáivel. És most következik a Pax FM hírek napi hír összefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot mindenkinek! 2026. szeptember 11-e péntek 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Robertet halljátok, jönnek a hírek a Pax FM-en. Üléseztek a paksi képviselők, útlezárások lesznek Szekszárdon, paksi játékosok is bejutottak az országos streetball döntőbe. Már is jövök a részletekkel.
0: Pax FM hírek.
1: Megtartotta soron következő testületi ülését Paksváros önkormányzatának képviselő testülete csütörtök délután. A városvezetés mintegy 20 pontban hozott döntéseket. Több napi rendi pont kapcsolódott a város költségvetéséhez, valamint beruházásaihoz. Paks több projektjének költsége jelentősen alacsonyabb lesz, mint ahogy azt előzetesen betervezték, de lesz néhány beruházás, aminek magasabb lesz a bekerülése. A testület döntött egy új projekttel kapcsolatosan is, melynek keretében a paksi strand egy jelentősebb felújításon mehet majd keresztül. Heringes Anita, Paks polgármestere a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, örül, hogy a Nagymedencén kívül a többi is megújulhat.
2: Én a strandnak nagyon örülök, hogy neki tudunk állni a Pancsolómedence és az Élménymedence felújításának, mert ezek is olyan problémákat oldunk meg, amiket elég régen el kellett volna kezdeni. Például a Pancsoló-medencéhez ugye muszáj lesz lábmosót kialakítanunk, mert a mostani jogszabályoknak így tudjuk megfeleltetni a Pancsoló-medencét, és eleve akkor már elkezdjük úgy kialakítani a Pancsoló-medencét, hogy rendes fedése is legyen, hogy a pancsolni kívánó gyermekek és a szüleik, akik a medence szélén tartózkodnak, ők is tudjanak akár árnyékos területre is behúzódni. Az új átalakításoknak köszönhetően erre lesz lehetőség. Az Élménymedencénél is komolyabb átalakításokra lesz szükség, új csúszdákat kell kialakítanunk, mert a mostaniak azért már eléggé elhasználódtak. És akkor tényleg egy teljes körülön megújult strand állhat Paksváros szolgálatába, úgyhogy most ezen fogunk dolgozni a következő időszakban. Azt hittem, hogy egy strand időszak lezárul, amikor most át tudjuk venni a Nagymedencét, de nem, egy újabb kihívás van Paksváros műszaki területen dolgozó hivatali munkatársai előtt, és majd a kivitele.

0: lépnek életbe már szeptember 15-e kedd reggeltől, és egészen szeptember 21-e hétfő éjfélig tartanak. A Széchenyi utca egy részén csütörtök délutántól csak a megkülönböztető jelzést használó járművek, a buszok és a taxik haladhatnak át. A szombat délutáni szüreti felvonulás ideje alatt pedig további lezárásokra kell számítani a Béri Balog Ádám és a Széchenyi utca környékén. A szervezők kérik a járművezetőket, hogy a rendezvény ideje alatt fokozott figyelemmel és a kihelyezett jelzéseknek megfelelően közlekedjenek. A lezárásokkal kapcsolatosan további részletek a Babits Mihály Kulturális Központ weboldalán találhatók.
1: Fox FM hírek.
0: Tolna vármegye közbiztonságáért elnöki elismerésben részesült Megyéri Zsolt rendőr a lezredes, a Bonyhádi rendőrkapitányság vezetője. Az elismerést azoknak ítélik oda, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárulnak a vármegye biztonságához. Megyéri Zsolt a lezredest kimagasló szakmai munkájáért, magas színvonalú felkészültségéért és a Bonyhádi rendőrkapitányság élén végzett eredményes vezetői tevékenységéért méltatták. A megtisztelő elismerést és díszoklevelet szeptember 9-én Szekszárdon vette át Orbán Attilától, a Tolna vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnökétől, adta hírül a rendőrség. Összesen 22 alkalommal riasztották a tűzoltókat Tolna vármegyében szerdán, közölte a katasztrófa védelem. A beavatkozások többségét az erős szél okozta kármentések adták, 12 esetben kidőlt fák miatt kellett kivonulniuk a hivatásos és önkéntes egységeknek. Szárazdon a vasúti pályára, Bátaszéken pedig egy lakóház tetejére dőlt fa adott munkát a szakembereknek. A műszaki mentések mellett 8 szabadtéri tűzesethez is riasztást kaptak az egységek. Szálkán 1 hektáron erdő és annak ajnövényzete égett, míg Simontorján avar és kommunális hulladék gyulladt ki. Utóbbi helyszínen egy személyautó is teljesen kiégett, de személyisérülés szerencsére egyik esetben sem történt. Fegyveresen elkövetett garázdaságért kaptak el több helyi férfit a rendőrök Faddon, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Egy nő tett bejelentést telefonon augusztus 27-én, hogy egy több fős társaság este 9 óra előtt megjelent Faddon a Kossuth utcában a házuk előtt. A hangos beszédre figyeltek föl, majd látták, hogy az utcán 5-6 férfi van, akik karokkal ütögetik az ablakot és egy téglával be is törték. Ezután egyikük egy pisztollyal belőtt a házba. A férfiak a rendőrség kiérkezése előtt elmenekültek a helyszínről. A tolnai rendőrök másnap elfogtak egy 34 éves helyi férfit, aki elismerte, hogy gázriasztó pisztollyal lőtt be az ablakon. Néhány napon belül a másik két elkövetőt, egy 36 és egy 38 éves, szintén helyi férfit is elfogtak a rendőrök. Mindkettőjüket csoportosan fegyveresen elkövetett garázdaság büntette miatt hallgatták ki. Vallomásaik alapján két fiatalkorú fiú is volt velük akkor este. Az idősebb férfi néhány hónapon belül több hasonló bűncselekményt is elkövetett a településen. Korábban is volt büntetve erőszakos jogsértések miatt, ezért őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság el is rendelt. Társai szabadlábon várják a ügyük elbírálását.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Mint arról már beszámoltunk, Pakson rendezték meg múlt szombaton a Morgan Court pályán az Országos Streetball Fesztivál atomvárosi állomását. 1993-ban volt az első országos Adidas Streetball Fesztivál, azóta töretlen sikerrel járja az országot nyaranként. Pakson is már 14. alkalommal állomásozott és 17 kategóriában lehetett nevezni. Kálai Éva, az országos sorozat főszervezője rádiónknak elmondta, Pakson az utánpótláskorú fiatalok körében a legnépszerűbb a streetball.
2: Idén a 7. állomása a 34. évadunknak, viszont már 12. alkalommal vagyunk itt streetballon Pakson. Ezen a különleges helyszínen, a Morgan Court pályán, viszont második alkalommal. Nagyon örülünk, hogy kialakult egy ilyen kültéri pálya, és mellette ilyen adottságokkal rendelkezik, mert egy igazán családias, természetközeli hangulatú rendezvényt tudunk szervezni, és nagyon örülünk, hogy az utánpótlás, a kenguru és még az óvodás, kisiskolások is ilyen nagy számban megjelentek a rendezvényen. A minden korosztály győztese sportszereket kap, sportruházatot itt a minden állomáson, és így a Paksi állomáson is, de egyúttal meghívást kapnak a szeptember 19-én a Hősök terén megrendezésre kerülő Magyar Kosárlabdázás napjára.
0: Számos paksi induló lesz ott az országos döntőben a Hősök terén Budapesten szeptember 19-én. Többek között a kenguru korosztály részeske gyorsítók elnevezésű csapata, Jantyik

0: Milos, Frigyesi Tamás és Raut Áron, valamint az ASE 3x3-as felnőtt csapata, Krasznai Iván, Vida Máté, Turi Dávid és Szalai Milán. A Paksi Nebdóra tripla és two-ball game dobó versenyben is bejutott az országos döntőbe. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
1: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most!
3: 13 óra 9 perc van, és Robi hosszas hírei után ismét visszaérkeztem a Paks FM stúdiójába, és Vivit hallhatjátok egészen 2-ig. Remélem velem tartotok, mert a jó zenéken kívül meglessük, milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön a hétvége folyamán. Aztán azt is megtudhatjuk, hogy milyen időjárás várható a hétvégén. És ha már a hétvégénél tartunk, akkor több infót szeretnék veletek megosztani. Az egyik az az, hogy vasárnapig fut a világbajnoki játékunk a Paks FM Facebook oldalán, ahol komment formájában várjuk a játék posztnál a helyes megfejtéseket. Minden nap van egy új kérdés, úgyhogy legyetek figyelmesek, mert értékes nyereményt lehet tőlünk nyerni. Aztán holnap atomfutás lesz. Ebből azokból kettő kis infót szeretnék megosztani. Az egyik, hogy legyünk körültekintőek, figyelmesek és türelmesek a holnapi napon a futókkal szemben. A másik pedig az, hogy a Richter Gedeon egy egészségvárost alakít ki az ASE sporttelepnek a területén, úgyhogy rengeteg jó kis program, előadás, valamint szűrésen vehettek részt. Ezzel kapcsolatban hozom az infókat, úgyhogy tartsatok velem. Most pedig megyünk tovább, Teddy Swims-el, tőle pedig szóljon a Bad Dreams 2024-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
4: Paks FM.
1: Összetett.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, hogy milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Szeptember 12-én egy mese délelőtt lesz szintén a Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár gyermek könyvtárában a Csavargó kisautó címmel 10 órakor, és szintén a belépés díjtalan erre az eseményre. Szeptember 11 és 12-én Bárka Fesztivál lesz Tolnán az Altaripa Szabadidő Parkban, ahol rengeteg szuper programmal vár benneteket az esemény. Például pénteken Meringer koncert lesz, majd 22 óra 30-kor Candyman duó fogja szolgáltatni a talpalávalót. Szeptember 12-én már reggel 10 órától halfőző verseny lesz, majd sorban jönnek a jó kis programok, és este 21 órakor pedig a Lord zenekar fog fellépni. Szeptember 12-én Gerjeni Szüreti és Falunap lesz a Közösségi Ház Falu Központnál. Rengeteg programmal vár benneteket Gerjeni is, 10 órától már kirakodó vásár lesz, aztán szüreti felvonulás, délután pedig fellép majd Fábián Zoltán és zenekara, valamint 8 óra 30 perckor a Desperado lesz a sztárvendég, és egy szuper koncertet hallhattok tőlük. Szeptember 12-én Móser Zoltán fotókiállítását tekinthetitek meg Időbe zárva címmel a Művészetek Házában 15 órakor. Remélem tudtam mindenkinek segíteni az eheti programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Egy újabb toplista érkezik meg hamarosan, erről azért mazsolázva néznék néhány gyöngyszemet, és hát érdekes az eheti listában, hogy két Hugh Girldal is bekerül, az egyik David Guettával és French Montanával közös.

0: És ha ezeket a dalokat meghallgatnád teljes egészében, és kíváncsi vagy a többi 48-ra is, akkor javaslom, találkozunk szombat délután 3-kor, és hallgassuk meg együtt a Top 50-et.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: És már is nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a hétvégén az időkép előrejelzése szerint. Szombaton a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég. Kezdetben északon és északkeleten kisebb eső, zápor kialakulhat, majd napközben a legtöbb helyen csapadék nem várható, csupán néhol a Dunától keletre fordulhat elő jelentéktelen eső vagy gyenge zápor. Az északi a szelet sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik. Kora reggel 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 18 és 24 fokot mutatnak majd a hőmérők. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de keleten és északkeleten lehetnek átmentileg felhősebb időszakok is, viszont számottevő csapadék sehol sem várható. Még több tájegységünkön élénk lesz az északi szél, hűvös lesz a reggel, a minimumok 5 és 12 fok között alakulnak, napközben viszont 20 és 26 fok közé melegszik majd a levegő. Szerintem egyébként ez az időjárás a legjobb arra itt a hétvége folyamán, hogy kiránduljunk egy picit, minél több időt töltsünk kint a levegőn, reménykedünk benne, hogy nem fog esni, egyébként Paksra egyáltalán nem ír esőt, most egy kicsi zápor vagy zivatar benne van a pakliban, de azt gondolom, hogy a legtöbb idő, amit kint a szabadban tölthetünk, vagy tölthetnénk, ott majd nem fog esni az eső, úgyhogy érezzétek nagyon jól magatokat ebben a jó kis őszies időjárásban, vigyázzatok magatokra és az egészségetekre, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zenéinkkel.

mennyire vagy otthon a vizen? Tarts velünk ezekben a napokban, mert ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. Figyeld a játékainkat, válaszolj helyesen a kérdéseinkre, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt a Paksi Nike Sportbolt jóvoltából. Készen állsz az evezésre? Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM most sportos vizekre elvez. Ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. A paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
1: És már hozom is nektek a mai nyereményi játék kérdését, mert hogy ma is játékban vagyunk, sőt egészen vasárnapig tudtok játszani a 20 000 forintos ajándék utalványért, amit a Nike Bolt felajánlott. Fogunk kisorsolni azon szerencsések között, akik velünk játszanak a Paks FM Facebook oldalán található játék posztunknál, és ha már világbajnoki játékról beszélgetünk, akkor meg szeretném kérdezni tőletek, hogy mennyire vagytok otthon a vizen. Tartsatok velünk a napokban, mert ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. A kérdésem a következő a mai napra. A C4 500 méteren kétszeres világbajnok kenu négyes melyik tagja nyert a poznani világbajnokságon C1 1000 méteren világbajnoki címet? A. Juhász István, vagy B. Fejes Dániel. A helyes megfejtéseket tehát a Paks FM Facebook oldalán található játék posztnál várom. Sok sikert kívánok nektek, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.

0: Paks FM.
1: Mozduljunk együtt a városért! Szeptember 12-én szombaton az atomfutás napján Paksra érkezik a Richter Egészségváros programja. A Richter Gedeon nyerté alapadománya a Paksi Gyógyászati Központ felé 3,5 millió forint, amelyet 500 forintonként tudunk növelni, amennyiben részt veszünk egy-egy ingyenes szűrésen, tanácsadáson vagy előadáson, de a délelőtt 9 órakor a Csengei Központtól induló egészségséta háromszoros pontot ér. Az ASE sporttelepen délelőtt 9 órától délután 5 óráig egész nap szűrések, tanácsadások és színpadi programok várnak helyi fellépőkkel. A bemelegítő tornát Katus Attila vezényli, a napházi asszonya Barabás Éva, de az Egészségváros Facebook oldalán online meghallgatott előadásokkal is tudjuk növelni az adományt. Richter Egészségváros. Egészség ezreknek, milliók a paksi egészségellátásnak. Találkozzunk szeptember 12-én szombaton Pakson az ASE sporttelepen. Mozduljunk együtt a városért!

0: Attilától szólt a Water 2023-ból. Én ezzel a dallal búcsúzom tőletek. Nagyon köszi, hogy velem tartottatok a mai napon is. Legközelebbi jövő héten fogunk találkozni. Most viszont átadom a stúdiót Gabinak és Tamásnak, akik a Szabad Péntek című műsorban fogják kibeszélni a közélet témáit. Remélem, hogy a hétvégén sok-sok színes programon tudtok részt venni. Többek között tudjátok, az atomfutás keretein belül ellátogathattok a Richter Gedeon egészségváros programjára, ahol ingyenes szűréseken, valamint előadásokon vehettek részt, és ezzel támogatni tudjátok Paks városát. Remélem, mindenkinek csodásan fog telni a hétvégéje és a napja. Én Takács Nagy Vivi voltam. Sziasztok!
1: Mindjárt folytatjuk. Indul a Szabad Péntek a Paks FM-en. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba? Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
3: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
2: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
4: Konyha bútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával!
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok! A mikrofonnál Tokai Róbert. A teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezési javaslatcsomagot dolgoztak ki, amelyről a végleges döntés a 2027-es költségvetés tárgyalásakor születhet meg, közölte Pósfai Gábor belügyminiszter. A tárcavezető tájékoztatása szerint a létszámhiányos ágazatban a 2008 óta változatlan illetmény alap emelését, a pótlékok növelését és preferált települési pótlék bevezetését tervezik, emellett felülvizsgálják a szolgálati lakások és albérletek támogatási rendszerét is. A miniszter elmondta, a visszaszerelés lehetőségével már több mint 1000-en élnének, és több mint 200-an már vissza is tértek a testületekhez. Pósfai Gábor beszámolt, a belügyminisztérium a háttérszervek és a kapcsolódó gazdasági társaságok átvilágításáról is, amelynek során több ügyben már feljelentést tettek. Kitért arra is, hogy a TAO támogatások felülvizsgálatával a sportfinanszírozási rendszert átalakítanák, és megtiltanák az aktív politikusok, valamint állami cégvezetők tisztségviselését a sportszövetségekben. A tárcavezető hozzátette, vizsgálják az augusztus 20-ai programsorozat közbeszerzéseit is, az eredményeket és a jövőbeni nagyvilágversenyek költségvetését pedig nyilvánosságra fogják hozni, írja az MTI. Jelentős forgalmi rendváltozásokra és útlezárásokra kell készülniük a közlekedőknek Szekszárdon szeptember 17-e és 20-a között megrendezésre kerülő szekszárdi szüreti napok miatt, adta hírül a Babits Mihály Kulturális Központ. A rendezvény előkészületei és lebonyolítása során lezárják többek között a Béla Király teret, a Szent István tér egy részét, a Bezerédi utcát, valamint a Zeneiskola és az OTP Bank közötti 4-sávos útszakaszt is. A korlátozások fokozatosan lépnek életbe már szeptember 15-e kedd reggeltől, és egészen szeptember 21-e hétfő éjfélig tartanak. A Széchenyi utca egy részén csütörtök délutántól csak a megkülönböztető jelzést használó járművek, a buszok és a taxik haladhatnak át. A szombat délutáni szüreti felvonulás ideje alatt pedig további lezárásokra kell számítani a Béri Balog Ádám és a Széchenyi utca környékén. A szervezők kérik a járművezetőket, hogy a rendezvény ideje alatt fokozott figyelemmel és a kihelyezett jelzéseknek megfelelően közlekedjenek. A lezárásokkal kapcsolatosan további részletek a Babits Mihály Kulturális Központ weboldalán található. Fegyveresen elkövetett garázdaságért kaptak el több helyi férfit a rendőrök Faddon, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Egy nő tett bejelentést telefonon augusztus 27-én, hogy egy több fős társaság este 9 óra előtt megjelent Faddon a Kossuth utcában a házuk előtt. A hangos beszédre figyeltek föl, majd látták, hogy az utcán 5-6 férfi van, akik karókkal ütögetik az ablakot és egy téglával be is törték. Ezután egyikük egy pisztolyt

0: Korábban is volt büntetve erőszakos jogsértések miatt, ezért őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság el is rendelt. Társai szabadlábon várják a ügyük elbírálását.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a paksfm slágereihez. És indul a szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig. Már is kezdünk!
2: Tegnap éjjel tesó igazán ott láttam, de amit láttam, abból semmit meg nem bántam.

0: péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: 14 óra 6 perckor megkezdjük e heti szabad péntekünket. Itt van velem a stúdióban Strasser Tamás. Szia Tamás!
2: Szia Gabi, szia hallgatók!
1: Én Harmad Gabi vagyok, és Józsi pedig nyaral, úgyhogy ezúton is kívánunk neki, így van. És szeptember 11-e van, nagy nap ez a Strasser családban, ugyebár Tamás?
2: Nem tudom, mire gondolsz.
1: Hát az Andi szüli napjára.
2: Hát figyelj, már nem az első, tehát igazából mi van?
1: Semmi, csak én gondolkodtam, hogy most nem tudod, hogy a feleségednek szüli napja van, vagy mi lesz ez a, mi lesz a válasz? Igen, figyelek.
2: Hát annyi történt, hogy én már megköszöntöttem, tehát tudom, hogy mi a történet, de az
1: mikor
2: gondolom,
1: 30
2: hogy...
1: évvel ezelőtt? Ne. És akkor mondtad, hogy majd...
2: Igen. Nem. Egyszerűen csak annyi a történet lényege, hogy nyilván azt gondolom, hogy ez egy ilyen magánjellegű történet, tehát igen, tehát most mit kell azon másoknak, szegényeknek fárasztani, hogy ezeknél mondjuk valami van, tehát hát, szülinap ugyanolyan, mint a többi egyébként.
1: Jó, és akkor az Andi a te szeptember 11-éd?
2: vagy... Nem, nekem az államalapításom és mindenféle álom alapítása.
1: Jó válasz, ügyes vagy.
2: Nem, tényleg, tehát állítólag megtaláltam az egyetlen embert, aki képes együtt élni velem még.
1: Ebbe van valami, lehet ebbe valami.
2: Oké, köszi, végte is.
1: Jól van. Na hát akkor Andinak meg innen kívánunk boldog születésnapot, és akkor menjünk tovább, méghozzá Tamás. Hogy érzed magad ebben az időben?
2: Jól, végre egy kicsit fázhatok. Ez nem fázás igazából, csak ugye az eddigiekhez képest már lehet érezni például a bőrön.

0: azt, hogy van a hőmérséklet, ami nem melegít, hanem esetleg egy kicsit hűt.
1: Igen, egy kis levegő, egy kis levegő.
0: Kicsit több csapadék jöhetett volna.
1: Hát igen, mondjuk azt jobban szerettem volna én is, amíg egy, itt tudom, hogy most így szakadna az eső. Ugye holnap Richter egészségváros, akkor azt megköszönjük az időjárásnak, ha velünk lesz, és nem szakad az eső, mert sok pénzt akarunk gyűjteni a Paksi Gyógyászati Központnak, és úgy hallottam, hogy ti is jöttök Andival.
0: Igen, persze, persze.
1: Tamás most tudja meg,
0: hát Andi egyébként nem jön, szegény, mert itt fog ülni, úgy tudom.
1: Ja tényleg, bocsánat, hülye vagyok, ő fog, én tényleg azt mondtam most legutóbb, hogy adásba lesz, de kénytelen, téged igen. Elküld akkor, te hát, fogod képviselni a családot.
0: Vannak egyéb feladataim is, de úgy tudom egyébként, és akkor most itt fontos dolgot fogok elárulni, hogy aki nem tud semmire se kimenni, az még többet tud segíteni online.
1: Igen, na, tehát vegyük végig, azért reggel még beleférhet neked is egy séta, akkor már 1500 forintot kerestél a Paksi Gyógyászati Központnak, hogyha a Csengedénes Kulturális Központhoz odajössz 8 óra 50 percre, 9-kor indul a séta, és oda sétálsz a Zase sporttelephez. Az 1500 forint, Tamás, ennyire hasznos még sosem voltál a városnak.
0: Hány én méter? Azt hittem, hogy minden pénteken nagyon hasznos vagyok, bár ugye sokan nem szeretik a műsort, de azért talán nagyon sokan el is gondolkodnak
1: de
0: rajta.
1: Mostanában nem is anyáztak, de nyugodtan anyázzanak, ha hát valaki szeretne, hiszem, hogy persze. Hülyeséget beszélünk. Szeretjük, igen. Hogyha kapunk ilyen anyázós üzeneteket.
0: Hát inkább bennünket bántsanak, mint a gyerekeket otthon.
1: Ennyi.
0: Szerintem ez teljesen benne van a pakliba, hogy ezt így vállaljuk,
1: van.
0: Nem?
1: Így van, így van.
0: Hát addig, ameddig verbális, nem pedig kalapáccsal jönnek, azért már ez is előfordult a magyar közéletben.
1: Igen, igen, hát igen. Tehát azért óvjatok minket, de nyugodtan elmondhatjátok a véleményeteket. Akár tréger formában is, bár jobban szeretjük, hogy azért kultúráltan fogalmazzátok meg. Na, szóval...
0: Ebből bocsánat, a tréger az azért ne legyen öncélú. Tehát, hogyha az mesterműves és önmi? Indokokat tartalmaz, nem csak ilyen, hogy is mondjam, töltelék szavak, mert érdemi nem jut eszébe, azért annyira nem örülünk. Tehát készüljön fel, ha valamit mond, mert ugye mi itt felkészülten, hát vagy többé-kevésbé felkészülten igyekszünk valamit mondani.
1: Jó. Na, akkor szóval, menjünk tovább. Tehát séta. A sétára odajöttél, oda sétáltál az Zase sporttelephez. Nem kell fizetni semmiért. Ezt szeretnénk hangsúlyozni, hogy az egész ingyenes, és nem ti fizettek, és nem kell zsebbe nyúlni, hanem majd a Richter Gedeon NRT fog zsebbe nyúlni, hogyha sokan ott leszünk, és sok mindenen részt veszünk, és sokat lájkolunk, és minden. Na szóval, ingyenesen ott vagy, szűrővizsgálatok, és akkor itt van a nagy kérdés, hogy Tamás, te miken fogsz részt venni, mondom,
0: hogy mindenem, tehát azt figyelj, igen.
1: Igen, na tehát akkor van itt bőr- és körömgomba szűrés.
0: Nem tudok róla, hogy problémám lenne.
1: Bőr, az nem baj, és szűrés.
0: Bár lehet, igen, jó.
1: Nem tudhatsz róla, de
0: nem
1: lehet,
0: tudok.
1: Hogy van.
0: Oké,
1: érszűkületvizsgálat.
0: Igen, tehát azt szerintem ebbe a korban már tök normális egyébként.
1: Oké. Okay. Inbody testösztetételmérés.
0: Ez mi ez a zsír, meg izé, vagy mi
1: gondolom,
0: ez?
1: Igen.
0: Ja, értem.
1: Izom, okay. Zsír, arányok.
0: Igen, oké. Okay.
1: Akarod-e tudni? Koleszterin szintmérés.
0: Hát szoktam járni vérvételre, úgyhogy ott azért tudják. Jó koleszterin, rossz koleszterin.
1: Migrén szűrés és tanácsadás is lesz. Aztán neuropátia szűrés cukorbetegeknek.
0: Hát ez még akár talán lehet, hogy érintettség.
1: Prostata szűrés.
0: Na hát az hogyan?
1: Hát?
0: Tehát, mert van vérvétel, meg ugye van az a manuális.
1: Nem tudom, mert lehet, hogy választhatsz.
0: Ja, igen, jó, oké. Okay.
1: Vércukormérés és vérnyomásmérés és pitvar fibrilláció szűrés.
0: Igen.
1: Na, szóval ezek a szűrések.
0: Ennyi? Ez hány darab?
1: Egy, öt, kilenc.
0: Ez kilenc. Mennyi darab. Időt lehet ezeken átmenni? Ezt lehet tudni? Tehát mennyire lesz sorban állás, vagy nem sorban állás?
1: Fogalmam sincs, de itt most nem ez a kérdés. Itt
0: hát
1: most
0: ez fontos, mert szerintem minél...
1: 24 óra van egy napban, ugye? 24 óra van, és az alatt végig mehetsz mindegyiken. Kiderül, hogy halálegészséges vagy, vagy nem sokára meg fogsz halni. Mindegy. A lényeg az, hogy keressél pénzt, mert most 9x9500, ugye, ha mindegyik részt az, az 4500 forint.
0: Ha már megdög lesz, akkor legalább hasznunk legyen belőle.
1: Akkor legyen haszna a városnak belőle. Így van. Aztán tanácsadások is vannak, például a memória zavar kapcsán, menopauza. Nem tudom, hát hogy érdekel.
0: Van kapuzár, igen, értem, oké. Okay.
1: Aztán csontritkulás, depresszió és szorongás, diabetológia, gyógyszerész, családtervezés és nőgyógyászati szűrés.
0: Ez nagyon érdekelne. Családtervezés.
1: De van testre szabott fogamzásgátlás is, Tamás.
0: Igen, igen, testre szabott, ismerem ezt a fajtát, letépik a... És akkor már nincsen vele gondod.
1: Nem, lehet, hogy valakinek elég csak az arca, érted? Már az arca maga a testre szabott fogamzásgátlás, nem tudhatod.
0: Nem is fejfúj, értem.
1: Na, jó, oké, urológia, kardiológia, mellönvizsgálat, tehát így magunkat fogjuk így
0: csöcsörészni. Ne, azt tudod, hogy állítólag a férfiak között legalább ugyanannyi a mellrákos,
1: nagyon
0: mint a
1: durva,
0: izé.
1: Hogy igen. Tehát, én ezt nem hittem először, de tényleg. Tényleg ez van.
0: Állítólag,
1: sőt, sajnos
0: de...
1: Pakson is van haláleset ebből. Igen, úgyhogy...
0: Na, látod? Én is azt hittem, hogy ez mindig a hölgyek. Akkor bennünket miért nem hívnak mammográfiára?
1: Hát ez a jó kérdés. Nem tudom, mert egyébként én is mindig azt hittem, hogy csak a nagymellű nőknek. Én meg ugye kismellű vagyok, én mindig úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor ez én engem nem fog.
0: De ezt még nem tudtam, hogy ez méret kérdéses egyébként, tehát akkor jó.
1: Nem, hát kiderült, hogy nem.
0: De könnyebb kitapogatni, azt értem, mert ugye, na mindegy, oké.
1: Na mindegy. Jó, szóval akkor ilyen tanácsadások lesznek, előadások is lesznek, Tamás, úgyhogy az előadás sátorba is beülhetsz 10:45-től 16:10-ig, és férfiasság és szívügyek címmel például lesz egy előadás 11 óra 15 perckor. Na ez?
0: Micsoda?
1: Férfiasság és szívügyek. Ne kérdezd, hogy itt most a férfiasság szó az mire utal, hogy csak a férfiasság, mint a férfi lét, vagy egy másik férfiasság.
0: Nem, szerintem a kettő együtt értelmezendő.
1: Igen, nyilván.
0: Na, tehát, de ezektől beteg vagyok, tehát kedveseim, tehát már jó kezdődik. Tehát az a jó, hogy tényleg úgy van nagyon sokszor, hogy olyan tanítja, aki tehát nem tudja csinálni. Tehát nem akarok bántani senkit, de ezek a család és szívügyek, és nem tudom én, tehát az a szint, amin mi mocorgunk, az engem frusztrált. Tehát a Bravo 2 az szerintem túl magas színvonal volt ahhoz képest. Tehát olyan arcok beszélnek róla, akik még nem oldottak meg semmilyen problémát az életében, nem érti, mindegy.
1: Istenem, ezt a negativizmust mindenkitől lehet valamit tanulni. Tanul.
0: Igen, Józsi, ezt szoktam mondani, mindenki jó valamire, ha másra mehet. Ebben igazad van, tehát ez teljesen jó. Igen, tehát én ezt, figyelj, én voltam katona, ezt már többször elmondtam, legjobb oktatóhely volt bizonyos szempontból, nyilván ezt már csak utólag mondom, mert azért olyan szociálisan hátrányos emberekkel találkoztál, és osztották meg veled a világnézetüket, a szociális érzékenységet, tehát ahogyan ők működnek, itt mondjuk kifejezetten akár cigány emberekről van szó, hogy egyszerűen nem tudtad képzelni, hogy mik vannak.
1: Mm-hmm. Igen. Hát igen. Na, de akkor még egy picit maradva a Richter Egészségvárosnál, ugye akkor részt veszel az összes létező előadáson, meg a szűrővizsgálatokon is. Igen. És,
0: nem elég, ha csak lecsippantom.
1: És utána hazamész, és az Anditól elbúcsúzol. Na, de nem, hanem a lényeg az, hogy 500 forintot kap az intézmény, a Paksi Gyógyászati Központ minden egyes részvételedért.
0: Igen.
1: Nem te fizeted, a Richter Gedeon nyerti állja.
0: Ez már így gyanús, annyiszor elmondod, hogy nem te fizeted, de ugye...
1: Nem, de tényleg nem.
0: Mert ez csak azért...
1: Nem, mert azért mondom el ennyiszer, mert hogy állítólag diplomás emberek kérdezik a városban, hogy most akkor ők, nekik fizetni kell, vagy nem kell fizetniük. Mindenhol elmondjuk, hogy ez ingyenes, nem te fizetsz, utánad fizetnek, tehát te csak ott vagy, jelen vagy.
0: És ettől még egyébként igaz a klasszikus mondás, ott, ahol nem fizetnek, ott te vagy a termék. És igen, te vagy a termék, és egyébként jó termék vagy, mert megvizsgálnak, mert okítanak, tehát igen, tehát ez egy jó dolog ilyen értelemben, és nem kell meglepődnöd, hogy nem kell fizetni, mert te magad vagy a termék.
1: Így van, így van. És akkor, amit te említettél, arról is emlékezzünk meg, hogy online jelenléttel is lehet egyébként pénzt gyűjteni a Paksi Gyógyászati.
0: Na most az nem elég, hogy a Facebookot pörgeti, hanem
1: nem
0: a Richterét kell pörgetni.
1: A Richter Egészségváros. Tehát van egy ilyen, hogy egészségváros, azt bekövetitek, fölmentek a az oldalra, és folyamatosan nézitek a paksi állomásról szóló posztokat, amit szombaton kiraknak. Lájkold is be, kommenteld is, meg oszd is meg.
0: Az mi a kommentelés?
1: Hát, hogy odaírod, egy hogy ilyen izét, szívecskét, vagy mit, vagy egy...
0: Az már egy komment,
1: mondjuk
0: értem.
1: Az egy komment, vagy az, valami hogy nagyon jó kezdeményezés, vagy hajrá, paks, vagy valami.
0: Olyat mondjál, ami rövid, nem túl személyes, mert ez a szív, ez egy kicsit elég hülyén néz ki.
1: Jó, mindegy. Tehát mondjál akkor hajrá, paks, gyűjtsük össze a pénzt, nem tudom, hajrá, paksi gyógyászati központ, bármi. És ezek
0: egy
1: mind,
0: ilyen
1: mind
0: teszek, az,
1: az is a lájkjel is nagyon
0: de
1: jó.
0: De nincs olyan másik íze, az oké, rendben.
1: Igen, tehát, és a lényeg az, hogy mindegyik 500 forintot ér. Tehát, igen. Hogyha mind a hármat megcsinálod, lájkolod, beköveted és kommenteled, az 1500 forint.
0: Lájkolod, de bekövetni csak egyszer lehet, ugye az?
1: Vagy bocsánat, lájkolod, kommenteled és megosztod. Na, ezt akartam mondani. Igen.
0: Akkor este még egy komoly képzésen kell, hogy átessek.
1: Na, jó. És ha voltál egyébként, nem mindenki volt, de ez, vagy hát ott is le fogják vetíteni a Nem tűntem el című filmet, ami ugye Richter Gedeonnak az életéről szól, de aki múlt héten csütörtökön már megnézte, ott kapott egy kis kártyát, és ha ezt a kártyát elhozza magával az ASE sporttelepre,
0: nem kell még egyszer megnéznie.
1: Akkor nem kell még egyszer megnéznie, csak ha azt leadja, az is plusz 500 forint.
0: Értem.
1: Érted? Itt 10 milliókat gyűjthetünk össze.
0: És az miért jó nekünk?
1: Azért, mert tudnak belőle altatógépet venni, meg személyzeti OCT készüléket.
0: Értem. És ez miért jó nekünk?
1: Mert fejlődik a város, fejlődik az infrastruktúra, és minket sokkal jobban tudnak ellátni a Paksi Gyógyászati Központban.
0: Így van, és nem kell elmennünk messzebb.
1: Messzebb, így van.
0: Na, okay. Ez egy lényeges dolog, okay. Hanem. Az, aki elvisz, mindjárt haza is viheti.
1: Ennyi. Na, tartunk egy kis szünetet, és a szünet után majd innen folytatjuk.
2: Szabad péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.

0: Szabadpéntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: 14 óra 23 perckor folytatódik a Szabadpéntek Strasser Tamással és Harmad Gabival. És menjünk tovább, szerintem az e hétnek az egyik csemegéje már téma tekintetében az, hogy a kormányfő keddi parlamenti felszólalásában a megyei önkormányzatok jelenlegi rendszerének felszámolását helyezte kilátásba, mivel szerinte a Fidesz teljesen kiüresítette ezeket az intézményeket, amelyek mára a szétesett ellenzék kifizető helyévé váltak, ezért a rendszer jelenlegi formájában felesleges és okafogyott. Na, ehhez mit szólsz?
2: Azt hittem, hogy a férgezés a hét eseménye.
1: Az a másik, arról is lesz, ne aggódj.
2: Ja, jó,
1: ne
2: oké, rendben.
1: Aggódj.
2: Hát figyelj, én azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy melyik a fő ok. Mert ha az a baj, hogy az ellenzék fő kifizetési helye lett, ez súlyos érve egyébként, de azt gondolom, hogy nem tudom. Tehát a
1: politikai alapon nem lehet-e? Nem lehet. Tehát egy szakmai kérdés nem szabad eldönteni, így van?
2: Ettől függetlenül azt gondolom, hogy már akkor, amikor én egyetemre jártam, akkor nagyon sokat beszélgettünk erről, hogy milyen szintűnek kéne lenni a magyar közigazgatásnak. Ugye valamilyen oknál fogva, tehát európai okok miatt a regionalizálás, ami egyébként idegen volt a magyar kultúrától, az hát bekerült a rendszerbe. És ha nagyon őszinték akarunk lenni, és akkor most csak szakmai alapon mondom a véleményemet, illetve akkor, amikor jutottunk, a megyék tök fölöslegesek. Tehát, és most szakmai alapon mondom, tehát nem érzelmi, tehát az, hogy az ellenzék fő kifizető helye lett, ez nekem ebben a pillanatban inkább erkölcsi kérdés, miközben egyébként nyilván a pénzzel nem illik így bánni, de alapvetően az, hogy nincs is, szerintem nincs létjogosultsága, ugyanúgy, mint sajnos nincs létjogosultsága ebben a formában ennyi önkormányzatnak se.
1: Ugye itt az az érdekes szerintem, hogy arról kell döntést hozni egy ilyen helyzetben, hogy az állam az... Hány kis szemétdombot biztosít azoknak hát ne, az ember? De tényleg?
2: A közigaz, nem, eleve közigaz... fordítva kéne. Mi az a szint, ami elég lapos ahhoz, hogy mindent lefed, nem túl burjánzott, és egyébként működteti a rendszert.
1: Igen.
2: Tehát én fordítva tudok csak a lovon ülni,
1: jó,
2: sajnos.
1: De most
2: nem
1: az, ezt azért mondom, hogy erről kellene dönteni, mert ugye itt azért válik súlyossá a kérdés, mert hogy nyilván a megyei önkormányzatok is nagyon sok embernek adnak munkát, és hogyha most mindenkit szélnek keresztül...
2: A te kedvenc szavad az önfoglalkoztatás.
1: Az önfoglalkoztatás, igen. Hát köszönöm, hogy helyettem mondtad.
2: Szoktam figyelni.
1: Milyen jó, hogy megjegyzed, amiket mondok.
2: Szoktam. Nehéz. Nem biztos, hogy érdemes azt az energiát erre használni, amennyire figyelni kell, hogy kiszedd a mazsolákat abban, amit te mondasz, de azért, ha már rátettem, akkor igen.
1: Kösz. Na, szóval a lényeg az, hogy nagyon sokaknak, ugye nagyon sokaknak ad munkát, ennél fogva nyilván nagyon sok érdek sérül, hogyha megszüntetik. Amúgy még azt mondom, így meghallgatva például nem megyei önkormányzati, hanem ugye általában véve önkormányzati vezetőknek az erről való véleményét, hogy akár lehetne olyan témakör, akár a hulladékgazdálkodást, amit lehetne megyei szinten kezelni. Egyébként bár én ezzel is úgy vagyok, hogy szerintem
2: regionális.
1: Mindig a legjobb. Hát én meg mindig inkább a helyi szintben hiszek, ez valószínűleg...
2: De nem zárja ki egymást a kettő. Csak azt gondolom, hogy vannak dolgok, amikhez kicsi a hely. Tehát akár egy járás is, mert nem termelődik annyi szemét, vagy nem lehet például feldolgozókat létrehozni ezen a szinten.
1: Jó, de most nem menjünk el abba a nagyon más szakmai irányba a hulladékfeldolgozás.
2: De én nem tudom másként a közigazgatást elképzelni, mint hogy működjön a szakma.
1: Igen, igen, értem. És a lényeg, hogy azért abban van igazság szerintem, hogy most jelenleg van egy csomó szint, ami egymástól függetlenül, de így egy kicsit mégis vannak párhuzamosságok meg. Tehát, hogy most az államot le akarjuk kicsit jobban építeni, mert egyébként akkor a felszabaduló forrásokat akár arra is fordíthatjuk, hogy azok az emberek, akik munkanélkül maradjanak, mégiscsak megtaláljanak valami olyat az életbe, amin boldogok, vagy amivel boldogok, és nem önfoglalkoztatnak, hanem ténylegesen mondjuk létrehoznak valamit. Vagy pedig maradjunk benne ebben a, jó ez nekünk
2: posványban.
1: Így, a posványba. Igen, tehát ez egy nagyon nagy kérdés.
2: Hát igen, de amikor a balti államok a GDP-jük 4%-át költik az államra, vagy a közigazgatásra, mi meg a 10-et, akkor az a 6% elméletek sokszor nagyon tehetséges és jól képzett emberekkel megjelenne a versenypiacon, nem lennének kényelmesek. Nyilván az állam legyen támogató. Ma néztem éppen egy részvideót, és arról beszélt a srác, hogy annyira lesüllyedt a magyar vállalkozói, hát hogy is mondjam, nem kultúrának nevezném, csak egyszerűen a rendszer, hogy addig nem kezdesz el beruházni, ameddig az állam nem adja hozzá pályázatokon a 30%-ot, mert ennyire nem bízol magadban, az államban és a többiben. Tehát 30%-os mínuszban vagyunk.
1: Igen.
2: A jó ötleteknél is. Vagy fogja magát, és elmegy, és külföldön megcsinálja. Miről beszélünk? És ugye egyébként Magyarország nagyon rosszul áll, de Európa is rosszul áll mondjuk Amerikához vagy Kínához képest.
1: De akkor mi a megoldás?
2: Az, hogy szabadítsuk fel végre az emberi alkotói szférát, vagy hogy mondjam, szellemet, és akkor majd működni fog, de ehhez az kell, hogy nagyon gyorsan legyenek ügyintézve. Tehát bemegyek, érted, most ne értsébe, akarok valami telefonkártyát venni, és frusztráló, hogy mennyi idő, energia és hülyeség GDPR-ra igen. megy el egy olyan helyzetbe, aminek nincs értelme.
1: Maximális.
2: Az ilyeneket le kell csökkenteni, mert nem lesz. Elmegy az embernek a kedve. Nem lehet az, hogy az energiáid nagy része nem az jó ötletednek, a szerelmednek a működtetésébe megy, hanem abba, hogy az akadályokat, amiket elé tesznek, azokat ugráld. Elmegy a kedved.
1: Teljesen egyetértek, én most egy amper bővítést szerettem volna megoldani, na most ezt elképzelni nem tudod, hogy milyen tortúra. Tehát eleve már az, hogy ugye itt van ez az MVM, meg az EON, meg a nem tudom, tehát már át se látom.
2: Bitcoint fogsz bányászni? Mihez kell neked?
1: Nem
2: elég egy lakásban.
1: Nem.
2: Mennyit 3x16-od van, vagy mi van?
1: Nem, 10 amperem van.
2: 3x10.
1: Igen. Na mindegy, és a lényeg az, hogy ami tortúrán keresztül kell menned, hogy akkor kell találjál ilyen regisztrált szerelőt, aztán az kijön, aztán akkor adjál neki meghatalmazást, meg akkor nem tudom, de utána még írd alá a szerződést, amit ők megküldenek neked, miután akkor most már bejelentetted, mert egyedül nem jelentheted be.
2: Hiány szakmában. Tehát hiány szakmában írnak elő regisztrált, nem tudom, ahelyett, hogy örülnének, hogy valaki megcsinálja fusiba, most ne értsen félre senki, tehát borzasztó. Aki ért hozzá, tehát olyanról beszélek, csak csinálja meg munkaidő után, amikor hazament az atomerőműből, de ért hozzá.
1: Igen.
2: Most
1: én azt nem értem, hogy én megírom nekik, hogy nézd, ezt szeretném, 10 amperem van, ennyire szeretném felbővíteni, kész. Miért nem elég ez? Tehát, hogy mi... Érted, hogy...
2: Hát ugye ez most egyébként is egy vékony jég, mert tudjuk, hogy a magyar, hogy is mondjam, hálózati rendszerrel komoly problémák vannak, én ezt megértem, de nem tudom, éppen valamelyik nap olvastam, hogy a vállalkozók nem rezsicsökkentést, hanem kiszámíthatóságot szeretnének már.
1: Igen.
2: Tehát az, hogy ne legyen ilyen, ami most nyáron például volt, hogy na most leállítod, mennyiről tudsz lemondani, hogyan, és másként kéne ülni a lovon.
1: Uh-huh.
2: Igen. És hidd el, hogy működne. Nem az a baj, hogy fizetned kell érte, hanem az, hogy egyáltalán bizonytalanság van. És mindenki abban érdekelt, hogy már legalábbis azok, akik érted dolgoznak, hogy ez a bizonytalanság minél jobban fennmaradjon, mert akkor ő neki nagyobb a hatalma. Erre épült a régi politika, és nagyon nem figyelünk, erre fog ülni a jó. Hát ilyet, hogy Orbán Viktor elintézte. Hát mit intézette? Soha semmit nem tud elintézni, mert nem az a feladata, érted?
1: Uh-huh.
2: Még a rezsicsökkentést se ő intézte el, hanem például az atomerőmű, aminek most isszuk a levét, mert mondjuk nincs pénz arra, hogy időben megcsináljunk egy, nem tudom én, egy új szivattyúállomást, vagy nem tudom én, hogy mit mondjak.
1: Igen, na hát visszatérve ugye akkor a megyékre, a megyei önkormányzatokra, tehát nyilván nem szeretnék, hogy mondjam, tehát némileg azért szolidáris az ember azokkal az emberekkel, akik ott dolgoznak.
2: Nagyon.
1: De tehát, hogy valahogy meg kell oldani, hogy olyan módon szüntessék ezeket meg, ha megszüntetik, hogy ezeknek az embereknek legyen valami kilátása, és ne, nem tudom, a rettegés fogja el őket, hogy jaj Istenem, mi lesz, de ugyanakkor meg azt mondom, hogy tényleg az a túlburjánzó állam, ami önfoglalkoztat embereket csak azért, hogy bizonyos XY ember el tudja magáról mondani, hogy ő neki van 1000 ember fölött mondjuk hatalma, meg ráhatása, meg minden, miközben egyébként valóban a kreativitást veszik el az emberektől és az országtól a jó ötleteket ezáltal. Tehát én ezt azt gondolom, hogy igen, nem biztos, hogy rossz irány, hogyha
2: megszüntetni. Tudod, kivel tudok én igazán szolidális lenni? Azzal a generációval, akit nem kéne belekényszerítenünk abba, hogy megtanuljon így élni.
1: Hát igen.
2: Érted? És az hosszabb, igen, sokkal több, mint azok, akik ma esetleg vesztesek lehetnek, és sajnálom őket, és nem az ő hibájuk, hanem azoké, akik ezelőtt 30 évvel nem lépték ezt meg.
1: Igen, én egyébként nagyon büszke vagyok az egyik unokaöcsémre, elvégzett egy egyetemet, ilyen nemzetközi szakon, külügyminisztériumba bekerült, ilyen gyakornokként, 3 hónap után ő azt mondta, hogy köszöni szépen, neki ebből nem kell, tehát ő ezt a semmittevést, vagy éppen az önfoglalkoztatást, meg a fióknak dolgozást nem, villanyszerelő lesz.
2: És akkor megcsinálja 10 amperedet.
1: Egyébként igen. Nem, még mire ő az lesz, addigra már szükségem lesz rá. Na mindegy, de az a lényeg, hogy tök jó, hogyha van ez a generáció, én nagyon bízok bennük.
2: És mi nem lehet ezeket egyébként párhuzamosan csinálni? Tehát az egyetem egy elvesztegetett idő, bocsánat. Nem akarok be senkit se bántani, de igen. De mi lenne, ha mellette egyébként lennének olyan órák, hogy villanyszerelés?
1: Igen.
2: Tehát párhuzamosan csinálhatnád.
1: Ahogy a Bödöcs mondta, hogy azt nem tudom, hogy podrász és jogász.
2: Jogász, igen. Tehát én azt gondolom, hogy mindannyiunknak jó lenne egyébként, és azt az illúziót, hogy az az idő kell ahhoz az egyetemhez, felejtsük el. Tehát én az egy bizonyos értelemben az egyik legelvesztegetettebb idő volt az egyetem, mert nem adott annyit, és egyébként nem lett volna kevesebb, hanem több lett volna még a saját szakmámon belül is, ha valami kétkezi, vagy bármi, ami az élethez kapcsolódik, mert már jogot se úgy néztem volna, hogy a jog csinálja az életet, hanem azt láttam volna, hogy basszus, a jog mennyit tudna segíteni,
1: így van,
2: ha arra használnánk, ami, mert megtapasztalod, hogy az életben másként megy a dolog.
1: Szóval akkor ez egy nemzeti minimum lenne, hogy megint ismét találtunk. Ismét.
2: Oktatás. Jó, de most van egy csomó ember, akinek azért ez nem érdeke. Akik a pozíciók, a presztízsek, a snobiszörp kategóriába tartoznak, és egyre több ilyen van, és ezt kellene valahogyan kiszedni a társadalomba, és például azért az unokaöcséd nagyon érdekes ebből a szempontból, hogy bemerjük-e ezt vállalni, hogy ki tudja, hogy hogyan fogok megélni, mennyit fogok izzadni, számít-e az, hogy 30 év múlva egyébként ki lesznek a térdeim, vagy a... Érted, hogy mit akarok mondani?
1: Értem.
2: Na tehát, hogy erre fel tudnánk készülni, és össze tudnánk azt hozni, hogy ne kényszerből csináljunk valamit, hanem részben örömből, részben kihívásból, és akkor sikeresebb lenne az ország. Mert van benne spiritus.
1: Na, most ez legyen a végszó, egy kis szünet, 2 zene után jövünk vissza, Strasser Tamás és Harmad Gabi, ez pedig a Szabad Péntek.
0: Szabad Péntek!

0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: Strasser Tamással beszélgetünk a Szabad péntekben, itt Szabadon és kötetlenül a hét történéseiről, és Józsi nincs itt.
2: Nem hiányzik,
1: nyaral.
2: Nincs itt.
1: Tehát azért nekem hiányzik.
2: Aztán végén majd elmondod, milyen jót beszélgetünk.
1: Csak jó. Igen, ezt mindig elmondjuk, amikor nincs itt a Józsi, mert akkor van időnk beszélni.
2: Én nem berek a Józsival.
1: Jó, akkor én vállalom mindkettőnk véleményét, és én leszek a szóvivőnk. Na, de szóval említetted ugye Torockai László kitiltását a férgezés miatt, mert hogy a hétfőn elhangzottak miatt ugye a hétre kitiltotta a parlamentből a Mi Hazánk frakció vezetőjét, és a szavazás kivételében nem vehet részt az országgyűlés heti ülésén. Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke. A házelnök arra reagált, hogy Torockai ugye gyáva undorító féregnek nevezte Magyar Pétert, és azt nyilatkozta, hogy határozottan elutasítok minden olyan megnyilvánulást az országgyűlés ülésein, amely az emberi méltóságot bárkivel szemben súlyosan sérti. Na, mi a véleményed?
2: Hát ez a parlament, tehát ugye latrok barlangjává tettétek, írta valamikor Ady Endre, szerintem ez teljesen így van. Én ilyet, hogy valakit a munkájától eltiltani azért, mert szerinted nem úgy viselkedik, hát ez a világ legnagyobb hát főnyereménye annak, aki nem tud dolgozni, a másik oldalon viszont ez nem büntetés. Tehát ilyet én, tehát egy rendes szülő ilyet nem csinál
1: soha. Egy extrovertált embernek nem büntetés az, hogy nem tud szerepelni?
2: Én azt gondolom, de az más. Igen, értem, amit te mondasz. Ettől függetlenül én ilyen büntetést nem adnék. Egyébként nekem meg belefér a szólásszabadságba, vagy a véleménynyilvánítás szabadságába, hiszen saját magáról állította ki egyébként a bizonyítványt, és ez nekem jó egyébként, hogy valaki lebuktatja magát.
1: De ezt de megint ez nagyon intellektuálisan, ilyen intellektuál oldalról közelíted meg,
2: hát, mert
1: én azt gondolom, hogy
2: ez aki
1: elég autonóm személyiség, az igen, az lehet, hogy ezt így látja. Én nagyon nem értek ezzel egyet.
2: Hát én elég autonóm vagyok, ezt így.
1: Igen, te pontosan ezért te ezt így látod, hogy ez így nincs rendben, magáról állította ki. Szerintem az embereknek a nagy része viszont nem ilyen autonóm szemszögből közelíti ezt a kérdést, hanem azt gondolja, hogy akkor ez oké. Okay. Szerintem egy parlamenti képviselő, egy miniszterelnök, egy akárki, aki ilyen közpozíciót tölt be, legyen minta, legyen pozitív minta. Nem azt jelenti, hogy nem hibázhat, hanem azt jelenti, hogy törekedjen arra, hogy legyen mindig példa. És ez most egy tök más példát mondok neked, csak hogy mit visz tovább tényleg, amikor mondjuk egy intézményben, egy közintézményben el van romolva a WC, és évekig nincsen megcsinálva egy iskolába. Mit üzenünk ezzel a gyerekeknek? Hogy ez így rendben van. És senki nem szól, és senki nem csinál semmit. Nem. Én azt gondolom, hogy nagyon is, tehát erről nincs mit beszélni, nagyon is helyes, hogy ki lett tiltva, és igenis fontos az, hogy kimondjuk, hogy nem mondunk poloskát, férget, és semmit nem
2: igazad
1: mondunk
2: van.
1: Versenytársunkra.
2: Okay, de akkor ezt előzze meg, hogy a parlamentben nem szabad hazudni. Aki hazudik, azt kitiltjuk a parlamentből. Akkor nincs benne senki. Engem sokkal jobban idegesít az, hogy ezek agybafőbe hazudnak. Úgy, hogy tudják, hogy hazudnak.
1: Nem biztos. Lehet,
2: hogy manipulálnak, hogy nem úgy viselkednek, ahogy kell. Én úgy kitiltanám mindet, mint a pinty. Engem sokkal jobban zavar az az igénytelenség, ami szakmai alapon működik. Sokkal jobban idegesít az, hogy egy latrokházát csinálták, és nem szakmai. Azok a jogszabályok, amiket ki tudnak hozni. Engem mind jobban idegesít, mint a férgezés, és hogyha majd ezeket kitiltjuk, ha már nem jól végezték a melójukat, és akkor annak haszna is van, és elvesztük a fizetésüket, akkor utána jöhet a férgezés.
1: Szerintem ezzel nem vitatkozik veled senki, hogy...
2: De akkor mégis álszentek vagyunk.
1: Ne ordíts.
2: Jó, de nem tudok erről úgy beszélni.
1: Hallok ám itt a stúdióban, nem azért.
2: És ha valaki tudni szeretné, a Gavi tudja, hogy mi a véleményem a Torockairól.
1: Igen, de...
2: Nem pozitív, ugye? Igen, tehát nem az, pozitív. Hogy nem pozitív, hanem
1: de
2: kifejezetten gyenge.
1: Én azt gondolom, hogy tényleg nem. Ezt én szerintem ilyen vörös vonalakat igenis jó, hogy átlépünk. Az egyébként, mármint, hogy meghúzunk.
2: Értettük.
1: De hogy az is érdekes, hogy egyébként a korábbi, mondjuk házelnök mindezt nem tette meg. Tehát, hogy mondjuk egy
2: szegény hatházi mennyit kapott? A büntetést. mindenfélér.
1: Hát persze, de...
2: Sokkal kisebbekért. Jó, mondjuk azért az a lóalkatrészes performance nem volt semmi.
1: Jó, mondjuk ez megint más, amikor igen, de például poloskázás meg minden más belefért. Meg hát, buzizás, meg nem tudom. Szóval, hogy nem, bocsánat.
2: Jó, az nem biztos, hogy a parlamentben volt egyébként.
1: De hogy a
2: igen?
1: Szoknya, igen, a szoknya,
2: a szoknya az
1: mögé,
2: igen.
1: Az igen. Hát
2: amikor
1: az
2: vonalt, ugye? Tehát, hogy a
1: buzizás volt, hát semmi
2: igen,
1: más.
2: Igen, igen, igen. Hát...
1: Nem, én ezeket azt gondolom, hogy igenis.
2: De tudod, ember, emberek... tudod, hogy hívszek, madar a tolláról, embert barátjáról.
1: Hát, nyilván.
2: Tehát csak erre gondoltam, hogy Orbán és a Terry Black, mert ugye egy hajóba neveztek.
1: Tehát... És akkor egyébként...
2: És ezzel nem buziztam le.
1: És akkor igen, és akkor még itt jön vissza az, hogy a Torockairól viszont azért annyi pozitívumot hagy mondjak el most ennek az ügynek a kapcsán, mert amikor bent volt az egyenes beszédben a Rónai Egonnál, akkor azt elismerte, hogy erős volt, és elismerte, hogy ez nem feltétlenül volt helyén való, tehát legalább annyi önreflexiója volt ebben az ügyben magára nézve, hogy azt mondja, hogy igen, megértem azokat, akiknek ez sok. Jó, nyilván ő azt mondja, hogy nem kérek bocsánatot, meg én, tehát a következő lépés az lenne, hogy de, bocsánatot kérek, elnézést kérek, és azt mondom, hogy kedves választópolgárok, kedves szimpatizánsaink, helytelenül cselekedtem, ilyet ne csináljatok, tanuljatok az én példámból.
2: Oké, én mindig azt szoktam ilyenkor, ugye elképzelem a szituációt családban. Én vagyok a Torockai, ezt csinálom a parlamentben, tök mindegy. Hazamegyek, és anyám ad két akkora fülest, hogy tök mindegy, hogy igazad volt, vagy nem. De nem úgy viselkedtél, ahogy családilag, vagy nem tudom, neveltelek. És igaza van, érted? Tehát ilyen értelemben az, hogy ő szégyelli magát, az egy teljesen adekvát, normális helyzet. Ezt el is várom tőle, mert tényleg nem úgy viselkedett. De nekünk nem szabadna annyira képmutatónak lenni, hogy ezért kirakjuk a parlamentből. Ez két külön dolog. Tehát én nekem mindenki a saját helyén teljesítsen. Igen, a Torockainak semmi oka nincs arra, hogy büszke legyen magára.
1: De ezt valahol akkor meg kell húzni.
2: Na de nem más mondja már meg, és húzza meg, aki pont ugyanolyan képmutató. Bocsánat, nem ismerem egyébként, azt hiszem a házelnök helyettes volt, aki egyébként ezt csinálta, vagy Fosztófer
1: Ágnes.
2: Oké, akkor
1: igen.
2: Nem, akkor ez. De könyörgöm, tehát érted, hogy mit akarok mondani? Tehát akkora képmutatás és akkora színház az egész parlament, hogy ez egyébként olyan nincsen, hogy mindenki úgy szavaz, ahogy már évtizedek óta, mint a frakció. Hát itt nincsenek személyiségek, egyéniségek. Értem, mert játszottam csapatsportot. Tudom, milyen az, hogy nem játszol ki a csapatból. Még ha nem is mindennel értesz egyet. Na de ez ettől még, ez már régóta nem erről szól. A másik mondta, akkor én az ellenkezőjét kell, hogy mondjam. Ilyen nincsen. Érted? Tehát engem az egészet fel tudnám robbantani.
1: Jó,
2: addig,
1: azért.
2: Ameddig...
1: Léci.
2: Vagy eladnám a Freddie Mercury-nek.
1: Ja.
2: Érted? És akkor még kasztunk is.
1: Nem, én nem vagyok el tekintetben azért ennyire megengedő. Nem.
2: Na, én pontosan én vagyok
1: pontosan
2: a szigorúbb.
1: Azért, mert én értem a képmutatást.
2: Hát én vagyok a szigorúbb.
1: Igen, de
2: mert én az egész házzal szemben magasabb elvárásaim lennének.
1: Jó, értem, amit képmutatásról te beszélsz, de ezt, hogy hol érettettem meg, hogyan meg neked, ez a véleményed más meg nem így látja. Tehát, hogy ez egy teljesen, hogy mondjam, annyira szubjektív dolog, meg ez az igazság keresés kérdés is, hogy van egy, leraksz egy üveget, mögé teszel egy bármit, és akkor te az egyik oldalról nem látod, a másik meg onnan látja, és mind a kettő a saját igazát mondja. Tehát ezt nagyon nehéz szerintem tetten érni, hogy ki beszél igazat, ki nem, stb.
2: Igazad
1: de az,
2: van, de
1: hogy
2: abban
1: az emberi méltóságot sérti valakinek a megnyilvánulása, az viszont egy elég jól megfogható dolog.
2: Igen, de amilyen jogszabályokat hoznak, most még adunk esélyt a Tiszának, az ebben a házban már lassan 30-35 éve, vagy 36 éve, az mindannyiunknak a méltóságát. És ezt rá azt mondtad, hogy igazam van. Tehát, hogy szarok a jogszabályait.
1: Hát, egyre rosszabbak.
2: Hogy egyszerűen nem jó munka.
1: Azok. Nem mindig voltak azok. Tehát azért szerintem sokat romlott a kodifikáció az elmúlt mondjuk 15-20 évben, mert még 89-90-ben tudtak szerintem olyan, meg ott a 90-es években tudtak olyan szakmai alapokon hozott jogszabályokat hozni, ami azért elég jól használható volt.
2: Az a baj, hogy 89-et meg 90-et említetted, amiért szégyeljük magunkat, mert az még a régi rendszer volt, még hogyha átmenet volt, tehát egy ilyen kegyelmi időszak. Miért nem lehetett úgy megcsinálnunk, és miért nem tudjuk úgy megcsinálni az egészet, hogyha már egyszer váltás van, és ugye most is nagyon sokan beszélnek rendszerváltásról, hogy az akkor működjön?
1: Nagy
2: tehát
1: jó
2: a fatarom,
1: kérdés.
2: Aki ugye egy, pont egy generációval idősebb, mint én, tehát úgy, hogy az édesapám, ő ugyanez emiatt, mint jogász, nagyon-nagyon szitta egyébként már elég hamar a jogalkotás színvonalát.
1: Hát jó, figyelj, tökéletes rendszer az biztos, hogy nincs.
2: És lehet, hogy lefele lesz, megyünk, de... ez a legszörnyűbb.
1: Hát sajnos igen, bár nem tudom, hogy... mi lesz mondjuk 20-50, nem tudom hány év múlva, lehet, hogy nem is lesz jogrendszer, lehet, hogy valami tök más.
2: Jogrendszer mindig van, csak annak a működésének a formája lesz más, mert lehet, hogy lesz egy személy, aminek a kijelentése maga a jog.
1: Ez
2: ezt
1: érdekes.
2: Úgy hívják, hogy királyság.
1: Ez érdekes vagy... elmélet.
2: Hát ne, ez még mindig így volt, ez csak történelmi tapasztalatról beszélek.
1: Jó, de most ez egy érdekes vetülete az egész kérdésnek, hogy most ez Magyarországon majd mi lesz 100 év múlva, királyság vagy nem tudom.
2: Hát lehet az császárság is. Hát nem muszáj.
1: Úristen!
2: Ugye?
1: Van még ötleted?
2: Van sok.
1: Jó, akkor adjunk majd ötletet arra, hogy ki legyen a császár, meg ki legyen a király, nem?
2: Jó van, oké.
1: Okay. Jól van. Na, hát akkor most tartunk ismételten, azt hiszem, egy kis szünetet, jön egy kis Prodigy feldolgozás. Te szeretted a Prodigy-t?
2: Nem vagyok oda ezért az elektronikus zenéért, de azt gondolom, hogy mint, hogy mondjam, ötlet, nem voltak rosszak, eredetiek voltak.
1: Jó, hát akkor... most a New Religion című feldolgozás következik, és akkor utána pedig Robi majd hozza a híreket, és a hírek után pedig jövünk vissza Strasser Tamással itt a Szabad Péntekben.
0: Szabad Péntek!

0: Szabad péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Mennyire vagy otthon a vizen? Tarts velünk ezekben a napokban, mert ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. Figyeld a játékainkat, válaszolj helyesen a kérdéseinkre, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt a Paksi Nike Sportbolt jóvoltából. Készen állsz az evezésre? Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Rekordévet zárhat a horvát turizmus. Idén augusztusban fordult elő először, hogy a belépő turisták száma meghaladta az 5 milliót az országban, jelentette be Tonči Glavina, turisztikai és sportminiszter. Az év első 8 hónapjában 17,5 millió vendég több mint 90 millió vendégészakát töltött el Horvátországban, ami egyaránt 1,1%-os növekedést jelent a tavalyi évhez képest. A legtöbb vendégészakát továbbra is a németek regisztrálták, a magyar turisták pedig 3 millió 700 ezer vendégészakával vették ki részüket a forgalomból. A turisztikai ágazat bevételei az első 8 hónapban elérték a 7,4 milliárd eurót, ami 17,6%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest, írja az MTI. Megtartotta soron következő testületi ülését Paksváros önkormányzatának képviselő testülete csütörtök délután. A városvezetés mintegy 20 pontban hozott döntéseket. Több napi rendi pont kapcsolódott a város költségvetéséhez, valamint beruházásaihoz. Paks több projektjének költsége jelentősen alacsonyabb lesz, mint ahogy azt előzetesen betervezték, de lesz néhány beruházás, aminek magasabb lesz a bekerülése. A testület döntött egy új projekttel kapcsolatosan is, melynek keretében a paksi strand egy jelentős felújításon mehet majd keresztül. Heringes Anita, Paks polgármestere a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, örül, hogy a nagymedencén kívül a többi is megújulhat.
4: Én a strandnak nagyon örülök, hogy neki tudunk állni a pancsolómedence és az élménymedence felújításának, mert ezek is olyan problémákat oldunk meg, amiket elég régen el kellett volna kezdeni. Például a pancsolómedencéhez ugye muszáj lesz lábmosót kialakítanunk, mert a mostani jogszabályoknak így tudjuk megfeleltetni a pancsolómedencét, és eleve akkor már elkezdjük úgy kialakítani a pancsolómedencét, hogy rendes fedése is legyen, hogy a pancsolni kívánó gyermekek és a szüleik, akik a medence szélén tartózkodnak, ők is tudjanak akár árnyékos területre is behúzódni. Az új átalakításoknak köszönhetően erre lesz lehetőség. Az élménymedencénél is komolyabb átalakításokra lesz szükség, új csúszdákat kell kialakítanunk, mert a mostaniak azért már eléggé elhasználódtak, és akkor tényleg egy teljes körülön megújít jó strand állhat Paksváros szolgálatába, úgyhogy most ezen fogunk dolgozni a következő időszakban. Azt hittem, hogy egy strand időszak lezárul, amikor most át tudjuk venni a nagymedencét, de nem, egy újabb kihívás van Paksváros műszaki területen dolgozó hivatali munkatársai előtt, és majd a kivitelező előtt, aki esetlegesen majd elnyeri ezt a szép feladatot, úgyhogy ezen fogunk dolgozni a következő időszakban.
3: Tolna vármegye közbiztonságáért elnöki elismerésben részesült Megyeri Zsolt rendőr alezredes, a Bonyhádi rendőrkapitányság vezetője. Az elismerést azoknak ítélik oda, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárulnak a vármegye biztonságához. Megyeri Zsolt alezredest kimagasló szakmai munkájáért, magas színvonalú felkészültségéért és a Bonyhádi rendőrkapitányság élén végzett eredményes vezetői tevékenységéért méltatták. A megtisztelő elismerést és díszoklevelet szeptember 9-én Szekszárdon vette át Orbán Attilától, a Tolna vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnökétől, adta hírül a rendőrség. Összesen 22 alkalommal riasztották a tűzoltókat Tolna vármegyében szerdán, közölte a katasztrófavédelem. A beavatkozások többségét az erős szél okozta kármentések adták, 12 esetben kidőlt fák miatt kellett kivonulniuk a hivatásos és önkéntes egységeknek. Szárazdon a vasúti pályára, Bátaszéken pedig egy lakóház tetejére dőlt fa adott munkát a szakembereknek. A műszaki mentések mellett 8 szabadtéri tűzesethez is riasztást kaptak az egységek. Szálkán 1 hektáron erdő és annak ajnövényzete égett, míg Simontorján avar és kommunális hulladék gyulladt ki. Utóbbi helyszínen egy személyautó is teljesen kiégett, de személyisérülés szerencsére egyik esetben sem történt.

0: Péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: 15 óra 8 perckor visszatértünk Strasser Tamással, és folytatjuk a szabad pénteket, és ha már kitiltásról beszéltünk eddig, ugye Torockai László parlamentből történő kitiltásáról, akkor folytassuk kitiltással, mert hogy hatóságok javaslatára 10 orosz szemét utasított ki Magyarország, amiért a bécsi egyezmény alapján olyan tevékenységet folytattak, amely diplomatától nem elfogadható. Szeptember 8-án kedden jelentette be Orbán Anita külügyminiszter, hogy ezt a 10 orosz képviselőt ugye el kell, hogy, vagy 10 orosz képviselőnek el kell, hogy hagyják Magyarországot, és az oroszok pedig erre úgy reagáltak, egyrészt Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője, az alaptalannak

0: nevezte a döntést és a lépést egy nyugati ihletésű, orosz gyűlölő, ruszofób lobby eredményének minősítette, és hát ugye a Moszkva kilátásba helyezte, hogy kemény, fájdalmas és méltó ellenlépéseket fog tenni.
1: Igen.
0: Na, mi a vélemény?
1: Hát nyilván minden csak nézőpont kérdése, tehát általában most nyilván azokat, akik konkrétan érintettek, azok nem fogják beismerni, de azért hát egy ilyen közegben nyilván sokkal több kém van, mint egy békés, együttműködő rendszerben.
0: Hát de ez szerintem minden követségről köztudott, nem? Hogy a követségeken, meg ezeken, tehát a diplomatáknak egy része,
1: hát de nem mindegy, hogy mennyi része. Tehát most, hogy azért eléggé felfokozott, most maradjanak?
0: Figyelj, én nem tudok ahhoz magához hozzászólni, hogy ők mit csináltak. Én, nekem az lenne a kérdésem, hogy mit csináltak másként, vagy mi, tehát hogy mihez képest merült föl a vád? Mert hogy én ezt nem nagyon értem, de tényleg mindenhol azt mondják, hogy követségeken.
1: Jó, de azt tudjuk, hogy az orosz. Oké, de azt tudjuk, hogy amikor most az előző kormány volt hatalmon, akkor azért annyira nem haragudtunk az orosz kémekre, időnként beengedtük a külügyminisztériumnak a szerverrendszerére, időnként nem tudom én máshova is beengedtük őket, mert jóba voltunk velük, mondjuk megbíztunk vele személyes kapcsolatok révén, lásd Lavrov és a Szijjártó Péter. Most nyilván egy kicsit más a helyzet. Más az új kormánnyal, akikkel azért nem annyira szimpatizál az orosz rendszer. Hát nyilván, hogy is mondjam, tehát próbálod az ő lapjait valamilyen módon csökkenteni már, hogy az adóit.
0: Mondjuk én ezzel mindig eltűnődök, hogy ki az, aki elhiszi, hogy egy külügyminisztérium szerverein olyan adatok vannak. Dolgoztam minisztériumban, én ezért vagyok, van bennem egy nagy kérdőjel, hogy olyan adatok vannak, ami egyébként életbevágó, és hogyha ezt megtudja valaki.
1: Miért szerinted hol tartjuk papíron?
0: De mi mondjál egy olyan példát, ami olyan adat, hogyha kikerül bárkinek, mondjuk egy másik országnak a kezébe jut, akkor az bizony, az föl lehet használni. Mondjál egy ilyet.
1: Szerintem rengeteg ilyen.
0: Na mondjál.
1: Hát a stratégiai kérdések az, hogy mikor mondunk mást.
0: Te tudod, hogy a stratégiai kérdésekről hogy szoktak dönteni?
1: Na, mi hogyan?
0: Hát vannak mindenféle ilyen alap dokumentumok, amiket megcsinálnak, amik nagyon jó hangzanak, azt berakják a fiókba. Tudod, ennyi? Hogy szoktak dönteni utána róla?
1: Hát igen, de azért azoknak a döntéseknek, akkor... vagy azoknak, ami a döntések hatására létrejövő lépések, azok nyilván, tehát amikor támogattuk mondjuk a BID-t, akkor nem az volt, hogy gyerekek, nagyon jóba vagyok a izével, és elmegyek hozzájuk majd utána nemzetközi, nem tudom, igazgatónak, hanem az volt, hogy támogassuk már őket, mint 130 milliárddal, azt mennyi volt, ha valamit rosszul mondok, akkor elnézést kérek mindenkitől. Azért ezt tudjuk persze, de ezeknek valahol mindig vannak lenyomatai, amikből lehet következtetni az írományok között.
0: Még egyelőre nem győztél meg, de jó. Biztos...
1: Hát miért szerinted akkor hol vannak a fejekben?
0: Én azt gondolom, hogy
1: és akkor a külügyminiszter nem kell, hogy elmondja, mit tudom én, a különböző embereinek, attaséknak, konzuloknak, nem tudom én, hogy milyen módon kell eljárni.
0: Az a baj, hogy azt gondolom, hogy függetlenül attól, hogy bármilyen gépen, bármilyen adatot megszerez valaki, tehát szerintem a legnagyobb adatszivárgás valójában az emberen keresztül megy, magán keresztül, tehát az ott dolgozón keresztül ki. Gyakorlatilag szerintem ez a fajta diszkréció, hát csak azt nézem, hogy találkoztam már én is olyan szolgálatoknál dolgozó emberrel, aki egyébként részegen össze-vissza beszél arról, hogy ő mit csinál, amit nem tehetne meg.
1: Persze.
0: De érted, szóval, hogy hagyjuk már, annyira túl van ez szerintem tolva. Jaj, stratégiai kérdések. Magyarországon a stratégiai kérdéseket sem most, sem múltban nem az határozta meg, hogy milyen jó dokumentumok készültek, amiket amúgy tényleg szakemberek raktak össze, tényleg jó lenne meg. Mit tudom? Mindig az eseti döntések, és mindig az, hogy kinek éppen aktuálisan, ki a szimpatikus, mi az érdeke.
1: Igen, de
0: és
1: ez
0: akkor pörgünk
1: azért...
0: valamin, de aminek erre... nincsen valós
1: igen,
0: értéke.
1: De ezek nem annyira adhok jellegűek, mint mondjuk Trump esetében, hogy hogyan ébred, hanem erre utána egyfajta ideológiát és stratégiát is építünk. éppen azért, hogy például a személyes szimpátia vagy antipátia valamilyen módon elrejtésre kerüljön, vagy egy bizonyos, tehát mindig kell felhúzni rá egy narratívát, hogy miért utálom mondjuk éppen a nyugatiakat, szeretem a kínaiakat, vagy fordítva.
0: Igen, és ezzel most mit akarsz mondani?
1: Hát nyilván ezek valahol tetten érhetőek azért ezekben a dokumentumokban. Figyelj, azt mondjuk, hogy, és közben ezt csináljuk. Hát egy levelezés, ezek így működnek.
0: Na jó, akkor maradjunk ennyiben. Szerintem ennél...
1: Most azért leszóltad ezt a szakmát, azt gondolom, a elhárítást, illetve a kémkedést.
0: Hát nem a kémkedést, tehát nem ezt szólom le, csak egyszerűen szerintem, tehát nem, én nem látom ezt valódi veszélynek azt, hogy a minisztériumokban milyen anyagok, meg milyen szintű dolgok vannak.
1: Hát miért szerinted az izék azok nincsenek, tehát hogy hogy hol állomásoznak mondjuk a magyar hadseregről ne beszéljünk, mert ugye Józsi már a múltkor elmagyarázta, hogy milyen, mint a női fehérje, nem ő vagy.
0: Szerintem meg ezek pont olyan adatok, amiket titkos ügykezelők kezelnek, amik meg nincsenek is rajta gépen. Tehát ezek,
1: mert a rendőr,
0: tehát nem mindenhol az ilyen szervezetekben, tehát a rendőrségen, a szolgálatoknál, stb. Tehát vannak olyan adatok, amik annyira érzékenyek, hogy azokat viszont gépekre pont ezért nem teszik fel. Nem tudom. Na mindegy, én...
1: Hát de amikor már kinyomtatod, rajta van egy gépen.
0: Micsoda?
1: Hát amikor kinyomtatod, már rajta van egy gépen.
0: Jó, menjünk
1: tovább. Tehát nem úgy gépeli a gizike.
0: Hát vannak még ilyenek is, ami ilyen... Na mindegy. Jó. Ezt most ne így dumáljuk ki, de igen, értelek, hogy mit mondasz. Nem tudom. Na mindegy. Szerintem egyik sem rengeti meg. Na mindegy a világot.
1: Neked vannak titkos jelszóid?
0: Titkos jelszavaim.
1: Hát persze, titkosítva ezed azon
0: van. Otthon van egy titkos ügykezelés, ez a kérdés?
1: Nem.
0: Hogy mire gondolsz?
1: De nem, hanem mondjuk én pontosan értem, amiről te beszélsz, mert én is azt gondolom, hogy senki vagyok ahhoz, hogy én nekem bármit is titkosítani kéne. De ettől még sajnos szerintem azért vannak olyan dolgok, amik igenis számítanak.
0: Hát szerintem ez egy ilyen hatalmi harcnak a része szintén.
1: Persze,
0: és egyébként az átlag ember számára nem látom ennek a semmiféle hozadékát, hogy ilyen lépések vannak.
1: Akkor mit csináltál
0: vannak
1: volna egyébként?
0: Tehát nem tudom, most én nem tudok magáról arról a...
1: Idegenvezetést a...
0: Igen.
1: Előadás. Mire vagy tök kíváncsiak?
0: Nem csak, tehát, hogy most vajon az, ami foglalkoztat, hogy van-e kettős mérce, és csak azért van valóban, mert van egy ruszofóbia most jelenleg a kormányzatban, és egy atlantista kormányzatunk van. Tehát, hogy van, akinek megengedett ugyanaz, ami most az oroszoknak pillanatnyilag nem. Egyébként nyilván de nem is értem azokat, akik mondjuk ebbe a szakmába lépnek bele.
1: Hát de vannak szövetségeseid, meg vannak nem szövetségeseid. Tehát amikor azért vannak, akik simán kijelentik azt, hogy magyar segédlettel teszi tönkre, vagy Magyarországon keresztül magyar segédlettel teszi tönkre Kína az európai gazdaságot, akkor azért annak egy szövetségi rendszerben mindig vannak érdekes élethelyzetei.
0: Hát ezt én megint csak egy bűnbak képzésnek tartom egyébként nemzetközi oldalról, mert szerintem, tehát most ne haragudj, Magyarországnak azért nincsen akkora ráhatása, hogy itt Magyarországon keresztül tönkre lehessen tenni egy piacot, meg nagyon rossz az, hogyha itt tart az európai gazdaság egyébként, hogy akkor, hogyha mással szövetséget, vagy mással gazdasági, nem tudom én, együttműködsz, akkor utána...
1: Hát miért letelepedési kötvények? Azok szerintem egy rengeteg mindenféle, hát hogy is mondjam, gyanús alak, kém és egyéb kapott mondjuk európai vízumot.
0: Igen, és most ezzel megint mit akarsz mondani?
1: Az, hogy például ebből mások üzletet csináltak, hogy kiárusítják a szövetségeseiket. Ugye a Rogán-féle.
0: Igen.
1: Hogy most akkor miről beszélünk? Én azt gondolom, hogy ha játszottál valaha mondjuk csapatsportot, akkor azért tudod azt, hogy azért nem baj, hogyha a másikra számíthatsz is. Uh-huh. Tehát az, amikor a másikkal csak sűrűbben vagyunk, nem többen, azért az nem egy előnyös történet.
0: Világos.
1: Tehát én csak ilyenekben gondolkodom, és attól neked még lehet a csapattársaiddal nagyon nagy vitáid.
0: Nyilván. Jó, minden esetre egyébként nyilván ezt a külügyminisztérium tudja, látja, hogy most éppen mi történt, tehát ezen mi nem tudunk nagyon
1: állást foglalni. Ettől még lehet, hogy egyébként ráültünk arra, mert ugye németekkel van most egy komoly orosz hát hullám, hogy a nem tudom, berlini orosz ház tulajdonképpen igen. Az egy ilyen fő orosz hadi, nem tudom én micsoda, és ugye nyilván azok után, hogy Lipcsében a reptéren állítólag orosz drónt fogtak, most ugye az a kérdés, hogy orosz, mert a drón az állítólag megvan, meg fegyverek volt, vagy robbanószerek voltak benne, stb. Tehát ugye ezek után kérdés az, hogy akkor most mit csinálsz? Hát nyilván, hogyha az AfD nyer majd egész Németországba, akkor újra kell gombolni a kabátot.
0: Na, hát pont ez a baj, hogy minden ilyenektől függ, érdekektől.
1: Hát most ne értsé félre, tehát most nyilván a múltkor láttam egy nagyon izgalmas, fideszes valakitől egy izét, hogy ezzel a Weidellel semmi probléma nincsen, mert nem az a baj, hogy meleg, mert melegekkel se, de ő legalább következetes, és mindig azt mondja, és akkor nem. De ez mindig úgy hajlítom a dolgokat, ahogy van. Tehát abban, hogy az alkotmányunk szerint az anya nő, az apa férfi, abban azért ez mégse fér bele, nem azt mondták, feltéve, ha egyébként becsületes. Ugye? Tehát most akkor...
0: Nem tudlak követni.
1: Hát néha én sem magamat, de mindegy.
0: Jó, most itt tartunk egy kis szünetet, egy dalt, és dal erejéig, és utána jövünk vissza. Szabad péntek!

0: Szabad péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: 15 óra 23 perc van, Strasser Tamás és Harmad Gabi beszélgetnek ezúttal a szabad péntekben, itt a közéleti történésekről. Józsit ma nélkülöznünk kell, majd jövő héten ő is csatlakozik hozzánk. És folytassuk Cserhalmi György írásával, mert hogy Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárnak szentelt egy írást a Színház Online-on, ami most történik az SFN és más a kultúrát célozni óhajtó intézkedésekben, azt az Antal kormány idején úgy hívták ejtőernyőzés. Akkoriban az államtitkárt Fekete Gyurkának hívták, úgy látszik be kéne iratkozni valamiféle fejlődés technikai általános iskolába. Mit mondjak erre? Azt a szót mindenki ismeri, hogy írta Cserhalmi György hozzá téve, hogy választ nem vár, és ugye Cserhalmi ezt a Színház és Filmművészeti Egyetem esetében többek között arra reagálhatott, hogy olyan emberek is bekerültek az egyetemet fenntartó Színház és Filmművészetért Alapítvány kuratóriumába, akiket több szakmabeli által illegitimnek nevezett, és az egyetem fideszes elfoglalásához, illetve Vidnyánszky Attilához köthető szenátus jelölt. Nagy Ervin ugye erre reagált, annyit mondott, hogy ők szakítani szeretnének azzal a gyakorlattal, hogy egy váltásnál mindenkit kidobnak, vagy tehát kitesznek mondjuk egy adott helyről. Te hogy látod ezt a...
2: Én azt gondolom, hogy én nem ismerem egyébként a személyeket. Nyilván a Nagy Ervint és a Cserhalmit ismerem, már úgy, hogy mint teljesítményt, ha lehet így fogalmazni. Inkább a kérdés feltevés nagyon szimpatikus az, amit a Nagy Ervin mond, de ki fogja eldönteni, hogy tényleg, ha egy személyben döntő be, hogy szakmailag ki az, aki egyébként megfelel, független attól, hogy mi a politikai nézete, vagy az egyéb tevékenysége, de adott esetben egyébként az is egy érdekes hozzá vagy felvetés lehet, amit a Cserhalmi mond, hogyha valamihez hozzájárultál, ami egyébként rombolja az ország kultúráját, akkor fogsz-e tudni hitelesen embereket a jövőnek képezni hogy mondjuk jó kultúrát adjanak elő, vagy most érted, hogy mit akarok mondani?
1: Értem a kérdést, viszont szerintem ez azért érdekes, mert azért a magyar színház és tehát a színházi világ és az abból való egzisztenciális lehetőségek azért nagyon be vannak szerintem
2: szűkítve.
1: Tehát van egy bizonyos pont, ahol vagy azt döntöd, és az a döntésed, hogy kiszállsz az egészből, vagy pedig egyébként valamilyen módon részt veszel benne. Mindig lesz, aki részt fog venni benne, de most mindegy.
2: Akkor unokaöcséd érettebb, mint a többiek?
1: Lehet.
2: Úgyhogy egyébként érzékeny emberek, mert azért a művészekre mindig azt mondjuk,
1: simán,
2: hogy egy egészen más értékrenddel, tehát egy magasabb értékrenddel kell, akkor viszont szomorú vagyok.
1: Igen, simán lehet, és
2: illetve
1: szerintem...
2: Büszke...
1: Én büszke vagyok, igen, te lehet szomorú, de én büszke vagyok.
2: Nem ő rá, hanem hogy... De jó a felvetésed.
1: Jó a felvetésed, igen, szerintem jó a felvetésed, viszont azt gondolom egyébként, hogy én meg már attól vagyok egy kicsit ki, hogy mindenkit egy kalap alá veszünk, aki bármilyen formában, bármilyen pozícióban részt vett, akár a Fidesz uralt a 16 évben. Tehát én azért azt gondolom, hogy ennél összetettebb a világ. Az emberek a személyisége összetettebb. Az, hogy mit csináltak, mit tettek le az asztalra, összetettebb. Egy kicsit Cserhalminak is... bár egy nagyon nagy színésznek tartom, de egy kicsit azt érzem, hogy na, megszólalt már megint a finnyáskodó értelmiség, aki megint keresi már rögtön mindenben a problémát, a hibát, és hogy neki személy szerint biztos van közöttük olyan, akit ő egyébként tényleg szakmailag semmire nem tart, és akkor most akkor így ki van nagyítva ez az egész dolog, holott lehet, hogy a szakmának egy másik része történetesen akár a jelenlegi kultúráért felelős államtitkár is, meg azt mondja, hogy szerintem meg rendelkezik azokkal a képességekkel, ami miatt erre a feladatra alkalmas. Tehát egy picit mindig túltolja az értelmiség, és soha semmit nem tud befogadni. És
2: figyelj, a Cserhalmi ebből a szempontból szerintem nagyon érdekes az előélete az egész. Tehát őról a legkevésbé gondolom ezt, inkább azt gondolom, hogy egyébként nem sokra tartja szakmailag se azokat az embereket, akikről szó van, de egy kicsit kiterjesztette. Azért ne felejtsd el, hogy arról az emberről beszélünk, akiről a legjobb barátja, akivel, mit tudom én, együtt éltek, már most nem klasszikus félreértés ne legyen, tehát közös albérletben maradjunk így, jelentett róla, aki egyébként szintén egy zseni volt, de ugye öngyilkos lett, a Bódi Gábor, akiről meg is film, csinált is egy ilyen filmet a lánya. Tehát azért azok, amiket ő végigélt, ahogyan, tehát például az egyik sztori az zseniális volt, amit elmesélt. Tehát ő szerintem az érzékenységben, illetve az, hogy nem egy ilyen egydimenziós, az ő esetében szinte biztos vagyok benne, az öregsége ellenére is. Ennek ellenére érdekes a sztori, és nem merem azt mondani, hogy biztos, hogy nem öregedett meg, de lehet, hogy egyébként neki van igaza. Nem tudom, de tetszik a válasz, csak azt nem tudom, hogy ki döntötte el egyébként, hogy kik lesznek azok az emberek, akik ebben benne vannak. Tudod, melyik az a testület, amelyik nekem a leghitelesebb Magyarországon?
1: Nem.
2: És ezt nem tudom, hogy lehetne megcsinálni mindenhol. Milyen színész?
1: Nem tudom.
2: Hogy hívják? A nemzet színésze.
1: Igen.
2: Ahol mindig azok, akik benn vannak, azok választják a következőt.
1: Jó, de abba is bele mert lehet kötni. Ez
2: nagyon nehéz, mert ők mitől lennének nem hitelesek. Érted, hogy mit akarok mondani? Hiszen eleve olyan emberek kerültek be, akik a szakma hitelesnek vagy megfelelőnek tartott, tehát van teljesítmény. Tehát nyilván szoktunk ezen néha egy kicsit vitatkozni. Főleg akkor, amikor arról volt szó, hogy a Vidnyánszky leszólt, vagy nem szólt le X esetében, vagy stb. De egyébként, ha jó működő, öntisztuló szervezet van, akkor azért a minőség kell, mert ugye Woody Allen híres mondását se felejtsük el, soha nem lennék olyan klubnak a tagja, amelyik felvesz a tagjai közé.
1: Igen. Hányszor voltál a Nemzeti Színházban, amikor a Vidnyánszky volt az igazgató?
2: Nem voltam.
1: Én voltam.
2: Igen.
1: Nagyon jó előadást láttam. Tehát szerintem a Vidnyánszkynak is ez a túl nem tudom, démonizálása, ez egy rossz dolog. És ugye azok, mert ugye a kifogás az itt az emberekkel szemben, hogy mert a Vidnyánszky féle kura, vagy milyen szenátus jelölte Vidnyánszky Attilához köthető. Vidnyánszky Attila, meg történetesen egyébként a fia is, egy tök jó színházi szakember.
2: Oké, nem tehát is értenek egyet.
1: Nem értenek sok tehát mindent, azért de az nem lassan baj.
2: Véletlen műve.
1: Nem baj.
2: Oké, de a Vidnyánszkynak a megnyilvánulásai függetlenül attól, hogy látok-e műsort, vagy nem látok, egyszerűen nem ütik meg azt a színvonalat, amit én azt gondolom, hogy ha nem művész vagy, hanem egy hogy mondjam, szakember, akkor már nem engedhetsz meg magadnak.
1: Nem értem, mire gondolsz.
2: Hát azért, hogyha tehát a nyilatkozatait lehozod.
1: De nem annyi, tehát egy színházigazgatót elsősorban a színháza alapján ítélünk meg. Az, hogy van egy politikai szimpátiája,
2: Nem a politikai szín, hanem az, amilyen stílusban beszélsz, nyilatkozó emberekről, helyzetekről, ez maga az ember a stílus. Ezt nem engedheted meg magadnak. Ezt senki nem engedheti meg. Lehet, te szakmailag nagyon jó, mint ahogy nem engedheted meg, még Woody Allenként se, pedig nem egy kispályásról beszéltünk, hogy pedofil legyél. Most bocsánat érte. Érted, hogy miről beszélek?
1: Értem.
2: És ezt nem engedheted meg magadnak.
1: De ettől függetlenül, most ne haragudj, ez alapján másokról véleményt alkotni,
2: tehát, mi alapján?
1: Hát az alapján, hogy most Vidnyánszky Attila...
2: Bocsáss meg, ő indokolta, ő valószínű sokkal többet jelölte. Tud. De ő ezt próbálta, hogy van itt egy ilyen értékrendi probléma, ő ezt leírta. A vélemény egyébként mindenkinek szabad, tehát ő miért ne tehetné ezt meg, hogy ő ezt elmondja?
1: Abszolút megteheti, csak szerintem megint egy picit ilyen viharabb biliben, meg megint egy picit azzal foglalkozunk, ami egyébként, tehát ami...
2: De tudjuk, hogy azok, akik ma bekerültek, és a Nagy Ervinek beválasztották őket, hogy milyen szempontok alapján. Amikor a Hatházi mondja, vagy a Hatházi mondta, hogy a 60-ban nem fért volna be az Unger Anna.
1: Igen, na erről is megvan a véleményem egyébként, tehát erről, amit a Hatházi ugye...
2: Jó, nyilván csinált, nem azt mondjuk, hogy értem én, amit mondasz.
1: Nem vehetjük el egy vezetőtől teljes egészében azt a döntési jogkört, hogy ő kivel szeretne együtt dolgozni.
2: De akkor mondjam ezt, minden... érted? De akkor meg kell indokolnom, hogy miért akarok X-el, Y-nal, Z-vel együtt dolgozni, és utána azt mondom, hogy egyébként meg én vállalom ezért a felelősséget, és hogyha 4 év múlva elküldenek a büdös francba, akkor én ezt ezzel egyetértek.
1: Csak az a baj, hogy ezt ki kell mondani, hogy amikor a Hadházi Ákos mondjuk az Unger annak kinevezése kapcsán a pályázat értékelésének szempontrendszerét kéri, bocsi, nem. Tehát, hogy bejönnek önéletrajzok, igenis, szubjektív dolgokba is, vagy dolgok is lehetnek, ami alapján valaki alkalmasabbnak találsz. Olyan, hogy objektíve, hogy ja, igen, figyelj, lehet, hogy valakinek van 3 nyelvvizsgája, de alkalmatlan pont ugyanúgy
2: egyet a feladat. Egyetértek vele.
1: Kapsz rá 3
2: ráadásul,
1: pontot,
2: tehát... amit te mondasz, hogy egy politikai, mert azért ez egy politikai szervezet, élére kit nevezel ki, nem biztos, hogy csak szakmai, hanem lojalitástól kezdve sok mindent. Na de azt gondolom, hogy amikor mondjuk egyszer eljutunk oda, hogy a közmédiának a vezetőjét, vagy a NAV vezetőjét, akkor hadd legyen már tényleg adott esetben egy pályázati rendszer. Amiben lehet, hogy a harmadik, akinek 3 ponttal kevesebb van, az fog nyerni, csak ne legyen ég és föld mondjuk az emberek között, és csak a lojalitás legyen, ami az összes többit felülírja.
1: Hát jó, ezt mondjuk még el tudom fogadni, de egy olyan szakmai szervezetnél, aminek van előzménye, ahol már 20-30 évet el tudtál tölteni.
2: Vagy az ügyész, azt mondom, igen. Legfőbb ügy, egyetértek. Na, tehát egy Unger Anna esetén én se várom el, mert szerintem az egy politikai poszt, most ne értsen félre senki. Érted? Bármennyire is nem arról szól. Tehát egyetértünk mi egyébként ebben, csak az lenne a jó, ha átláthatóbb lenne az egész rendszer, hogy mi az, ami mozgat, hogy miért a szarvas kerül be, és nem a másik olyan, aki eddig is benne volt az SZFE. Érted, hogy mit akarok mondani?
1: Értem. Na, akkor megint találtunk egy nemzeti minimumot.
2: Elég sokat szoktunk egyébként találni.
1: Minket kéne hallgatni az egész országnak, és itt mindig megvan a nemzeti minimum.
2: Nekem az kevés. Elég, ha azt mondják, hogy ezek olyan jól tudják a dolgokat, hogy az lesz az értékítélet, amit mondanak. Ha egymást megfojtják, aki nyer, az biztos, hogy annak lesz igaza.
1: Na, oké, akkor jöjjön egy kis Randy MC, és majd a Randy MC és a Republic 2 R betűs előadó következik, és utána még visszatérünk Strasser Tamással, ez itt a Szabad Péntek, hallgassatok továbbra is minket.
0: Szabad Péntek! And it goes a little something like this.

0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: 15 óra 43 perckor még egy utolsó etapra visszatértünk Strasser Tamással, és még gyorsan beszéljünk arról, Tamás, mert hogy a 24.hu megjelent egy cikk, a volt szlovák rendőrfőkapitány Hamran István adott egy interjút, és azt nyilatkozta, már nem a 24.hu-nak, hanem egy szlovák oldalnak, és azt nyilatkozta, hogy akár 2 év is elég lehet az elszámoltatásra, és ugye részletesen taglalnak mindenféle kérdést ennek kapcsán, ami neked nagy liblinged ez a cikk, mert hogy?
2: Hát azt gondolom, hogy minden szavával egyetértek, mert azt gondolom, hogy valahogy így gondolnám én is.
1: Mert mi az, amit mond, amivel...
2: Hát nagyon sok mindent, ugye ez a 2 év, ez nyilván ő azért azt hozzáteszi, hogy nem minden ügyben, hanem mondjuk néhány ügyben azért ezt már meg lehet tenni, és lehet, hogy lesznek olyan ügyek, amik eltartanak 6 évig, és itt egyébként megint, hogy mennyire pontosan nyilatkozik, azt mondja, hogy ő úgy gondolja, hogy a szlovák bíróságok sem gyorsabbak, mint a magyarok. Tehát nyilván van ismerete, tehát azért ő ezt elég jól, mondjuk úgy, hogy egy ilyen checklista szerint végigment azokon a nyilatkozatokon, amit a magyar UJVH, hogy szokták mondani, én ezt nem szeretem egyébként, mert én már rendet szeretném. Tehát, hogyha valakinek vaj van a füle mögött, vagy a fején, ahogy mondani szokták, akkor az nem az a lényeg, hogy féljen, csak hogy ne legyen egy következmények nélküli ország. És mindenki tudja, hogy egyébként én nem vagyok egy büntetéspárti, tehát én alapvetően azt szeretem, ha valamit vissza lehet hozni, tehát újra lehet kezdeni, annak vagyok inkább a híve. Na, de visszatérve az úriemberre, hogy egyrésztről ő is elmondta, hogy a legtöbb helyen azért ez már működnek, ezek a hatóságok, meg lehet oldani. És az, hogy most van egy ilyen hivatal, nem feltétlenül kéne, de adott esetben akár lehet is. És akkor ugye az a kérdés, hogy ugyanazokkal lehet-e nyomozni, akiket eddig nem lehetett. Hát ő is azt mondja, hogy hát vannak, akikkel igen, vannak, akikkel nem, le kell nézni. Hát hány meg hány olyan van, aki már annyira vissza volt fogva, hogy most ugye, mint a kutyákkal szoktuk, ugye, hogy már menne, vagy a ló a harcra, és amikor kiengeded neki, tehát szabad kezet kap, akkor megy, mint a gatter, és azt gondolom, hogy ez egyébként, ha csak jól kell megtalálni az embereket, és hát ő ugye annyiból azért érdekes, hogy ő utána lett megint elmozdítva, nem azért, mert sikertelen volt, vagy valami olyan buli volt mögötte, hanem egyszerűen visszajöttek a régi emberek, akiket annyira nem... Tehát akiknek az érdekeit azért sértette az, amit ő dolgozott. Ugye mindig akkor van nagy gond, hogyha túl nagy az összefonódás a rendszerek között, tehát az új és a régi emberek között.
1: Igen, most pont az jutott eszembe, hogy az előző blogban beszélgettünk Nagy Ervin és Cserhalmi György kapcsán, de hogy vajon azok, akik a régi blogból, vagy a régiek közül maradhatnak, azok kapcsán majd valamelyik rendőr megszólal-e, hogy na de kérem, az elfogadhatatlan.
2: Igen, tehát...
1: Én nem tudom, na igen, érdekes. Én nem tudom, én ezt azért nyilván a különböző határidőkre tekintettel azt gondolom, hogy nem annyira könnyű gyorsítani egy eljárást, de jó, legyünk, vagy hát nem tudom.
2: Jó, azért most én nem akarok bántani senkit, de azért nagyon sokszor azért a bírók is benne vannak ebbe a sztoriba. Tehát, hogy mi az, amit megengedsz?
1: Hoppá.
2: Mi az, amit megengedsz
1: időhúzásba? Kapjuk majd a leveleket a Magyar Bírói, igen, Országos tehát, Bírói Hivataltól.
2: Azt gondolom, hogy na de ugye itt is, hogyan lehet egy szervezet úgy teljesen jó, a bíró személyében független. Tehát amikor bent van a tárgyalóteremben, ő az ura a helyzetnek. Nem lehet utasítani, nem lehet semmi, tehát ez egy normális lenne, tehát független. De azért, amikor egy olyan bizonytalan környezetben dolgozol, és meg kell felelned másoknak, az kihatással van a munkádra. Tehát pont ez kéne, hogy szakmailag legyél csak ki, ne megfelelni akarjál az előmeneteled az egyebek miatt, hanem egyszerűen végezz jól a munkádat, és hogyha ez találkozik azzal, hogy erre van fogadókészség, akkor menjél tovább. De egyébként ne attól félj, hogyha nem így döntök. Hát miért van az, hogy a másodfokú ítéletek nagy része, 99%-a állítólag ugyanaz, mint az első fok. Miért? Mert igazodsz. mert a presztízse, az imidzse, a nem tudom micsoda összetart a rendszer. Tehát én azt gondolom, hogy őket is fel kell szabadítani, és akkor nyilván működik, és nagyon sokszor, ha ők nagyon odaállnak az élére, nem nagyon lehetne elhúzni bizonyos dolgokat.
1: Mert na, ugye bíróságon
2: is vannak obstrukciók, ha lehet így mondani, az utolsó pillanatban beadott bizonyítási indítványok, stb. Tehát azért nem olyan egyszerű.
1: Ez így van. Na mindegy, meglátjuk. Most ugye van a jelenleg felállt hivatalnak. Hivatalosan hány évre választották őket?
2: Hat,
1: igen. Tehát 6 éve, na. Meglátjuk, hogy mi lesz, hogy előbb el tudnak-e végezni valamilyen feladatot, vagy csak a kis halakat viszik el vezető száron, mint a Fási Ádámnak a feleségét, vagy valamelyik nagy hal is esetleg vezető száron lesz egyszer csak el.
2: Vezetve. Igen, de ez egy nagyon érdekes kérdés, mert nincsen egyébként bosszú vágy egyébként bennem, abszolút nincsen, de nagyon szeretném látni, hogy működött a rendszer.
1: Meglátjuk, hogy mit fogunk látni, és mit nem fogunk látni, viszont még egy picit beszéljünk akkor itt a megtérésekről, ugye Leslie Mándoki kapcsán Telex írta, hogy egy ilyen interjút csináltak ugye vele, és tulajdonképpen ott kiderült, hogy sosem volt orbánista, és hogy hálás a kormányváltásért. Ő, aki egyébként az előző kurzusnak volt egy ilyen, nem tudom, tehát ilyen...
2: Hát kiemelt.
1: Kiemelt előadója, igen.
2: Hát jó, hát mondjuk végülis ez nem biztos, hogy ellentétes azzal, amit ő mond. Tehát, hogyha azt a pénzt szerette jobban azoknál, akik adták a pénzt, ez akkor még akár hiteles is lehet. Nyilván én most gonosz is lehetek adott esetben, mert most miért érdekelné a pénz, ki tudja. De lehet, hogy egyébként csak plusz figyelmet, amit így tudott magának szerezni, lehet, hogy csak ez volt az, ami feltétlenül érdekelte.
1: Számomra az érdekes egyébként, mert én láttam ilyen fideszes posztokat, ahol hát most nyilván árulózzák, meg elmondják, hogy egy hülye, és mindig is azt gondoltuk, hogy egy hülye, meg hasonlók, szóval, hogy ezen gondolkoztam, hogy azok az emberek, akik ezeket írják, azok egyébként nem gondolkodnak el azon, hogy vajon miért történik az velük egy kormányváltást követően, hogy mindenki, akit valamilyennek hittek, akit szövetségesnek hittek, azok gyakorlatilag kihátrálnak mögülük, és egyáltalán. Szóval, mert én egy picit azért elgondolkodnék azon, hogy én miért ilyen embereket vonzok magam köré.
2: Oké, de te elgondolkodsz egy olyan rendszeren, amelyik egyébként alapvetően azt gondolja, hogy mindenki megvehető. A társadalom megvehető, hiszen meg voltunk véve a rezsivel, a sapkákkal, a nem tudom, érted, hogy mit akarok
1: Értem,
2: mondani?
1: De aki így gondolkodik, az miért csodálkozik azon, hogy amikor kikerül a kezéből a kasszakulcs, akkor hello, szia,
2: nem csodálkozik, volt. Menti a menthetőt. Aha. Érted? Tehát, hogy ha ezek az emberek esetleg tényleg megvilágosodtak, az gáz. Az, hogy ők jellemtelen valakik, az nem gáz. Az attól még a rendszert összetartja. Érted, hogy mit akarok mondani?
1: Nem.
2: Hát megint? Na, tehát azt akarom mondani...
1: akarsz mondani, Tamás? Könyörgöm.
2: Azt, hogy ezeket az embereket kell értékteleníteni. Hogy eddig se számított a szavuk, csak a pénz.
1: Igen.
2: És akkor a banda együtt tud maradni, hogy nem az ideológia volt a hibás, és nem valaki rájött, hogy hazudtak neki, hanem egyszerűen kijött az, hogy most megy a másikakhoz
1: pénzé. Igen, csak ezzel nem szállsz ki a mókuskerékből, mert hogy egyébként te ugyanabban a mókuskerékben mész, hogy mi mindent jól csináltunk, semmi hibánk nincsen, és tulajdonképpen tételezzük fel, hogy visszajön a kurzus egyszer valamikor, a régi, és akkor megint ugyanezek az emberek fognak felé áramlani, mert hogy továbbra is ugyanígy gondolkodsz.
2: De a pénzről szól az egész. Tehát én tudom, hogy soha egy normális rendszerben, ahol nem segnyalás után fizetnek, nem kerestem volna ennyit, mint eddig. Most én erre teszem fel ismét, tehát az az érdekes, hogy ő ugyanúgy a pénz érdekli, nem az elvek.
1: Nyilván.
2: Csak én most ugyanúgy ezt tesz. Ezért fontos, hogy ezeket az embereket ellehetetlenítsük erkölcsileg, mert akkor a tömeg az továbbra is elhiszi, hogy az ideológiával nincs baj.
1: Értem, hogy mit mondasz, de hát na jó, mindegy, szóval ez.
2: És majd még több pénzt fogok kapni.
1: Igen.
2: Mert kitartottam.
1: Igen, de egyébként meg szerintem így az embereknek a nagy részét ezek a zanyázások, meg ilyen ellehetetlenítések, azok nem érdeklik már. Tehát, hogy most azt mondja Lentulai Krisztián, mondjuk történetesen pont az ő egyik ilyen bejegyzését láttam, hogy hát akkor Leslie Mándoki egy senki, meg hogy akkor eddig is így gondoltam, meg nem tudom én. Most őszintén, ha elérte ezzel a célját, meg azzal a típusú kommunikációval, amit eddig is csinált a Fidesz a választások előtt? Nem. Mert nem sikerült megnyerni a választást.
2: Bocsánat, ez igaz, de 16 év az nagy idő. Tehát 16 évig nem lebukni, hogy hazudsz, azért én azt gondolom, hogy ez teljesítmény. Hát nem az utolsó választást kell nézni, hanem azt kell nézni, hogy egyébként 16 évig működött. Pedig nem szabadott volna 16 évig tudni működni. És innen nézve pedig zseniális. Most nem nekem, mert azt gondolom, hogy a rossz a soha nem zseniális, hanem de teljesítményben az, akinek ez számít. Ugye az a különbség, hogy vagy a, na mindegy, a menedzser jól csinálja azt, amit csinál, aki pedig mondjuk, az pedig a jót csinálja.
1: Na.
2: Az elvi ember, na mindegy.
1: Igen. Na jó, akkor most itt lezárjuk a mai szabad pénteket, holnap jössz sétálni, jössz szűrővizsgálatokra, jössz filmet nézni, és online megosztasz mindent, lájkolsz és kommentelsz mindent, és sok pénzt gyűjtünk a Paksi Gyógyászati Központnak a Richter Egészségnapon.
2: Lehet erre nemet mondani?
1: Nem.
2: No. Nem. Szóval az élet mit hoz?
1: Hát na, figyelj, Tamás, ha nem látunk, hát közönségtalálkozót csinálunk, bárki találkozhat Strasser Tamással.
2: Igen.
1: Hozhatja a bombonokat, a virágcsokrokat.
2: Na, ettől féltem.
1: És a
2: igen.
1: Tojásokat, és a paradicsomot is.
2: Na.
1: Választhat.
2: Igen, záptojásokat és a rohadt paradicsomot. Kösz.
1: Na, ez volt a szabad péntek. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Most ezen a napon itt volt velem a stúdióban.
2: Strasser Tamás.
1: Én pedig Harmad Gabi voltam. Sziasztok, további jó rádiózást mindenkinek.
0: Ez volt a szabad péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
2: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra, vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet, hogy megvédje Európa közös határait, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a visegrádi országok Írország részvételével tartott csúcs találkozóját követő sajtótájékoztatón csütörtökön Pozsonyban. Magyar Péter azt mondta, nem brüsszelezni akar, de szerinte nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet azért, hogy megvédje Európa közös határait és a magyar határt, miközben más miniszterelnök kap 200 millió eurót az Európai Bizottságtól, mert esetleg nem végezte el a feladatát. Ez nagyon nincs rendben, ez nem jó üzenet, fogalmazott a magyar kormányfő, egyben megköszönte a cseh miniszterelnök szolidaritását ebben az ügyben. Az illegális migrációval kapcsolatban hangsúlyozta, rengeteget változott a világ, az a vélemény, amivel Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország az elején egyedül volt, most már többségi álláspont, írja az MTI. Jelentős forgalmi rendváltozásokra és útlezárásokra kell készülniük a közlekedőknek Szekszárdon szeptember 17-e és 20-a között megrendezésre kerülő szekszárdi szüreti napok miatt, adta hírül a Babits Mihály Kulturális Központ. A rendezvény előkészületei és lebonyolítása során lezárják többek között a Béla Király teret, a Szent István tér egy részét, a Bezerédi utcát, valamint a Zeneiskola és az OTP Bank közötti négy sávos útszakaszt is. A korlátozások fokozatosan lépnek életbe már szeptember 15-e kedd reggeltől, és egészen szeptember 21-e hétfő éjfélig tartanak. A Széchenyi utca egy részén csütörtök délutántól csak a megkülönböztető jelzést használó járművek, a buszok és a taxik haladhatnak át. A szombat délutáni szüreti felvonulás ideje alatt pedig további lezárásokra kell számítani a Béri Balog Ádám és a Széchenyi utca környékén. A szervezők kérik a járművezetőket, hogy a rendezvény ideje alatt fokozott figyelemmel és a kihelyezett jelzéseknek megfelelően közlekedjenek. A lezárásokkal kapcsolatosan további részletek a Babits Mihály Kulturális Központ weboldalán találhatók. Fegyveresen elkövetett garázdaságért kaptak el több helyi férfit a rendőrök Faddon, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Egy nő tett bejelentést telefonon augusztus 27-én, hogy egy több fős társaság este 9 óra előtt megjelent Faddon a Kossuth utcában a házuk előtt. A hangos beszédre figyeltek föl, majd látták, hogy az utcán 5-6 férfi van, akik karokkal ütögetik az ablakot és egy téglával be is törték. Ezután egyikük egy pisztollyal belőtt a házba. A férfiak a rendőrség kiérkezése előtt elmenekültek a helyszínről. A tolnai rendőrök másnap elfogtak egy 34 éves helyi férfit, aki elismerte, hogy gázriasztó pisztollyal lőtt be az ablakon. Néhány napon belül a másik két elkövetőt, egy 36 és egy 38 éves, szintén helyi férfit is elfogtak a rendőrök. Mindkettőjüket csoportosan fegyveresen elkövetett garázdaság büntette miatt hallgatták ki. Vallomásaik alapján két fiatalkorú fiú is volt velük akkor este. Az idősebb férfi néhány hónapon belül több hasonló bűncselekményt is elkövetett a településen. Korábban is volt büntetve erőszakos jogsértések miatt, ezért őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság el is rendelt. Társai szabadlábon várják a ügyük elbírálását. Összesen 22 alkalommal riasztották a tűzoltókat Tolna vármegyében szerdán, közölte a katasztrófa védelem. A beavatkozások többségét az erős szél okozta kármentések adták, 12 esetben kidőlt fák miatt kellett kivonulniuk a hivatásos és önkéntes egységeknek. Szárazdon a vasúti pályára, Bátaszéken pedig egy lakóház tetejére dőlt fa adott munkát a szakembereknek. A műszaki mentések mellett 8 szabadtéri tűzesethez is riasztást kaptak az egységek,

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM most sportos vizekre elvez. Ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
1: És már hozom is nektek a mai nyereményi játék kérdését, mert hogy ma is játékban vagyunk, sőt egészen vasárnapig tudtok játszani a 20 000 forintos ajándék utalványért, amit a Nike Bolt felajánl. Fogunk kisorsolni azon szerencsések között, akik velünk játszanak a Paks FM Facebook oldalán található játék posztunknál, és ha már világbajnoki játékról beszélgetünk, akkor meg szeretném kérdezni tőletek, hogy mennyire vagytok otthon a vizen. Tartsatok velünk a napokban, mert ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. A kérdésem a következő a mai napra. A C4 500 méteren kétszeres világbajnok kenu négyes melyik tagja nyert a poznani világbajnokságon C1 1000 méteren világbajnoki címet? A. Juhász István, vagy B. Fejes Dániel. A helyes megfejtéseket tehát a Paks FM Facebook oldalán található játék posztnál várom. Sok sikert kívánok nektek, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexoblock.
2: Fájdalom csillapító.
1: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
3: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
1: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Mozduljunk együtt a városért! Szeptember 12-én szombaton, az atomfutás napján Paksra érkezik a Richter Egészségváros programja. A Richter Gedeon nyerté alapadománya a Paksi Gyógyászati Központ felé 3,5 millió forint, amelyet 500 forintonként tudunk növelni, amennyiben részt veszünk egy-egy ingyenes szűrésen, tanácsadáson vagy előadáson, de a délelőtt 9 órakor a Csengei Központtól induló egészségséta háromszoros pontot ér. Az ASE sporttelepen délelőtt 9 órától délután 5 óráig egész nap szűrések, tanácsadások és színpadi programok várnak helyi fellépőkkel. A bemelegítő tornát Katus Attila vezényli, a napházi asszonya Barabás Éva, de az Egészségváros Facebook oldalán online meghallgatott előadásokkal is tudjuk növelni az adományt. Richter Egészségváros. Egészség ezreknek, milliók a paksi egészségellátásnak. Találkozzunk szeptember 12-én szombaton Pakson az ASE sporttelepen. Mozduljunk együtt a városért!

0: FM slágereivel.
1: Mennyire vagy otthon a vizen? Tarts velünk ezekben a napokban, mert ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. Figyeld a játékainkat, válaszolj helyesen a kérdéseinkre, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt a Paksi Nike Sportbolt jóvoltából. Készen állsz az evezésre? Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
0: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Ne higgy a szemednek! Az Arcade Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Arcade-ba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Arcade. Kísérletek. Illúziók.
3: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél egy új mobilt, tabletet vagy laptopot? Ne késlek egy, keres bennünket és kérdezz rá a lehetőségekre. Ne hagyd nálunk szolgáltatásainkhoz kapcsolódó készülék kedvezményed. Részletek a tart.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
4: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csívd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezési javaslatcsomagot dolgoztak ki, amelyről a végleges döntés a 2027-es költségvetés tárgyalásakor születhet meg, közölte Pósfai Gábor belügyminiszter. A tárcavezető tájékoztatása szerint a létszámhiányos ágazatban a 2008 óta változatlan illetmény alap emelését, a pótlékok növelését és preferált települési pótlék bevezetését tervezik, emellett felülvizsgálják a szolgálati lakások és albérletek támogatási rendszerét is. A miniszter elmondta, a visszaszerelés lehetőségével már több mint 1000-en élnének, és több mint 200-an már vissza is tértek a testületekhez. Pósfai Gábor beszámolt, a belügyminisztérium a háttérszervek és a kapcsolódó gazdasági társaságok átvilágításáról is, amelynek során több ügyben már feljelentést tettek. Kitért arra is, hogy a TAO támogatások felülvizsgálatával a sportfinanszírozási rendszert átalakítanák, és megtiltanák az aktív politikusok, valamint állami cégvezetők tisztségviselését a sportszövetségekben. A tárcavezető hozzátette, vizsgálják az augusztus 20-ai programsorozat közbeszerzéseit is, az eredményeket és a jövőbeni nagy világversenyek költségvetését pedig nyilvánosságra fogják hozni, írja az MTI. Megtartotta soron következő testületi ülését Paksváros önkormányzatának képviselő testülete csütörtök délután. A városvezetés mintegy 20 pontban hozott döntéseket. Több napi rendi pont kapcsolódott a város költségvetéséhez, valamint beruházásaihoz. Paks több projektjének költsége jelentősen alacsonyabb lesz, mint ahogy azt előzetesen betervezték, de lesz néhány beruházás, aminek magasabb lesz a bekerülése. A testület döntött egy új projekttel kapcsolatosan is, melynek keretében a Paksi strand egy jelentős felújításon mehet majd keresztül. Heringes Anita, Paks polgármestere a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, örül, hogy a nagymedencén kívül a többi is megújulhat.
6: Én a strandnak nagyon örülök, hogy neki tudunk állni a Pancsolómedence és az Élménymedence felújításának, mert ezek is olyan problémákat oldunk meg, amiket elég régen el kellett volna kezdeni. Például a Pancsolómedencéhez ugye muszáj lesz lábmosót kialakítanunk, mert a mostani jogszabályoknak így tudjuk megfeleltetni a Pancsolómedencét, és eleve akkor már elkezdjük úgy kialakítani a Pancsolómedencét, hogy rendes fedése is legyen, hogy a pancsolni kívánó gyermekek és a szüleik, akik a medence szélén tartózkodnak, ők is tudjanak akár árnyékos területre is behúzódni. Az új átalakításoknak köszönhetően erre lesz lehetőség. Az élménymedencénél is komolyabb átalakításokra lesz szükség, új csúszdákat kell kialakítanunk, mert a mostaniak azért már eléggé elhasználódtak. És akkor tényleg egy teljes körülön megújult strand állhat Paksváros szolgálatába, úgyhogy most ezen fogunk dolgozni a következő időszakban. Azt hittem, hogy egy strandidőszak lezárul, amikor most át tudjuk venni a nagymedencét, de nem, egy újabb kihívás van Paksváros műszaki területen dolgozó hivatali munkatársai előtt, és majd a kivitelező előtt, aki esetlegesen majd elnyeri ezt a szép feladatot, hogy ezen fogunk dolgozni a következő időszakban.
3: És most, sporthírek a Paks FM-en.
5: Mint arról már beszámoltunk, Pakson rendezték meg múlt szombaton a Morgan Court pályán az Országos Streetball Fesztivál atomvárosi állomását. 1993-ban volt az első országos Adidas Streetball Fesztivál, azóta töretlen sikerrel járja az országot nyaranként. Pakson is már 14. alkalommal állomásozott és 17 kategóriában lehetett nevezni. Kálai Éva, az országos sorozat főszervezője rádiónknak elmondta, Pakson az utánpótláskorú fiatalok körében a legnépszerűbb a streetball.
7: Idén a 7. állomása a 34. évadunknak, viszont már 12. alkalommal vagyunk itt streetballon Pakson. Ezen a különleges helyszínen, a Morgan Court pályán, viszont 2. alkalommal. Nagyon örülünk, hogy kialakult egy ilyen kültéri pálya, és mellette ilyen adottságokkal rendelkezik, mert egy igazán családias, természetközeli hangulatú rendezvényt tudunk szervezni, és nagyon örülünk, hogy az utánpótlás, a kenguru és még az óvodás, kisiskolások is ilyen nagy számban megjelentek a rendezvényen. A minden korosztály győztese sportszereket kap, sportruházatot itt a minden állomáson, és így a Paksi állomáson is, de egyúttal meghívást kapnak a szeptember 19-én a Hősök terén megrendezésre kerülő Magyar Kosárlabdázás napjára.
5: Számos paksi induló lesz ott az országos döntőben a Hősök terén Budapesten szeptember 19-én. Többek között a kenguru korosztály részeske gyorsítók elnevezésű csapata, Jantyik Milos, Frigyesi Tamás és Raut Áron, valamint az ASE 3x3-as felnőtt csapata, Krasznai Iván, Vida Máté, Turi Dávid és Szalai Milán. A paksi nebdóra, tripla és two-ball game dobó versenyben is bejutott az országos döntőbe.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez.

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM most sportos vizekre elvez. Ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. A paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
1: És már hozom is nektek a mai nyeremény játék kérdését, mert hogy ma is játékban vagyunk, sőt, egészen vasárnapig tudtok játszani a 20.000 forintos ajándék utalványért, amit a Nike Bolt felajánlásából fogunk kisorsolni. Azon szerencsések között, akik velünk játszanak, a Paks FM Facebook oldalán található játék posztunknál, és ha már világbajnoki játékról beszélgetünk, akkor megszeretném kérdezni tőletek, hogy mennyire vagytok otthon a vizet. Tartsatok velünk a napokban, mert ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. A kérdésem a következő a mai napra. A C4 500 méteren kétszeres világbajnok kenu négyes melyik tagja nyert a poznani világbajnokságon C1 1000 méteren világbajnoki címet? A. Juhász István, vagy B. Fejes Dániel. A helyes megfejtéseket tehát a Paks FM Facebook oldalán található játék posztnál várom. Sok sikert kívánok nektek, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé, és nyerd meg a 20.000 forint értékű vásárlási utalványt. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportból.
2: Paks FM.
3: Összeköt.
4: Sziasztok, én Orbán Rudi vagyok, és fogadjátok sok szeretettel a Kereszthúzat című dalomat a Paks FM slágereként.

Velünk mind a piszkos kölyök, minden lidér sztáncol. Nem izgat az életrenk számol, villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat, az égbolt meglángol. Piszkos kölyök, minden lidér sztáncol. Nem izgat az életrenk számol, villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat,

0: minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden megy.

0: FM slágereivel.
1: Mennyire vagy otthon a vizen? Tarts velünk ezekben a napokban, mert ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Polár Kristóf. Figyeld a játékainkat, válaszolj helyesen a kérdéseinkre, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt a Paksi Nike Sportbolt jóvoltából. Készen állsz az evezésre? Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paksi FM-en.
2: Kellemes napot kívánok! A mikrofonnál Tokai Róbert. Rekordévet zárhat a horvát turizmus. Idén augusztusban fordult elő először, hogy a belépő turisták száma meghaladta az 5 milliót az országban, jelentette be Tonči Glavina, turisztikai és sportminiszter. Az év első 8 hónapjában 17,5 millió vendég több mint 90 millió vendégészakát töltött el Horvátországban, ami egyaránt 1,1%-os növekedést jelent a tavalyi évhez képest. A legtöbb vendégészakát továbbra is a németek regisztrálták, a magyar turisták pedig 3 millió 700 ezer vendégészakával vették ki részüket a forgalomból. A turisztikai ágazat bevételei az első 8 hónapban elérték a 7,4 milliárd eurót, ami 17,6%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest, írja az MTI. Jelentős forgalmi rendváltozásokra és útlezárásokra kell készülniük a közlekedőknek Szekszárdon szeptember 17-e és 20-a között megrendezésre kerülő szekszárdi szüreti napok miatt, adta hírül a Babits Mihály Kulturális Központ. A rendezvény előkészületei és lebonyolítása során lezárják többek között a Béla Király teret, a Szent István tér egy részét, a Bezerédi utcát, valamint a Zeneiskola és az OTP Bank közötti négy sávos útszakaszt is. A korlátozások fokozatosan lépnek életbe már szeptember 15-e kedd reggeltől, és egészen szeptember 21-e hétfő éjfélig tartanak. A Széchenyi utca egy részén csütörtök délutántól csak a megkülönböztető jelzést használó járművek, a buszok és a taxik haladhatnak át. A szombat délutáni szüreti felvonulás ideje alatt pedig további lezárásokra kell számítani a Béri Balog Ádám és a Széchenyi utca környékén. A szervezők kérik a járművezetőket, hogy a rendezvény ideje alatt fokozott figyelemmel és a kihelyezett jelzéseknek megfelelően közlekedjenek. A lezárásokkal kapcsolatosan további részletek a Babits Mihály Kulturális Központ weboldalán találhatók. Tolna vármegye közbiztonságáért elnöki elismerésben részesült Megyiri Zsolt rendőr a lezredes, a Bonyhádi rendőrkapitányság vezetője. Az elismerést azoknak ítélik oda, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárulnak a vármegye biztonságához. Megyiri Zsolt a lezredest kimagasló szakmai munkájáért, magas színvonalú felkészültségéért és a Bonyhádi rendőrkapitányság élén végzett eredményes vezetői tevékenységéért méltatták. A megtisztelő elismerést és díszoklevelet szeptember 9-én Szekszárdon vette át Orbán Attilától, a Tolna vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnökétől, adta hírül a rendőrség.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Mint arról már beszámoltunk, Pakson rendezték meg múlt szombaton a Morgan Court pályán az Országos Streetball Fesztivál atomvárosi állomását. 1993-ban volt az első országos Adidas Streetball Fesztivál, azóta töretlen sikerrel járja az országot nyaranként. Pakson is már 14. alkalommal állomásozott és 17 kategóriában lehetett nevezni. Kálai Éva, az országos sorozat főszervezője rádiónknak elmondta, Pakson az utánpótláskorú fiatalok körében a legnépszerűbb a streetball.
3: Idén a 7. állomása a 34. évadunknak, viszont már 12. alkalommal vagyunk itt streetballon Pakson. Ezen a különleges helyszínen, a Morgan Court pályán, viszont második alkalommal. Nagyon örülünk, hogy kialakult egy ilyen kültéri pálya, és mellette ilyen adottságokkal rendelkezik, mert egy igazán családias, természetközeli hangulatú rendezvényt tudunk szervezni, és nagyon örülünk, hogy az utánpótlás, a kenguru és még az óvodás, kisiskolások is ilyen nagy számban megjelentek a rendezvényen. A minden korosztály győztese sportszereket kap, sportruházatot itt a minden állomáson, és így a Paksi állomáson is, de egyúttal meghívást kapnak a szeptember 19-én a Hősök terén megrendezésre kerülő Magyar Kosárlabdázás napjára. utcára.
2: Számos paksi induló lesz ott az országos döntőben a Hősök terén Budapesten szeptember 19-én. Többek között a Kenguru korosztály részeske gyorsítók elnevezésű csapata, Jantyik Milos, Frigyesi Tamás és Raut Áron, valamint az ASE 3x3-as felnőtt csapata, Krasznai Iván, Vida Máté, Turi Dávid és Szalai Milán. A paksi Nebdóra tripla és two-ball game dobó versenyben is bejutott az országos döntőbe.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összekötünk.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Egy újabb toplista érkezik meg hamarosan, erről azért mazsolázva néznénk néhány gyöngyszemet, és hát érdekes az eheti listában, hogy két Hugh Girldal is bekerül, az egyik a David Guettával és French Montanával közös,

0: biztosan ismerős, figyelj csak! És ha ezeket a dalokat meghallgatnád teljes egészében, és kíváncsi vagy a többi 48-ra is, akkor javaslom, találkozunk szombat délután 3-kor, és hallgassuk meg együtt a Top 50-et.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50, a Paks FM

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM most sportos vizekre elvez. Ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
1: És már hozom is nektek a mai nyereményi játék kérdését, mert hogy ma is játékban vagyunk, sőt egészen vasárnapig tudtok játszani a 20.000 forintos ajándék utalványért, amit a Nike Bolt felajánlásából fogunk kisorsolni. Azon szerencsések között, akik velünk játszanak a Paks FM Facebook oldalán található játék posztunknál, és ha már világbajnoki játékról beszélgetünk, akkor meg szeretném kérdezni tőletek, hogy mennyire vagytok otthon a vizet. Tartsatok velünk a napokban, mert ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. A kérdésem a következő a mai napra. A C4 500 méteren kétszeres világbajnok kenu négyes melyik tagja nyert a poznani világbajnokságon C1 1000 méteren világbajnoki címet? A. Juhász István, vagy B. Fejes Dániel. A helyes megfejtéseket tehát a Paks FM Facebook oldalán található játék posztnál várom. Sok sikert kívánok nektek, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé, és nyerd meg a 20.000 forint értékű vásárlási utalványt. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
2: Paks FM. Összeköt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet, hogy megvédje Európa közös határait, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Visegrádi országok Írország részvételével tartott csúcs találkozóját követő sajtótájékoztatón csütörtökön Pozsonyban. Magyar Péter azt mondta, nem brüsszelezni akar, de szerinte nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet azért, hogy megvédje Európa közös határait és a magyar határt, miközben más miniszterelnök kap 200 millió eurót az Európai Bizottságtól, mert esetleg nem végezte el a feladatát. Ez nagyon nincs rendben, ez nem jó üzenet, fogalmazott a magyar kormányfő, egyben megköszönte a cseh miniszterelnök szolidaritását ebben az ügyben. Az illegális migrációval kapcsolatban hangsúlyozta, rengeteget változott a világ, az a vélemény, amivel Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország az elején egyedül volt, most már többségi álláspont, írja az MTI. Megtartotta soron következő testületi ülését Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete csütörtök délután. A városvezetés mintegy 20 pontban hozott döntéseket. Több napi rendi pont kapcsolódott a város költségvetéséhez, valamint beruházásaihoz. Paks több projektjének költsége jelentősen alacsonyabb lesz, mint ahogy azt előzetesen betervezték, de lesz néhány beruházás, aminek magasabb lesz a bekerülése. A testület döntött egy új projekttel kapcsolatosan is, melynek keretében a paksi strand egy jelentős felújításon mehet majd keresztül. Heringes Anita, Paks polgármestere a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, örül, hogy a nagymedencén kívül a többi is megújulhat.
2: Én a strandnak nagyon örülök, hogy neki tudunk állni a Pancsolómedence és az Élménymedence felújításának, mert ezek is olyan problémákat oldunk meg, amiket elég régen el kellett volna kezdeni. Például a Pancsolómedencéhez ugye muszáj lesz lábmosót kialakítanunk, mert a mostani jogszabályoknak így tudjuk megfeleltetni a Pancsolómedencét, és eleve akkor már elkezdjük úgy kialakítani a Pancsolómedencét, hogy rendes fedése is legyen, hogy a pancsolni kívánó gyermekek és a szüleik, akik a medence szélén tartózkodnak, ők is tudjanak akár árnyékos területre is behúzódni. Az új átalakításoknak köszönhetően erre lesz lehetőség. Az Élménymedencénél is komolyabb átalakításokra lesz szükség, új csúszdákat kell kialakítanunk, mert a mostaniak azért már eléggé elhasználódtak. És akkor tényleg egy teljes körülön megújult strand állhat Paksváros szolgálatába, úgyhogy most ezen fogunk dolgozni a következő időszakban. Azt hittem, hogy egy strand időszak lezárul, amikor most át tudjuk venni a nagymedencét, de nem, egy újabb kihívás van Paksváros műszaki területen dolgozó hivatali munkatársai előtt, és majd a kivitelező előtt, aki esetlegesen majd elnyeri ezt a szép feladatot, úgyhogy ezen fogunk dolgozni a következő időszakban.
1: Fegyveresen elkövetett garázdaságért kaptak el több helyi férfit a rendőrök Faddon, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Egy nő tett bejelentést telefonon augusztus 27-én, hogy egy több fős társaság este 9 óra előtt megjelent Faddon a Kossuth utcában a házuk előtt. A hangos beszédre figyeltek föl, majd látták, hogy az utcán 5-6 férfi van, akik karokkal ütögetik az ablakot és egy téglával be is törték. Ezután egyikük egy pisztollyal belőtt a házba. A férfiak a rendőrség kiérkezése előtt elmenekültek a helyszínről. A tolnai rendőrök másnap elfogtak egy 34 éves helyi férfit, aki elismerte, hogy gázriasztó pisztollyal lőtt be az ablakon. Néhány napon belül a másik két elkövetőt, egy 36 és egy 38 éves, szintén helyi férfit is elfogtak a rendőrök. Mindkettőjüket csoportosan fegyveresen elkövetett garázdaság büntette miatt hallgatták ki. Vallomásaik alapján két fiatalkorú fiú is volt velük akkor este. Az idősebb férfi néhány hónapon belül több hasonló bűncselekményt is elkövetett a településen. Korábban is volt büntetve erőszakos jogsértések miatt, ezért őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság el is rendelt. Társai szabadlábon várják a ügyük elbírálását.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Mozduljunk együtt a városért! Szeptember 12-én szombaton az atomfutás napján Paksra érkezik a Richter Egészségváros programja. A Richter Gedeon nyerté alapadománya a Paksi Gyógyászati Központ felé 3,5 millió forint, amelyet 500 forintonként tudunk növelni, amennyiben részt veszünk egy-egy ingyenes szűrésen, tanácsadáson vagy előadáson, de a délelőtt 9 órakor a Csengei Központtól induló egészségséta háromszoros pontot ér. Az ASE sporttelepen délelőtt 9 órától délután 5 óráig egész nap szűrések, tanácsadások és színpadi programok várnak helyi fellépőkkel. A bemelegítő tornát Katus Attila vezényli. A napházi asszonya Barabás Éva, de az Egészségváros Facebook oldalán online meghallgatott előadásokkal is tudjuk növelni az adományt. Richter Egészségváros. Egészség ezreknek, milliók a paksi egészségellátásnak. Találkozzunk szeptember 12-én szombaton Pakson az ASE sporttelepen. Mozduljunk együtt a városért!

mindenkinek van egy álma, az enyém nem te lettél, hogy nem öntem.

0: Star Portréval. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezési javaslatcsomagot dolgoztak ki, amelyről a végleges döntés a 2027-es költségvetés tárgyalásakor születhet meg, közölte Pósfai Gábor belügyminiszter. A tárcavezető tájékoztatása szerint a létszámhiányos ágazatban a 2008 óta változatlan illetmény alapemelését, a pótlékok növelését és preferált települési pótlék bevezetését tervezik, emellett felülvizsgálják a szolgálati lakások és albérletek támogatási rendszerét is. A miniszter elmondta, a visszaszerelés lehetőségével már több mint 1000-en élnének, és több mint 200-an már vissza is tértek a testületekhez. Pósfai Gábor beszámolt, a belügyminisztérium a háttérszervek és a kapcsolódó gazdasági társaságok átvilágításáról is, amelynek során több ügyben már feljelentést tettek. Kitért arra is, hogy a TAO támogatások felülvizsgálatával a sportfinanszírozási rendszert átalakítanák, és megtiltanák az aktív politikusok, valamint állami cégvezetők tisztségviselését a sportszövetségekben. A tárcavezető hozzátette, vizsgálják az augusztus 20-ai programsorozat közbeszerzéseit is, az eredményeket és a jövőbeni nagy világversenyek költségvetését pedig nyilvánosságra fogják hozni, írja az MTI. Jelentős forgalmi rendváltozásokra és útlezárásokra kell készülniük a közlekedőknek Szekszárdon szeptember 17-e és 20-a között megrendezésre kerülő szekszárdi szüreti napok miatt, adta hírül a Babits Mihály Kulturális Központ. A rendezvény előkészületei és lebonyolítása során lezárják többek között a Béla Király teret, a Szent István tér egy részét, a Bezerédi utcát, valamint a Zeneiskola és az OTP Bank közötti négy sávos útszakaszt is. A korlátozások fokozatosan lépnek életbe már szeptember 15-e kedd reggeltől, és egészen szeptember 21-e hétfő éjfélig tartanak. A Széchenyi utca egy részén csütörtök délutántól csak a megkülönböztető jelzést használó járművek, a buszok és a taxik haladhatnak át. A szombat délutáni szüreti felvonulás ideje alatt pedig további lezárásokra kell számítani a Béri Balog Ádám és a Széchenyi utca környékén. A szervezők kérik a járművezetőket, hogy a rendezvény ideje alatt fokozott figyelemmel és a kihelyezett jelzéseknek megfelelően közlekedjenek. A lezárásokkal kapcsolatosan további részletek a Babits Mihály Kulturális Központ weboldalán találhatók. Tolna vármegye közbiztonságáért elnöki elismerésben részesült Megyéri Zsolt rendőr a lezredes, a Bonyhádi rendőrkapitányság vezetője. Az elismerést azoknak ítélik oda, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárulnak a vármegye biztonságához. Megyéri Zsolt a lezredest kimagasló szakmai munkájáért, magas színvonalú felkészültségéért és a Bonyhádi rendőrkapitányság élén végzett eredményes vezetői tevékenységéért méltatták. A megtisztelő elismerést és díszoklevelet szeptember 9-én Szekszárdon vette át Orbán Attilától, a Tolna vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnökétől, adta hírül a rendőrség. Összesen 22 alkalommal riasztották a tűzoltókat Tolna vármegyében szerdán, közölte a katasztrófa védelem. A beavatkozások többségét az erős szél okozta kármentések adták, 12 esetben kidőlt fák miatt kellett kivonulniuk a hivatásos és önkéntes egységeknek. Szárazdon a vasúti pályára, Bátaszéken pedig egy lakóház tetejére dőlt fa adott munkát a szakembereknek. A műszaki mentések mellett 8 szabadtéri tűzesethez is riasztást kaptak az egységek. Szálkán 1 hektáron erdő és annak ajnövényzete égett, míg Simontorján avar és kommunális hulladék gyulladt ki. Utóbbi helyszínen egy személyautó is teljesen kiégett, de személyisérülés szerencsére egyik esetben sem történt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Paksfm. Összekötve.

0: Sportré most következik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Amikor adódik egy olyan helyzet, ami szerinted egyáltalán nem vicces, de mások körülötted egyszerűen mindenki nevet, akkor téged elkap a nevetés, és sodrósz te is, vagy pedig inkább megmaradsz lévius, és figyelgeted, hogy hát ez igazából ez nagyon nem vicces, amin itt most mindenki nevet.
3: Jó, hát attól függ, tehát hogyha valami humoros akar lenni, nem bánt senkit, és nálam nem üti meg a nevetési szintet, és mindenki megszakad, akkor nyilván én is mosolygok, de ez egy ilyen udvariassági dolog. Látsz. De ha mondjuk bántás ér valakit, amit valaki viccesnek, vagy minden jelenlévő viccesnek tartja, igen. Az, hogy mondjuk gúnytűznek valaki,

0: Az biztos, hogy nem fogok nevetni velük, se illemből, semmiért. Inkább az dühöt vált ki belőlem.
1: Szóvá teszed?
0: Biztosan.
1: Mondjuk úgy, hogy ti ezen nevettek?
0: Nem, hát az a minimum, hogy ezt mondom, hogy ti ezen nevettek, biztos, hogy tovább mennék. Biztos, hogy tovább mennék.
2: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
0: Biztos, hogy tovább mennék.
2: Hajdú Klára, énekesnő.
3: Amikor még mondjuk tinédzser korunkban, vagy 20-as éveimben, amikor még itt szeretnénk tartozni valahová, akkor lehet, hogy ezen nevetünk, és úgy teszünk, mintha vicces lenne, csak azért, hogy elfogadjon az a közösség. És aztán nyilván, ahogy kialakul az embernek az egyénisége, meg már nem feltétlen sodródik az árral, vagy akar minden áron tartozni valahová, akkor azért lehet, hogy felvállalja ezt, hogy ez inkább ciki, mint hogy vicces lenne. De bántani ezért nem bántok senkit, hogyha valakinek mondjuk nincs humorérzéke, vagy nem jók a poénok, amiket szór. Nem jók a poénok. Ha vannak, mit tudom, egy többen, és egyet kipécézve, így nagyon gúnyosan kinevetik, de úgy, hogy ez szerintem egy kicsit ilyen szándékos is, mert sokan ezzel leplezik a saját zavarukat. Igen. Hogy azzal mutatják magukat erősnek, hogy bántanak így másokat, mert ezt mondjuk nem csípem.
1: De véletlenül is egyébként tényleg bele tud keveredni az ember, hogy mindenki nevet, ahogy mondod, és a közösséghez tartozás élmény, hogy akkor véletlenül belekeveredik az ember is, hogy már te is nevetsz.
3: Igen.
1: De akkor most már azt mondod, hogy most már vagy annyira Klára.
3: Azt gondolom, hogy most már megérettem arra, hogy így ne feltétlen tartozzak csak azért egy ilyen csapathoz, akik így nevetnek másokon, vagy akik minden áron akarnak valami vicceset mondani.
2: Takács Nikolász, előadó művész.
4: Hogyha valaki mesél. Vicceset, vicces a sztori, mit tudom én, a maga módján.
1: Hát a maga módján.
4: Mondjuk nem annyira, akkor én nevetek, lehet, hogy nem annyira intenzív és hosszú az a fajta nevetés, de nem fogok dacolni a tömeggel.
1: Egyébként pedig most gondoltam csak bele abba, amit mondtál, hogy tulajdonképpen a nevetés is tud nevetést kiváltani. Tehát, ha összejön egy társaság, akik nevetnek, akkor te már csak azért is nevetsz, mert te is örülsz annak, hogy de jó, nevetnek, és a nevetésük miatt is nevetsz.
4: Nekem ez megy, igen.
1: Hát, vannak egyébként, nem tudom, vannak-e most is, de én hallottam már olyan csoportokról, akik összejárnak, direkt hangosan elkezdenek nevetni, hogy aztán a többiek is bekapcsolódjanak.
4: Ez érdekes.
5: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk. Paks FM.

0: FM.
1: Box FM.
2: A Star Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
3: Keleti Andrea, táncművész.
4: Az én életemben én azt gondolom, hogy az én mosolyom, az én nevetésem az egy kicsit a védjegyem is. Tehát, hogy én a napnak a jelentős részét munkával töltöm, és hogyha ezt nem egyedül teszem, hanem valaki van, akkor ott azért biztos, hogy miután megbeszéltük a fontos dolgokat, akkor utána biztos, hogy valami könnyebb témára váltunk és nevetünk, vagy például a tánciskola. Tehát, hogy azért jönnek oda hozzánk az emberek, mert a nevetős Keleti Andrához szívesen csatlakoznak, és akkor azért maradnak ott, mert kiderül, hogy ő tényleg nevetős, és hogy ott van egy jó hangulat végig.
5: És akkor tulajdonképpen van benned egy olyan vágy is, hogy mindig a másik embert megnevettetni?
4: Nem feltétlen nevettetni.
5: Tehát, hogy kedvre, hangulni?
4: De egyébként gyakran mondom a kollégáknak, hogy a mi szakmánk az, pirosor és a bohóc. Tehát, hogy azért jönnek hozzánk az emberek, hogy jó kedvre derüljenek. Tehát a nevetés nem mint jaj, de vicces voltál, hanem hogy sugárzod egy kicsit ezt a pozitív gondolkodást, ezt a pozitív energiát és a jó kedvet. Tehát, hogy jó érzés vele lenni.
5: Az előbb majdnem megkérdeztem a bohócot egyébként, de most mondod magadtól, te szereted a bohócokat? Van, de tényleg igazi? Tehát fel is teszed néha viccelődni?
4: Fel nem teszem, de egy volt egy időszak az életemnek, hogy hordtam a ridikülömben magamnak, hogy emlékeztessem magam, hogy én vagyok, aki erre, ez a hivatás.
5: Vagy titkon készültél valamire, hogyha eljön az a szituáció, akkor felteszed?
4: Próbálkoztunk egyébként, tehát amikor még a tánciskolánk arra a pontra jutott, hogy csináltunk ilyen családi napokat, amikor, hogy becsalogassuk a felnőtteket meg a gyerekeket, és akkor kitaláltuk a kis kolléganőkkel, hogy mi lányok, mi bohócnak öltözünk. Mert hát egy óvodás, hogy fog örülni ennek, hogy helyes bohóclányok táncolnak velük, és akkor sokkal könnyebb lesz őket fölállítani, és akkor ott 60 gyerek együtt táncol, és hú, de mókás lesz.
5: Sikerült.
4: És képzeld, hogy a gyerekek legnagyobb része még a bájos lánybohócoktól is fél.
5: Na látod, ez az. Igen. Sokan félnek a bohócoktól.
4: Pedig helyesek voltunk, tehát kis cofot raktunk, órunk volt, ceplősek voltunk, csodaszép színes ruhákkal, virágokkal. Félnek a bohócoktól,
5: valamitől a gyerekek.
4: Szerintem helyesek voltunk.
5: Mindenki elmenekült aznak?
4: Nem, nyilván nem mindenki menekül el, de hogy ezt meg kellett tapasztaljuk, hogy a gyerekkorán nincsen piros orrú bohóc.
2: Ez a Star Portré. Hamarosan folytatjuk.
0: Paks FM.

0: Fox FM.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Van benned olyan vágy, amikor összetalálkozol emberekkel, hogy megnevettesd őket?
3: Ez gyakori, igen. Vagy jó kedvre deríteni őket. Sőt, azt mondhatnám, hogy ilyen alapattitűdöm.
0: Varga Livius.
3: Most az ilyen üres jópofáskodásról leszoktam már, meg nem tudom milyen, hogy mondják ezt a presszóhősködésről. De ha valakiben azt látom, hogy van egy vevő mondjuk egy humorra, teszel egy enyhén szarkasztikus megjegyzést, vagy valamiben egy kicsit cinikus vagy önmagaddal, és neki akkor az bejön, az biztos, hogy az nekem örömet okoz, és akaratlanul is ismételni fogom azt a stílusú poént, vagy ilyesmi. Tehát ez bennem van egy ilyen hajtóerő. A szórakoztatás vágya, de hát úgy mondjam, ösztönösen is, meg a szakma szerint is a szórakoztatás az egyik szakterületem, vagy az egyik oszlopa az én foglalkozásomnak.
2: Direkt nevettetni szoktad magad?
4: Szerintem ez egy természetes történet, hogy akár egy ilyen tudatos lépés, hogy na most akkor elkalandozok a vicces videókhoz, és akkor azokat nézegetem.
2: Szoktad?
4: Szoktam is, kapom is folyamatosan őket, kedves barátaim ezekkel ellátnak. Rengeteg van a világhálón.
2: Hát persze, csak biztos van, aki meg se kapja, meg se nézi, de te például az az ember vagy, aki tudja,
4: hát, hogy... Látod, szerencsés vagyok, hogy...
2: Igen, neked küldik is.
4: Küldik, nem is kell keresni.
2: Nikolasznak kell küldeni, mert ő szereti, és te tényleg szereted is.
4: Nem mindegyiket, de azért van egyfajta humor, amit szeretek.
2: És mi a helyzet a kinevetéssel? Te akár gyermekként bármikor az életben éltél már meg olyat, hogy valami miatt kinevettek?
4: Hogy konkrétan kinevetés volt-e, lehet, hogy az volt. Én nekem nagyon-nagyon magas szoprán hangom volt gyerekkoromban, és nagyon korán kezdtem el énekelni. És hát ugye az összes tanárnéni azt nagyon-nagyon szerette ezt a fajta történetet bennem, hogy hát itt van a srác, aki énekel, mindent is énekeljen ő az összes eseményen, és hát tudom, hogy már az akkor kialakulóban lévő alfahím osztálytársaim nem mindenki szerette a zenét, és nem mindenki szerette az éneklést, és egy srác, ha énekelt, akkor nem feltétlenül volt az mindig menő. Uh-huh. Egy kortól szerintem nagyon menő, amikor rájössz, hogy ez egy eszköz tud lenni, és ez egy tök pozitívum. De vannak szerintem olyan évek, amikor ezt nem így éled meg. Nekem is volt ilyen, pont emiatt, mert magas hangom volt, népdalokat énekeltem, népdalokat is. És volt, hogy a srácok azért gúnyolódtak emiatt velem.
0: Hajdú Klára, énekesnő.
5: Hát erről mesélhetnék, hiszen én is tanítok, és sok olyan gyerek van, aki nagyon-nagyon frusztrált. Vagy akinek egyszer azt mondták, hogy te ne énekeljél, és kórusba ezért nem mer elmenni, ezért nem mer énekórán énekelni, mert egy valaki egyszer azt mondta, hogy nem jó. Ha sokan mondják, azon már érdemes elgondolkodni, hogy nem biztos, hogy a világ a hülye, lehet, hogy tényleg nincsen hallásod, de hogy nagyon mély sebeket tud ez okozni valakiben, hogyha kinevetik.
2: Egyetlen egy mondat, vagy egy kinevetés.
5: Igen.
1: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Manx FM.
1: A Sztárportré most folytatódik.
2: Hajdú Klára énekesnő.
3: Sírva nevetni, vagy nevetve sírni?
4: Szerintem inkább sírásból induló nevetés.
3: Sírásból nevetés.
4: Az, hogyha így valaki mondjuk közben felvidít, vagy megpróbál, tehát nem, mondjuk a párom is szokott ilyet, hogy megpróbál felvidítani. Úgyhogy olyan inkább előfordul, hogy abból így, vagy az ember rájön, hogy ez nem is annyira fontos, vagy ezen most miért idegesítem magam, és akkor egyszer csak elkezd nevetni.
3: És megtörténik, és ha azt a pontot megvizsgáljuk, hogy amikor átvált a sírásból a nevetésbe, hogyha pont azon a ponton vagy, és ha megnézzük visszafelé, hogy amikor a nevetésből az ember könnyekig nevet.
4: Hát olyan van, hogy könnyekig nevet, de olyan, hogy szokott? Igazából sírás lenne, tehát hogy a váltás az inkább fordítva van. De volt egyébként, most, hogy mondod ilyen. Az egyik, amire nagyon emlékszem, az a zeneakadémiás felvételim volt, mert előző éjjel én akkor a Balázs Elemér Grupban már énekesnő voltam, és egy nagy fesztiválon játszottunk, és visszajöttem, és másnap nekem ott kellett lennem 8-tól
3: reggel.
4: X-ig, igen, és akkor sorra kerültem, leénekeltem az enyémet, de az a várakozás, mire mindenki végig énekli az övét. Voltunk vagy 30-an vagy 40-en, akik eljutottunk az éneklésig. És aztán vártuk azt a pillanatot, hogy kitegyék a fali újságra a neveket. És amikor megláttam az első helyen a nevemet kiírva, akkor tényleg kiszakadt belőlem a sírás örömömben. Én nyilván megkönnyebbültem, mert azért erre éveket készültem, hogy ott lehessek. És azért ott egy ilyen nagyon furcsa állapotba kerültem.
1: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
0: Fox FM. Összeköt.

0: Ez a Paks FM.
1: A Sztárportré most folytatódik.
2: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
3: Érdekes, mert ugye azt a maga a pszichológia tudománya rég földerítette már, hogy a sírásnak meg a nevetésnek a fiziológiai megnyilvánulásai azok 90%-ig vagy még talán többen azonosak. A pulzusod, a verejtékezésed, a pupillád, a légzésed, a nyált, tehát a fiziológia, tehát a testtel kapcsolatos dolgok, igen. Még a rekeszizom mozgás is ugyanaz. Szinte, mintha csak a címke lenne más. Az meg a tudat mélyen van.
4: És főleg a kettőből néha átmegy, tehát néha neked is volt már.
3: Ugye, hogy megy, igen.
4: Na,
3: igen.
4: Tehát, hogy egyikből átmész a másikba, a másikból az egyikbe volt, vagy van néha ilyen átmeneted, hogy...
3: Mondjuk temetésen röhögögölcs.
4: Hát jó, hát lehet éppen.
3: Az milyen kellemetlen. De erről nem beszélhetek. Át lehet tenni sírásba. A nevetés az pedig egy... automatikusan kicsalja a könnyeket egy idő után, nem?
4: Hát nem tudom, nem mindenki.
3: Neked nem? Szerintem.
4: Hát én magamról el tudom képzelni azt, amikor egyikből a másikból hullámzóan.
3: Az a klasszikus sírva röhögés, az nálam sokszor megtörtént. Tehát, hogy az pusztító röhögés.
4: Kacagsz, potyog a
3: könny. Potyog a könnye, ahogy
4: de
3: kell.
4: De az nem az, szerintem, mert igazából ott csak nevetsz. Én arra a fajta nevetésből sírásra gondolok, amikor valaminek nagyon-nagyon örülsz, boldog vagy, és a fáradtságtól pedig az az egész eddigi nagy folyamatnak a fáradtsága pedig átmegy egy kicsit sírásba is, de közben örülsz, de közben a fáradtságtól mondjuk sírsz is egyben, és minden jön ki egyszer. Nem?
3: Nem, de láttam már ilyet. Filmben.
4: Na.
3: Egyszer terápiában is. Na, mit szóltam?
4: Ja, hát. De van ilyen.
3: Igen, tudom. Nálam a feszültségből, én nem emlékszem, hogy ilyen nagy feszültségből nevetés vagy sírás jött volna ki. A megfeszített munka után, amikor megoldódnak a dolgok.
4: Igen.
3: Nagy üdvrivalgás vagy kiáltás, ilyenre emlékszem. De röhögögött se nem.
4: Nem. Viszont akkor fordítva, ugye, vagy hogy te sírásból tudsz nevetni?
3: Igen, többször hogy, volt, persze.
4: Hogy megnyugtatnak, vagy felnevetni?
3: A legutóbb nagyon jó barátomat vesztettem el, és a temetésen többször volt az, hogy azért, hogy ne hogy folytában zokogva beszéljek, mert én voltam ott egy kicsit egy ilyen ceremónia vezető is, és egy csomószor humort kellett beletennem, hogy tudjak nevetni, ne zokogva beszélni, eleve tudjak beszélni, mondjuk mikrofonban, meg ilyenek, magán beszélgetésekben ugye, ami van a tor során, mindenkivel egy kicsit beszélgettem, állandóan jött a sírás, vagy a másikban volt sírás, és akkor tettem át nevetésbe, oldottam meg egy vicces történettel, és oldottam a dolgot. Ott is abban a szituációban ez természetesen nem volt szentségtörés, hanem mindenki akart jókedvvel is emlékezni a közös barátunkra.
1: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
0: Paks FM.
5: Paks FM.

0: Paks FM.
1: A Sztárportré most folytatódik.
2: Takács Nikolasz.
3: Valahogy mindig megijedek attól, amikor nagyon-nagyon nagy az öröm, vagy nagyon nagy a boldogság, mert cseng a fülemben az a mondat, hogy majd sírás lesz a vége.
4: De hát ezt csak gyerekként mondták nekünk a szülők. Hogy...
3: Igen. És ez annyira belénk van kódolva, hogy én nem azt mondom, hogy nem tudom megélni az örömöt, vagy a boldogságot, de már egy pici kis szorongás talán ott van tudat alatt, hogy most majd sírás lesz, vagy egy tragédia lesz a következő.
4: Hát tulajdonképpen sírva megszülettünk. Már önmagában a születés azt mondjuk egy öröm, persze sírás lesz a vége, mert ki fogunk lépni, tehát mindenképpen sírás lesz a vége, nem?
3: Én bízom benne, hogy az a fajta sírás lesz, ami az örök boldogsághoz fog majd vezetni.
2: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
5: Arra emlékszem, hogy amikor a Brian életét meg a gyaloggalopot néztük először, akkor végig szakadtunk a röhögéstől, ugye így fogalmaztuk meg. Az egy görcs volt, az egyik görcsből a másikba estünk. Poénokról maradtunk le, mert az előzőn még... De ez is egy olyan dolog, hogy az egy abszolút humorra való első találkozás volt. Taroló, pusztító. De a 27-e, amikor találkozol, hiába más a téma, nem lesz rád olyan hatással.
4: Más lett az igényed.
5: Más lesz az igényed, igen, ezt nyugodtan mondhatom, az enyém is más lett. Uh-huh. És maga a jókedv, meg a vidámság, meg a derű, ezek viszont nagyon közel állnak egymáshoz. Tehát, hogy reggel szívesen ébredek, és tehát rengeteg olyan öröm van az életben, amitől derűs vagyok. Röhögőgörcs, de rég kaptam röhögőgörcsöt. Ez szerintem az iskolában volt nekem, még talán az egyetemen is. Az egyetemen még volt.
4: Röhögőgörcs.
5: Van egy színész történet erről, hogy színész csoport volt, valaki valamit mondott a faluban, és a színész csoport vezetője. Felröhögtek a színészek, és nagyon kínos lett, mert ez nagyon rosszul esett a falusiaknak. És akkor ugye a fogai között mondta, hogy tedd a sírásba! Mint színészi eszköz, azt az energiát át tudta tenni sírásba.
4: Jó ötlet.
5: Hangos zokogásban tört ki a színésznő, mert elkezdett valakit kinegetvetni. Azt hiszem, a Major Tamásról van ez a sztori, hogy ő mondta át a színésznőnek, a társulatának, hogy tedd a sírásba, mielőtt meglincselik őket.
1: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
0: Köszönjük a figyelmet!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Paks FM. Összeköt.

0: Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Azt láttuk, hogy valamennyi feljelentés, ami a korábbi kormány intézkedései, nerlovagok, stb. Kapcsán esetleg elindultak, azok elég gyorsan megfeneklettek. Tehát ez ugye adott esetben feltételezi azt, hogy most egy új rendszerben egy ilyen hivatal talán ügyesebben fog. Tehát ez egy gesztus.
2: De akkor azt gondolod, tehát, hogy mondjuk a rendőrségen belül működő vagyonvisszaszerzési szervezeti egység, az jelenleg is olyan emberekkel van tele, akiken ez megbukna? Ezért
1: nem
2: van szükség.
1: Jó, de akkor miért van szükség? Ezekkel dolgoznak.
2: Hanem mi kell?
1: Hát kis halakkal, középhalakkal.
2: Ja, értem. De most
1: olyan
2: akkor...
1: halakkal, akik udva voltak a nagy halakkal.
2: Várjál, és akkor most hogy lesz, hogy a vagyonvisszaszerzési hivatal, amit most létrehoztak majd, az akkor az alapján ez egy kis hal, nagy hal. Jó, akkor ez a te ügyed lesz.
1: Igen, azt gondolom,
2: lesz
1: hogy a fókusz...
2: az ügyelosztás lényeg.
1: Szerintem a fókusz, igen.
0: Szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Rekordévet zárhat a horvát turizmus. Idén augusztusban fordult elő először, hogy a belépő turisták száma meghaladta az 5 milliót az országban, jelentette be Tonci Glavina, turisztikai és sportminiszter. Az év első 8 hónapjában 17,5 millió vendég több mint 90 millió vendégészakát töltött el Horvátországban, ami egyaránt 1,1%-os növekedést jelent a tavalyi évhez képest. A legtöbb vendégészakát továbbra is a németek regisztrálták, a magyar turisták pedig 3 millió 700 ezer vendégészakával vették ki részüket a forgalomból. A turisztikai ágazat bevételei az első 8 hónapban elérték a 7,4 milliárd eurót, ami 17,6%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest, írja az MTI. Jelentős forgalmi rendváltozásokra és útlezárásokra kell készülniük a közlekedőknek Szekszárdon szeptember 17-e és 20-a között megrendezésre kerülő szekszárdi szüreti napok miatt, adta hírül a Babits Mihály Kulturális Központ. A rendezvény előkészületei és lebonyolítása során lezárják többek között a Béla Király teret, a Szent István tér egy részét, a Bezerédi utcát, valamint a Zeneiskola és az OTP Bank közötti négy sávos útszakaszt is. A korlátozások fokozatosan lépnek életbe már szeptember 15-e kedd reggeltől, és egészen szeptember 21-e hétfő éjfélig tartanak. A Széchenyi utca egy részén csütörtök délutántól csak a megkülönböztető jelzést használó járművek, a buszok és a taxik haladhatnak át. A szombat délutáni szüreti felvonulás ideje alatt pedig további lezárásokra kell számítani a Béri Balog Ádám és a Széchenyi utca környékén. A szervezők kérik a járművezetőket, hogy a rendezvény ideje alatt fokozott figyelemmel és a kihelyezett jelzéseknek megfelelően közlekedjenek. A lezárásokkal kapcsolatosan további részletek a Babits Mihály Kulturális Központ weboldalán találhatók. Tolna vármegye közbiztonságáért elnöki elismerésben részesült Megyéri Zsolt rendőr a lezredes, a Bonyhádi rendőrkapitányság vezetője. Az elismerést azoknak ítélik oda, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárulnak a vármegye biztonságához. Megyéri Zsolt a lezredest kimagasló szakmai munkájáért, magas színvonalú felkészültségéért és a Bonyhádi rendőrkapitányság élén végzett eredményes vezetői tevékenységéért méltatták. A megtisztelő elismerést és díszoklevelet szeptember 9-én Szekszárdon vette át Orbán Attilától, a Tolna vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnökétől, adta hírül a rendőrség.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Mint arról már beszámoltunk, Pakson rendezték meg múlt szombaton a Morgan Court pályán az Országos Streetball Fesztivál atomvárosi állomását. 1993-ban volt az első országos Adidas Streetball Fesztivál, azóta töretlen sikerrel járja az országot nyaranként. Pakson is már 14. alkalommal állomásozott és 17 kategóriában lehetett nevezni. Kálai Éva, az országos sorozat főszervezője rádiónknak elmondta, Pakson az utánpótláskorú fiatalok körében a legnépszerűbb a streetball.
4: Idén a 7. állomása a 34. évadunknak, viszont már 12. alkalommal vagyunk itt streetballon Pakson. Ezen a különleges helyszínen, a Morgan Court pályán, viszont második alkalommal. Nagyon örülünk, hogy kialakult egy ilyen ilyen kültéri pálya és mellette ilyen adottságokkal rendelkezik, mert egy igazán családias, természetközeli hangulatú rendezvényt tudunk szervezni, és nagyon örülünk, hogy az utánpótlás, a kenguru és még az óvodás, kisiskolások is ilyen nagy számban megjelentek a rendezvényen. A minden korosztály győztese sportszereket kap, sportruházatot itt a minden állomáson és így a Paksi állomáson is, de egyúttal meghívást kapnak a szeptember 19-én a Hősök terén megrendezésre kerülő Magyar Kosárlabdázás napjára.
3: Számos paksi induló lesz ott az országos döntőben a Hősök terén Budapesten szeptember 19-én. Többek között a kenguru korosztály részeske gyorsítók elnevezésű csapata Jantyik Milos, Frigyesi Tamás és Raut Áron, valamint az ASE 3x3-as felnőtt csapata Krasznai Iván, Vida Máté, Turi Dávid és Szalai Milán. A paksi nebdóra tripla és two-ball game dobó versenyben is bejutott az országos döntőbe.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
5: Paksfm.
0: Paksfm.
5: Összeköt.
0: Paksfm.

0: Box FM.
1: Összeköt.
2: Legközelebb hagyom, hogy amit magamban mind megfojthatok, az a szívemben ne hagyjon nyomot, és ha elgurult, hadd menjen nagyon, elé senki ne álljon az úton, mert csak magamnak hazudhatok. Én az életet szeretem nagyon,

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: Hírek a Paks FM-en.
2: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet, hogy megvédje Európa közös határait, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Visegrádi országok Írország részvételével tartott csúcs találkozóját követő sajtótájékoztatón csütörtökön Pozsonyban. Magyar Péter azt mondta, nem brüsszelezni akar, de szerinte nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet azért, hogy megvédje Európa közös határait és a magyar határt, miközben más miniszterelnök kap 200 millió eurót az Európai Bizottságtól, mert esetleg nem végezte el a feladatát. Ez nagyon nincs rendben, ez nem jó üzenet, fogalmazott a magyar kormányfő, egyben megköszönte a cseh miniszterelnök szolidaritását ebben az ügyben. Az illegális migrációval kapcsolatban hangsúlyozta, rengeteget változott a világ, az a vélemény, amivel Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország az elején egyedül volt, most már többségi álláspont, írja az MTI. Megtartotta soron következő testületi ülését Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete csütörtök délután. A városvezetés mintegy 20 pontban hozott döntéseket. Több napi rendi pont kapcsolódott a város költségvetéséhez, valamint beruházásaihoz. Paks több projektjének költsége jelentősen alacsonyabb lesz, mint ahogy azt előzetesen betervezték, de lesz néhány beruházás, aminek magasabb lesz a bekerülése. A testület döntött egy új projekttel kapcsolatosan is, melynek keretében a paksi strand egy jelentős felújításon mehet majd keresztül. Heringes Anita, Paks polgármestere a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, örül, hogy a nagymedencén kívül a többi is megújulhat.
3: Én a strandnak nagyon örülök, hogy neki tudunk állni a Pancsoló medence és az Élmény medence felújításának, mert ezek is olyan problémákat oldunk meg, amiket elég régen el kellett volna kezdeni. Például a Pancsoló medencéhez ugye muszáj lesz lábmosót kialakítanunk, mert a mostani jogszabályoknak így tudjuk megfeleltetni a Pancsoló medencét, és eleve akkor már elkezdjük úgy kialakítani a Pancsoló medencét, hogy rendes fedése is legyen, hogy a pancsolni kívánó gyermekek és a szüleik, akik a medence szélén tartózkodnak, ők is tudjanak akár árnyékos területre is behúzódni. Az új átalakításoknak köszönhetően erre lesz lehetőség. Az Élmény medencénél is komolyabb átalakításokra lesz szükség, új csúszdákat kell kialakítanunk, mert a mostaniak azért már eléggé elhasználódtak. És akkor tényleg egy teljes körülön megújult strand állhat Paksváros szolgálatába, úgyhogy most ezen fogunk dolgozni a következő időszakban. Azt hittem, hogy egy strand időszak lezárul, amikor most át tudjuk venni a nagymedencét, de nem, egy újabb kihívás van Paksváros műszaki területen dolgozó hivatali munkatársai előtt, és majd a kivitelező előtt, aki esetlegesen majd elnyeri ezt a szép feladatot, úgyhogy ezen fogunk dolgozni a következő időszakban.
2: Tolna vármegye közbiztonságáért elnöki elismerésben részesült Megyéri Zsolt rendőr a lezredes, a Bonyhádi rendőrkapitányság vezetője. Az elismerést azoknak ítélik oda, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárulnak a vármegye biztonságához. Megyéri Zsolt a lezredest kimagasló szakmai munkájáért, magas színvonalú felkészültségéért és a Bonyhádi rendőrkapitányság élén végzett eredményes vezetői tevékenységéért méltatták. A megtisztelő elismerést és díszoklevelet szeptember 9-én Szekszárdon vette át Orbán Attilától, a Tolna vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnökétől, adta hírül a rendőrség.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Mint arról már beszámoltunk, Pakson rendezték meg múlt szombaton a Morgan Court pályán az Országos Streetball Fesztivál atomvárosi állomását. 1993-ban volt az első országos Adidas Streetball Fesztivál, azóta töretlen sikerrel járja az országot nyaranként. Pakson is már 14. alkalommal állomásozott és 17 kategóriában lehetett nevezni. Kálai Éva, az országos sorozat főszervezője rádiónknak elmondta, Pakson az utánpótláskorú fiatalok körében a legnépszerűbb a streetball.
4: Idén a 7. állomás a 34. évadunknak, viszont már 12. alkalommal vagyunk itt streetballon Pakson. Ezen a különleges helyszínen, a Morgan Court pályán, viszont második alkalommal. Nagyon örülünk, hogy kialakult egy ilyen kültéri pálya, és mellette ilyen adottságokkal rendelkezik, mert egy igazán családias, természetközeli hangulatú rendezvényt tudunk szervezni, és nagyon örülünk, hogy az utánpótlás, a kenguru és még az óvodás, kisiskolások is ilyen nagy számban megjelentek a rendezvényen. A minden korosztály győztese sportszereket kap, sportruházatot itt a minden állomáson, és így a paksi állomáson is, de egyúttal meghívást kapnak a szeptember 19-én a Hősök terén megrendezésre kerülő Magyar Kosárlabdázás napjára.
2: Számos paksi induló lesz ott az országos döntőben a Hősök terén Budapesten szeptember 19-én. Többek között a kenguru korosztály részeske gyorsítók elnevezésű csapata, Jantyik Milos, Frigyesi Tamás és Raut Áron, valamint az ASE 3x3-as felnőtt csapata, Krasznai Iván, Vida Máté, Turi Dávid és Szalai Milán. A paksi nebdóra tripla és túlból game dobó versenyben is bejutott az országos döntőbe.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összekött.

0: Paks FM. Összeköt.
1: Mennyire vagy otthon a vizen? Tarts velünk ezekben a napokban, mert ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. Figyeld a játékainkat, válaszolj helyesen a kérdéseinkre, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt a Paksi Nike Sportbolt jóvoltából. Készen állsz az evezésre? Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy

Miért van, hogy bárhová megyek, az éleple alatt újra és újra rám találsz? Miért is félsz, hisz feladtad már? És esténként várod,

0: Station. A te rádiód.
1: Íze a számban, egy szexbomba édes teste, szoknyád alussú gomb baby, love me tender. Pezsgő íze a számban, egy szexbomba édes teste,

0: PoxFM.
1: PoxFM.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: Kilőtték az űrbe a román űrteleszkópot, amely többek között a sötét energiát is kutatja majd az űrben. Űrtudományi Nemzeti Laboratórium indul az ELTE-n. 20 éve betiltott vegyületek okoznak ma is problémát, és bab, valamint lencsepüréből készülhetnek a legújabb húsállagú élelmiszerek, többek között ezekről lesz szó következő tudományos magazinunkban, valamint arról, hogy a fiatalok miatt tűnnek el a gombok az autókból, és kerül minden át az érintőképernyőkre. Körbejárjuk majd azt a témát, hogy tudatára ébredhet-e a mesterséges intelligencia, és magyar egyetemisták számára is elérhető teljesen ingyenesen több mint 900 mesterséges intelligenciával és felhő technológiával foglalkozó online képzés. Ezekről a témákról is szó lesz, én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk.
2: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
4: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM.